0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

0: alakít.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Fordulj oda a melletted ülőhöz, és kérdezd meg, mi jár a fejedben mostanában. Tudtam, hogy nevetgélni fogtok. Az a mai tanításom címe, hogy miken gondolkoztál mostanában. Köszönöm. Szeretnék felolvasni nektek egy történetet. Atyám, köszönjük neked az ígédet, amihez tisztelettel fordulunk oda most, és tudjuk, hogy jó gyümölcsöt terem az életünkben. Amen. Egy hölgy küldte el az irodába ezt a bizonyságot. Karácsony körül felvittem egy fügefát a hálószobába, hogy helyet készítsek a karácsonyfának. Alul a többi ág alatt volt egy kis ág, körülbelül egy tucatnyi levéllel, de nem mutatott jól. Úgy tűnt számomra, hogy elrontja a fa alakját. Amikor felkeltem reggelente, és láttam a fát az ablakban, arra gondoltam, le fogom vágni ezt az ágat. Valahányszor elmentem a fa mellett, arra gondoltam, ez így nem néz ki jól, le fogom vágni. Nos, telt múlt az idő, a fát visszavittük a nappaliba, de én valahányszor megláttam ezt a fát, mindig valamilyen negatív dologra gondoltam. Ez összességében vagy másfél hónapig tartott. Egyik reggel, amikor elmentem a fa mellett, a kis ág összes levele sárga volt, de a fa többi részén nem volt másik sárga levél. Kissé kirázott ettől a hideg, és el is meséltem a férjemnek, aki rám nézett, és azt mondta, nagyon örülök annak, hogy rólam kedves dolgokat gondolsz. Nos, aznap levágtam azt az ágat, és nekem mindig nehéz volt a kapcsolatom az anyósommal, de természetesen soha nem gondoltam volna, hogy az én édes kis természetemnek bármi köze lehetett ehhez. De eldöntöttem, hogy ez megér egy kísérletet. Valahányszor az anyósomra gondoltam, eldöntöttem, hogy megáldom őt. Hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy jókat gondoljak felőle. És olyasmiket, amik áldást jelentenek számára. Nos, ő ritkán szokott felhívni, és nagyon nem érdekli, hogy cseverészünk, de 5 napon belül 3-szor is felhívott. Igaz, csak rövid időre, de mindig barátságosan. Az egész tavalyi évben nem hívott engem 6-nál többször. Szóval, Joyce, megrendeltem a tanításodat a gondolatok erejéről, és most már odafigyelek, hogy mit gondolok az emberekről. Azért olyan elképesztő számomra ez a történet, mert szerintem azt bizonyítja, hogy a gondolatok megmozgatják a szellemi világot. Nem látszanak a gondolataink, de hiszem, hogy hatással vannak az emberekre. És azt tudom, hogy ránk biztosan hatással vannak. Ebben az esetben ez a hölgy, és én egyetértek vele, nem látom okát, hogy miért ne lehetne így. Szóval hitte, hogy a fa iránti negatív gondolatai a levelek halálát okozták. Nos, hogy ez tudományos szempontból lehetséges-e vagy sem, azt nem tudom, de azt igen, hogy Istennel minden lehetséges, és ha más nem, akkor Isten megengedte, hogy ez megtörténjen. Csak hogy megmutassa a hölgy számára, hogy abba kell hagynia a negatív gondolkozást. Sokszor azt gondoljuk, hogy a gondolataink nem számítanak, hiszen azok csak gondolatok, és senki sem tudja, mik futnak át a fejünkön. Nos, először is Isten minden egyes gondolatunkat ismeri. Ránk pedig talán minden egyéb dolognál jobban hatnak a saját gondolataink. Valószínűleg ismeritek a példabeszédek 23 hetet. Amint az ember gondolkozik az ő szívében, olyan ő. Ehhez hozzákapcsolom a saját fordításomat, amit szeretek elmondani. Ahová az elme tart, azt követi az ember is. Nagyon fontos, hogy miken gondolkozunk. Másik problémánk pedig az, hogy azt hisszük, nem változtathatunk azon, amit gondolunk. Nem tehetek arról, hogy mire gondolok. Sok éven át azt gondoltam, nem tehetek a gondolataimról. Reggelent, amikor felkeltem, az elmém tele volt haszontalan és depresszív gondolatokkal. És ha reggel arra gondoltam, hogy olyan levertnek érzem magam, akkor az egész napom úgy is telt el. Vagy ha reggel felkeltem és arra gondoltam, olyan rossz kedvem van, akkor rossz kedvűen telt el az egész napom. És arra gondoltam, hogy semmit nem tudnék tenni ez ellen. Amit meg kell tanulnunk, hogyha szeretnénk valaha is győztesen élni. És Jézus egyébként ezért halt meg értünk. Igen, azért is, hogy a mennybe jussunk. Igen, azért, hogy megbocsátjuk. bocsájtást nyerjünk a bűneinkre, és hogy kapcsolatunk lehessen Istennel. De azért is, hogy élvezhessük az életünket, és hogy az egészen túláradó és bőséges lehessen. De nem lehetséges élveznünk az életet, hogyha tele vagyunk rossz gondolatokkal, mert a gondolatokból fejlődik ki a hozzáállás. És a hozzáállásod, az én hozzáállásom, a mi hozzáállásunk hatással van a munkánkra, hatással van arra, hogy előléptetnek-e minket, hatással van arra, hogy lesznek-e barátaink, és meg tudjuk-e tartani őket. A hozzáállásod hatással van az örömödre és a békességedre is. Ezért a gondolataid segítségedre is lehetnek. De árthatsz is magadnak velük. Át kell gondolnod, hogy miken gondolkozol, és meg kell tanulnod nagyon óvatosan megválasztani a gondolataidat. Szeretem az embereket céltudatos gondolkozásra tanítani arra, hogy legyen gondolkozásra elkülönített idejük, hogy üljenek le, és naponta néhányszor céltudatosan gondoljanak bizonyos dolgokra, amelyek hasznára válnak az életüknek. Leülhetsz, és gondolhatsz olyanra, mint kreatív vagyok. Bármerre is megyek, áldás vagyok. Isten napról napra változtat engem. Semmilyen múltamból való dolog nem tarthat vissza. Isten kegyelme megújul minden nap. Nem kell vádlás alatt élnem. El kell kezdened fegyverként használni az Isten igéjét. Nos, nézzük meg a 2 Korintus 10:4-5. Ez lesz az első igénk. Jó néhány igét szeretnék megnézni ma veletek, mert időnként szerintem az is nagy változást okoz, ha csak megnézzük ezeket. 2 Korintus 10:4-5. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, nem testből és vérből származnak, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására és eltávolítására. Szóval itt meg is állunk, és megvizsgáljuk ezt egy kicsit. Hányan tudjátok, hogy ha háborúba megyünk, akkor jó, ha van fegyverünk? Tehát háborúban vagyunk méghozzá gonosszal. A sátánnal és a gonosz szellemekkel. A harctér pedig az elménk, ahogy ezt a következő versekből megtanulhatjuk majd. Ha a sátán el tudja foglalni a gondolkozásodat, akkor az egész életedet irányíthatja. Tehát az elme a harctér. Háborúban vagyunk, de hála Istennek vannak fegyvereink. A sátán erődítményeket épít az elménkben. A háborúban az az erődítmény, amit az ellenség ural. Tehát lehetséges, hogy a gondolkozásod sok területen megfelelő, de lehet, hogy van egy egész tucat erődítmény benne. Mondjuk például az én esetemben, mivel gyerekkoromban molesztált az apám, az én egyik erődítményem az volt, hogy én már mindig másodrendű cikk leszek, és bármi is volt az eredeti terv az életemre nézve, az most már elromlott, és nekem mindig meg kell majd elégednem a másodrendű dolgokkal. Amikor rájöttem az Isten igéje alapján, hogy ez hazugság, akkor képes voltam elég sokáig a helyes dolgokon gondolkozni, és bár időbe tellett, de végül megújult a gondolkozásom, és rájöttem, semmiből sem kell megelégednem a másodrendű dolgokkal. Új teremtés vagyok Krisztusban. Semmilyen dolog, ami a Krisztussal való életem előtt történt, nem lehet rám hatással. Nagyszerű életem lehet, jó indulatot élvezhetek, és sok csodálatos dolgot tehetek. De amíg ott volt ez az erődítmény, amíg a sátán uralta a gondolkozásomat ezen a területen, addig mindig megtévesztésben voltam, mert amikor elhiszel egy hazugságot, akkor megtévesztésben vagy. És ha elhiszel egy hazugságot, az valósággá válik számodra. És megmerném kockáztatni, anélkül, hogy bárkit is vádolnék, hogy nagyon kevés ember van itt, aki nem hitt el legalább egy vagy két hazugságot. Nekem már túl késő. Senki sem szeret. Soha nem lesz saját otthonom. Soha nem lesz új autóm. Szerintem én mindig használt autót fogok vezetni. Valószínűleg nekem is ugyanolyan betegségem lesz, mint anyámnak. Különféle dolgok. Szó szerint, nem is tudom, talán több száz, vagy több ezer gondolat megy át az elménken minden egyes nap. 5. vers. Ezekkel, vagyis a fegyverekkel, melyekkel rendelkezünk, Mi, mindenki mondja, hogy mi. Isten feladatot adott nekünk. Mi lerombolunk minden érvelést, okoskodás, teóriákat. Az érvelések az elmédben folynak. A gonosz vitatkozni fog veled. Teóriák. Amikor megpróbálsz mindent kiokoskodni. Amikor megpróbálsz mindenre rájönni, és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és mi, mindenki mondja, hogy mi fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, aki a Messi. Tulajdonképpen azt mondja, hogy meg kell tanulnunk úgy gondolkozni, ahogy Isten teszi, és ami nem felel meg annak, amit Isten gondol, azt mi, mindenki mondja, hogy mi le kell, hogy leplezzük, és azt kell mondanunk, nem fogok ilyen haszontalanságokon gondolkozni, és olyan dolgokat választunk, amik egyetértésben vannak azzal, amit Isten igéje mond. Nos, adjunk egy nagy tapsot Istennek. Őszintén megmondom azt is, hogyha az elméd úgy viselkedett eddig, mint egy vadon élő állat, össze-vissza cikázott, és sok éven keresztül rossz dolgokat gondoltál, akkor ez beletelik majd egy kis időbe. És szükséged lesz Isten segítségére, meg kitartásra. De ha nem változtatsz, akkor lemaradsz majd arról az életről, amit Jézus tartogat neked. Lehet rossz a gondolkozásod, mialatt itt vagy, és aztán a mennybe kerülsz majd, de nem fogod élvezni az életedet, és soha nem leszel igazán sikeres semmiben. Ha szeretnél örömteli lenni, ha szeretnél békességben élni, ha szeretnél bővölködni, szeretnél sikeres lenni, szeretnél jó barátokkal rendelkezni, és szeretnél jó kapcsolatban lenni Istennel, ha nem tudod, hogyan gondolkoz magadról és az Istennel való kapcsolatodról, ha rosszul tekintesz az Istennel való kapcsolatodra, akkor nem fogod élvezni az ő társaságát. Állandóan tartani fogsz tőle. Állandó bűntudatban élsz majd, ha nem érted, hogy milyen nagyszerű dolgot tett ő érted. Ezért hadd mondjak el valamit előre. Létszükséglet számunkra az, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. Tanulmányozzuk. És ne csak meghallgassuk valaki prédikációját időnként, de tanulmányozzuk az Isten igéjét, olvassuk azt, hallgassuk azt. Olyan könyveket olvassunk, melyekben ott van az Isten igéje. Gondolkozzunk az Isten igéjén. Olyan énekeket énekeljünk, melyek tele vannak az Isten igéjével. Túl sok minden történik, a gonosz pedig túl elszántan próbál elpusztítani minket ahhoz, hogy mi azt higgyük, heti egyszer egy 45 perces kis gyülekezeti alkalom majd győztessé tesz minket. Ez nem fog működni. Tudjátok, én hiszem, és őszintén elmondhatom, és nem akarok ezzel senkit sem megbántani, de azzal a sok igehirdetéssel, ami manapság elérhető számunkra, egyikünknek sem nagyon lehet kifogása arra, hogy előbb vagy utóbb ne váljon győztes keresztényé. Időbe kerül, de a keresztényeknek semmi okuk kötelékekben maradni, ha csak nem tudatlanok. A gondolataiddal kiszabadíthatod magadat a kötelékekből, győztessé válhatsz. Nincs szükséged olyan hozzáállásra, hogy nos, te nem tudod, mi történt velem, mert ha tudnád, mi történt velem, akkor megértenéd, hogy nem tudok túllépni ezen, ez egyszerűen túl nehéz. Nos, először is többé ne gondold, és ne mondd ezt. Tudjátok, az egyik legrosszabb dolog, amit gondolhatunk, az az, hogy túl nehéz, hadd mondjak valamit. Isten felkent minket a nehézségekre. Isten felkent minket a nehéz dolgokra. Nem a könnyű dolgokhoz van szükségünk a Szent Szellem erejére. Mi olyan dolgokra is képesek vagyunk, amikre mások nem, mert van egy isteni segítőnk. Soha semmit nem fogunk megtenni, ha nem hisszük, hogy képesek vagyunk rá. A sátán fáradhatatlanul ténykedik, hogy erődítményeket építsen az elménkben, azzal, hogy hazugságokat ismétel nekünk újra és újra és újra, és ha elhisszük őket, elkezdünk ezeken gondolkozni, akkor csak egyre mélyebbre és mélyebbre jutnak bennünk. A gonosz egy hazug. Nem egyszerűen csak hazugságokat mond, de el is ferdíti az igazságot, ami szintén hazugság. Megtéveszt minket, és megtévesztetté válunk, ha valótlan dolgokat hiszünk el. Muszáj a tettek embereivé válnunk. Elképesztő, milyen sokszor olvasom a Bibliában azt, hogy légy aktív. Légy aktív. A győztes keresztény élethez sokkal több kell, mint hogy csak a gyülekezeti széken pihentesd a hátsódat, és mástól várd, hogy megtegye számodra, amit meg kell tenni. Ó, bár csak olyan győztes lennék, mint a pásztorom. Nos, nem úgy lett az, hogy csak áhítozott utána. És te sem leszel az áhítozással. Úgyhogy ideje van, hogy felgerjesszük magunkat. És bevállaljuk, hogy győztessé válni belekerül majd egy kis munkába. Isten segíteni fog neked, de nem fog mindent megtenni helyetted. Te nem tudsz nélküle cselekedni, de ő sem fog nélküle cselekedni. Amen. Nos, vannak fegyvereink, amelyekről beszéltünk, amikkel legyőzhetjük az ellenséget, ha használjuk őket. De ha a házam tele van fegyverekkel, valaki megpróbál betörni, én meg csak fekszem az ágyban. Ó, valaki épp betör. Nos, ilyen esetben az én ostobaságom az, ha semmit sem teszek. Amen. Ha ott van az ágyam mellett egy baseballütő, és egy rabló bejön a hálószobámba, akkor az a minimum, hogy felkapom az ütőt, és őrült nőszemélyként elkezdem lóbálni, és megpróbálom halálra rémiszteni a rablót. Amen. Nos, higgyétek el. A sátán egy rabló, egy tolvaj, egy hazug, és gyilkos. És minden dologgal, ami jó, csak egy terve van, hogy ellopja minden dolgot, amit Jézus a halálával szerzett meg számodra. De én szeretném, ha azzal az eltökéltséggel mennétek haza erről a konferenciáról, hogy a Jézus halálával számotokra megszerzett legjobb életet élitek majd, és nem elégedtek meg kevesebbel, mint a legjobb élettel, és a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, hogy nem ragadtok meg félúton, nem éritek be egy kicsivel, hogy végigjárjátok az utat Istennel. Nagyon szeretem, amit Pál apostol mondott. Eltökéltem, hogy megragadom mindazt, amiért Jézus Krisztus megragadott engem. Nagyon szeretem ezt. Eltökéltem, hogy megismerjem őt, és hogy megragadom azokat a dolgokat, amelyek miatt Jézus Krisztus meghalt, és amelyek miatt ő megragadott engem. Mi nem üthetjük meg, nem lőhetjük le a sátánt, nem folythatjuk meg, nem vethetjük börtönbe, de legyőzhetjük őt. Nekünk szellemi fegyvereink vannak. Szellemi fegyvereink. A látható valóság mellett létezik egy másik valóság is, ami ugyanolyan valóságos. A szellemvilág, ahogy már említettem, a gondolataink hatással vannak erre a világra, és a szavaink úgy szintén. Ezért meg kell tanulnunk, hogy vannak szellemi fegyvereink, amelyekkel harcolhatunk a szellemi ellenség ellen. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség urai és a gonosz lelkek ellen, melyek mennyei magasságokban vannak. Amikor egy embertől a falra mászol, annyira idegesítő, akkor a gonosz dolgozik rajta keresztül. Észrevettétek már, hogy időnként vannak emberek, akik mindig idegesítő dolgokat tesznek, és úgy tűnik, nem tudsz megszabadulni tőlük. Elköltözöl mellőle, és két ugyanolyan költözik melléd. Igen. Amen. Ez ismerős számotokra. A következő a lényeg. Elmondok egy titkot. Lehet, hogy a gonosz felhasználja a gyengeségüket, de sokszor Isten sem mozdítja el azt az útból, mert arra használja a gyengeségüket, hogy eltávolítsa belőled a tiédet. Hogy tudnánk megtanulni szeretni a nem igazán szeretetre méltó embereket, ha soha nem találkoznánk egyel sem? Hogy tudnánk megtanulni megbocsájtani, ha soha senki sem bánt meg minket? Ez egy másik prédikáció, erre most nincs időnk. Most a fegyvereinkről fogunk beszélni. Az első fegyverünk az az Isten igéje, és fel kell ismernetek, hogy nincs még egy olyan erőteljes dolog ezen a földön, mint az, amikor egy hívő hittel kimondja az Isten igéjét. Az Isten igéje nem csak szavakat jelent, hanem az egy kard. kard. Ez egy két élő kard. Valami, amitől a sátán nagyon fél. Ezt mindjárt be is bizonyítom nektek. János 8:31-32. Ha megmaradtok az én beszédemben, a megmaradni bennem nem csak annyit jelent, hogy gyülekezetbe megyünk vasárnap reggel, és meghallgatjuk az igét. A megmaradni azt jelenti, hogy magaddal viszed azt a gyülekezetből, hogy gondolkozol rajta, hogy beépíted az életedbe, esetleg egy kicsit tovább tanulmányozod azt a területet, főleg akkor, ha szükséged van az adott dologra, és gondoskodsz arról, hogy miután hallottad az igét, meg is cseleked azt, amit hallottál. Ezt jelenti az, hogy megmaradni. Nem szabad kiragadnunk igeverseket. Nos, ismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz minket. Ezt a részt nagyon szeretjük. Igen, az igazság szabaddá tesz téged. Amen. Az igazság szabaddá tesz. Nos, ha megmaradtok az én beszédemben, akkor valóban a tanítványaim vagytok, és akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Fel kell számolnunk a beszédünk és az életünk közti szakadékot. Más szóval, időnként igen messze van egymástól az, amit mondunk vagy hiszünk, és amit végül megteszünk. És abban nincs erő, ha csak meghallgatjuk az igét, de nem tesszük meg. Természetesen nem csinálunk mindent helyesen. De én arról beszélek, hogy legyen olyan szívünk, hogy amikor felkelünk, azt mondhassuk, Istenem, teljes szívemmel szeretlek, tölts időt Istennel, szolgálni akarlak. Ez nem rólam szól. Tedd meg az életemben, amit kell, hogy megdicsőíthesselek. Figyeljetek! Még ha te leszel is az egyik legöregebb ember a Földön, mondjuk, hogy 100 évig élsz, az semmi. Semmi az örökkévalósághoz képest. És egy kicsit többet kell gondolnunk az örökkévalóságra, és arra, hogy amikor befejezzük ezt az életet, akkor egy másik helyen folytatjuk. Én nem akarok úgy a mennybe kerülni, hogy egy homokozóban kelljen kezdenem. Szeretnék legalább egy középiskolába kerülni ott, vagy ilyesmibe. Nem akarok még mindig ovis lenni, amikor oda kerülök. Úgy értem, szeretném, ha együtt prédikálhatnék Mózessel és Illéssel, Ábrahámmal és Jézussal. Szeretnék ott egy igazi konferenciát. A Zsidó 4:12 azt mondja, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, energiát ad, és dolgozik bennünk. Az Isten igéje megműt téged. Tudtad, hogy most is épp műtéten esel át? Arra használom az igét, hogy kivágjak belőled néhány dolgot. Energiát ad, dolgozik bennünk, és olyan éles és ható, hogy el tudja választani a szellemet a lélektől. A szellem és a lélek szétválasztása olyan, mintha velőt akarnánk kivenni a csontból. Mi az, ami belőlem származik? Mi jön Istentől? Mi jön a gonosztól? Mi származik a testemből és a szellememből? Az Isten igéje szét tudja választani ezeket számunkra. Annyira hálás vagyok azokért az évekért, amiket eddig ige tanulmányozással töltöttem. Semmivel nem cserélném el ezt az időt, amit az Isten igéjére fordítottam. Lapozunk a Lukács 4-hez. Olyan nehéz felkelni reggel. Nehéz. És tudod, olyan álmos vagyok. Nos, akkor feküdj le időben. De tudod, meg kell néznem a sorozatomat. Meg kell néznem. Akármit is nézel, nem ismerem ezeket a műsorokat, a valóságsókat. Nekem jut elég a valóságból. Én inkább mesét akarok. Egy kicsit több hamupipőkét szeretnék. Meg ahhoz hasonlókat. Valóságsók. Nem érdekel, hogy ki kivel veszekszik otthon a zárt ajtók mögött. Na mindegy. Oké, Lukács 4, és szeretném átvenni veletek az első 14 verset. Szóval figyelnetek kell majd. Jézus Szent Szellemmel telve és általa irányítva visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben az ördög kísértette őt, próbára tette, és rendkívüli módon kísértette. A gonosz tehát arra készül, hogy egy hatalmas támadást indítson Jézus ellen. Az első dolog, Amit ki akarok emelni, hogy Jézus a Szent Szellemet követte, amikor a sátán megtámadta őt. És a Szent Szellem nem segített neki elkerülni a próbát, hanem pontosan belevezette őt. Ó, én azt hittem, Isten szeret engem. Nos, látni fogjátok, amikor a végére érünk ennek, hogy Jézus nem kezdte el erővel telten a nyilvános szolgálatát, amíg sikeresen át nem ment az összes próbán. Vagy gondoljunk csak Dávid királyra, akit 20 évvel azelőtt kentek fel királlyá, mielőtt ténylegesen a fejére került volna a korona, és tudjátok mit? Soha nem kenték volna fel királlyá, ha nem szállt volna szembe Góliáttal. De sok ember nem száll szembe a saját Góliátjával. Bármilyen nehézség, amit Isten megenged, hogy keresztül menjünk rajta, az arra szolgál, hogy erősekké válhassunk szellemileg, hogy megtapasztalhassuk a szabadítását, hogy megtudhassuk, hogy kicsoda ő, és eljuthassunk arra a pontra, amikor már semmitől nem félünk, mert tudjuk, hogy már elég tapasztalatot szereztünk Istennel, és mielőtt elkezdődne a harc, már tudjuk, hogy győzni fogunk.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Arra kezd, hogy nincs benned félsz. Menj, ha végre harcolnál. Ha tényleg mersz, és nem csak így.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: A bátorság ragályos. Ha akad egy, aki bátran kiáll, a többiek gerince is kiegyenesedik. Billy Graham a 20. század egyik legnagyobb evangelistája, jó hír megosztója. Tőle származik az idézet. Bár Istennek mindig elég volt egy ember, akin keresztül megfordította népek, nemzetek sorskerekét, remélem a mai Magyarországon többen vagyunk. Nagy Krisztusra eszmélések, ébredési hullámok voltak és vannak szerte a világon 2000 éve. A felvilágosodással, idézőjel, megölték Istent, mint személyes alkotót, idézőjel vége, izgalmasabb lett tömegek számára az ezoterikus, a rejtett tudomány, segítette az ember egójának a polírozását, fancy a keleti tan és a spirituális narcizmus, adaptálhatóbb egy univerzális energia, a bálványszobrok, mint egy szerető mennyei apuka, aki bele akar szólni az életünkbe. Lételeme a kommunikáció. Megszűnt az Isten ember bizalmi kapcsolaton alapuló függés. Krisztus vajon veszített bizalmából? Mi kell a 21. század emberének a halmozott stressz korszakában, amikor a fiatalok jövősokban élnek? Hogyan lesz szimpatikus, elgondolkodtató egy megváltó személye a verbális és digitális világ megváltók évszázadában? Az erkölcsi nívóját először kőtáblákra, majd az emberek szívébe író Isten tényleg csak a hiszékenyeké, a betegeké, gyengéké, propagandistáké? Terhelt kérdés ez ma Magyarországon. Ez a beszélgetés azért született, hogy igényt szítson, gondolkodni, számot vetni, bölcs döntésekhez segíteni. Tarts velem, Médiazaj helyett, én Bali Mónika vagyok, vendégem lelkész teológus, menedzsment szakértő, aki hisz abban, hogy a gyülekezetnek nincs alternatívája a Földön, mert jel a társadalomban, ami bizonyítja, hogy az Úr Jézus Krisztus emberré lett, meghalt és feltámadt értünk emberekért. Keresztény alapú vezetéssel kapcsolatos tanításokat kerestem, és így akadtam a Vezetők és Vezetettek című tanításodra. Hezer Tamás, köszöntelek szeretettel.
2: Köszönöm, Mónika, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
1: Ebből a tanításból kiindulva, illetve három kutatást és azok eredményét átnézzük nagyon röviden, és ezekre fogunk reflektálni. Jézus bizalmi indexe, ezt a címet adtam ennek az adásnak. Miért és miért nem szavazunk bizalmat neki, és mi lett ennek a következménye? Na, kezdjük ott, hogy 1994-től 2008-ig gyülekezet alapító lelkipásztorként szolgáltál Zalaegerszegen, 2006-ban csatlakoztál a Nemzetközi Barnabás csoporthoz, 2010-től vagy a Magyarországi igazgatója. Tanulmányaid: a Baptista Teológiai Akadémián végeztél lelkész teológus vagy, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében is diplomáztál, menedzsment szakértő lettél. 1989 óta élsz házasságban feleségeddel, Zsófival, és három gyermeketek van. Mivel foglalkozik a Barnabás csoport, a te egyik fő vonalad, és az egyik legritkábban emlegetett újszövetségi apostolról kapta a nevét ez a keresztény szervezet, hát miért pont Barnabásról?
2: Egy fontos kiegészítést tehetek, hogy két unokánk is van már azóta.
1: Hát akkor
2: ezért az elég fontos.
1: Ez nagyon fontos, és a Barnabás csoport weboldalán akkor kérhetik a kiegészítést, igen, elvégezni. Gratulálok, igen. Nagypapa, ezt nem is tudtam rólad.
2: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Nagyon röviden összegezni akarnám, hogy ennek a szervezetnek mi a küldetése, akkor a névválasztás az pont ehhez kapcsolódik. Ugye Barnabás az Újszövetségben egy olyan vezető volt, akit leginkább arról ismerünk, hogy más vezetőket fölemelt, és mögéjük állva segített őket azzá válni, hogy az a potenciál, ami bennük volt, az kijöjjön. Például ilyenek, akik az ő keze körül kerültek ki, Pál apostol, aki az Új Szövetségnek a kétharmadát írta majdnem, vagy ilyen például János Márk, egy fiatal keresztjén, aki nagyon bizonytalan volt kezdetileg magában, stb., de belőle lett a Márk evangélista, akinek köszönhetjük a Márk evangéliumát. Tehát ha így nézek rá, akkor Barnabás nagyon nagy hatással volt másokon keresztül a történelemre is, meg az egyház történetére is. És hát mi szeretnénk valahogy ebbe az elhívásban benne lenni, egy ilyen ősi elhívásban, modern eszközökkel, vezetők mellé állni, segíteni őket mindenféle módszertannal, eszközzel, lehetőséggel, ami rendelkezésre áll.
1: Ennek a szervezetnek, a missziónak a központja Egyesült Államok, Kalifornia?
2: Nem, hanem ez egy hálózat, és ahol megalakul egy ilyen szervezet bárhol a világon, autonommá válik, és gyakorlatilag ezek a szervezetek kapcsolódnak, és tényleg hálózatosan működnek, tehát nem egy ilyen nemzetközi hierarchiában kellene elgondolni.
1: Tehát nincs is főhadiszállása ennek
2: a legerősebb, missziónak. Legnagyobb szervezet ezek közül az amerikai. Ah, okay. Sok mindenben kapnak a többiek tőlük támogatást, mégis önállóan, autonóm módon működnek a világ több pontján, kisebb, nagyobb csoportok, tehát ebben nagy a változatosság.
1: Amikor meghallgattam a Vezetők és Vezetettek című tanításodat, utaltál egy Ipsos közvéleménykutatásra, egy felmérésre, és ez indított el tényleg, ahogy a Felkonfban is hallhatja a kedves hallgató bennem azt, hogy meg kellene már vizsgálni, hogy itt ma Magyarországon Jézus bizalmi indexe mennyire magas, vagy épp mennyire nem. De a hallgató kedvéért azt is el kell mondani, hogy természetesen mi beszélgettünk már az interjú előtt erről a közvéleménykutatásról, sőt, több közvéleménykutatásról is. Most gyorsan nézzük meg, hogy miről is van szó. Az első, az Ipsos közvéleménykutatás, az valójában egy globális bizalmi index felmérés volt, egy éves kutatómunka áll mögötte, 22 őszétől 31 országban vizsgálódtak, a bizalmatlanságot vizsgálták, 23 októberében publikálták mindezt, és a legszomorúbb hír azért, figyelj Tamás, nekem ez sokkoló volt, hogy Magyarország a harmadik legbizalmatlanabb ország. Megelőz minket Peru, aztán jön Argentína, követ minket Lengyelország közvetlenül, és ott van Dél-Korea. Te mennyire lepődtél meg ezen az eredményen?
2: Hát nekem is meglepetés volt, szóval azért ezek többenetes számok, de olyan szempontból, amikor belegondoltam, hogy én hogy észlelem a magyar közállapotokat abból a szempontból, hogy ki hogy érzi magát a bőrében, végül is nem lepett meg utána.
1: Amire nem kaptam még magyarázatot, az az, hogy a legnagyobb bizalommal bíró élő ország, ez szerint a rangsor szerint, tehát 31 országról van szó, Indonézia, őket követi Szingapur, Malajzia, illetve India. Szerinted ennek mi az oka?
2: Hát ez jó kérdés, én most mondhatnék ötleteket, de azért én ebben ennek nem vagyok szakértője. Ebből szerintem az látszik, hogy más oka van, mint a jólét. Például, hogy mennyire kiszámítható, mennyire könnyen élhető, mennyi javakat tud fölhalmozni az ember, megszerezni és a magáénak tudni, mert azért ezek az országok nem erről híresek. Szóval itt valami más lett a háttérbe.
1: Amikor a HVG cikkezett erről a vizsgálatról, azt is megírták, hogy Magyarországon a lakosok a legbizalmatlanabbak, elsősorban a politikai szereplők, közszereplők felé, aztán jönnek a kormánytisztviselők, majd a bankárok, újságírók, papok, klérus, illetve a reklámszakma képviselőinek sem igazán hisznek, nem adnak nekik bizalmat, de globálisan is, Magyarországon is az orvosok, a tudósok, a pedagógusok, a tűzoltók, azok igen, bizalmat élveznek.
2: Hát ugye ebben az a szomorú, hogy gyakorlatilag ezt a sort nézett, hogy politikusok, kormánytisztviselők, bankárok, újságírók, lelkészek vagy papok, hogy ezek azok a társadalmi arrendszerek, amiktől leginkább függ az embereknek a jóléte, testi-lelki jóléte. És hogyha itt ennyire kicsi a bizalmi tőke, nem csoda, hogy sok olyan tényező, amit szinte vizsgálnak, hogy a pszichológiai jóléte az embereknek milyen, hogy ott elég komoly deficitek vannak. Hát ezzel nehéz szembesülni.
1: Ebben a beszélgetésben arra is vállalkozunk, hogy megbeszéljük, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön. Kemény dió, de feltörjük. Nézzük meg gyorsan a második Ipsos felmérést, ez a Global Religion, tehát a globális vallási felmérés 2023 májusában publikálták, 26 országra terjedt ki, 20 000 emberre konkrétan. Ez alapján, a felmérés alapján 44% vallotta magát kereszténynek, na most azt nem tudjuk, hogy ez a kulturális keresztény, a hívő keresztény, a politikai keresztény, ennyire
2: milyen
1: nem
2: keresztény?
1: Volt. Milyen keresztény, és mit jelent annak az embernek a szemére az, hogy keresztény, és mit nem jelent, a mormonok és a Jehova tanúi nem voltak ebben. 7% spirituálisnak, de nem vallásosnak vallotta magát. Aztán 26 országban a megkérdezettek 26%-a azt mondta, hogy intézményi keretek között gyakorolja a hitét, vallását. És most jön a sokkolóan rossz hír, hogy Magyarországon csak 11%-nyi mondta azt, hogy én intézményi keretek között imádkozom, vagy dicsérem az Istent. Ami nekem tetszett, hogy a teljes globális vizsgálatban 76% azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy Isten segít túllépni a kríziseken, sőt, értelmet ad az életének, de Magyarországon a megkérdezetteknek csak 46%-a. Mit mond neked ez a felmérés a magyar állapotokról?
2: Hát azt mondja nekem, hogy főleg, hogyha mellé teszük, hogy a rendszerváltáskor

0: És úgy tűnik, hogy valami újra gondolni valónk van annak, hogy az emberek elvesztetik a bizalmukat, oka van. Én néztem ennek az elemzésnek például az evangelikus.hu-n volt egy ilyen mélyebbre menőbb analízise, és ott például az látszik, hogy azt írták, hogy a megkérdezettek 20%-a Magyarországon válaszolta azt, hogy hisz Istenbe, és miközben mi azt mondjuk, hogy Magyarország egy keresztény ország, sőt talán a régióban az egyik legerősebb bástyája a keresztény, azért azt tudatosítani kell magunkban, hogy csak Belgium és Svédország van mögöttünk ebben a témában, tehát a többi nyugat-európai ország ebből a szempontból megelőz bennünket, akiket mi a kereszténység elhagyóinak gondolunk. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy kicsit összevetni azzal, hogy a környezetünkben hogy is állnak a dolgok. Sőt, azt is írja itt ez az elemzés, hogy az embereknek a 15%-a mondja azt, hogy a saját identifikációnak, hogy ő önmagáról mit gondol, hogy határozza meg önmagát, annak semmi köze a hithez, és főleg nem ahhoz, amit az egyházakon keresztül kaphat. Azért ezek nagyon erős számok. És hogyha arra nézünk, hogy most is a közélet hány krízissel néz szembe, ami valahol így vagy úgy, de kapcsolódik ez a szférához, akkor azt gondolom, hogy nekünk, akik az egyházakban élünk benne, és tudjuk, hogy miért, és főleg, hogyha valamilyen vezetői felelősségünk is van bármilyen pozícióban, hát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy megálljunk, elgondolkodjunk, hogy ez az irány így hosszú távon jó lesz-e. Tehát, hogy mi hiányzik itt?
1: És mi?
0: Hát jó kérdés, remélem ebbe belemegyünk egy kicsit, mikor körbejárjuk a központi témát.
1: Igen. Megnézünk gyorsan még egy felmérés, pontosabb mi lett a felmérésnek az eredménye. Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, viszont csak 33% gondolja úgy, hogy ez meg is valósul. Ez olvasható a Publikus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felméréséből 2023. decemberében jött ki ez a felmérés, és természetesen a Népszava is írta a 2022-es legutóbbi népszámlálásról, ennek tanúsága szerint hát csökkent a száma a katolikusoknak, a reformátusoknak, az evangelikusoknak, viszont nem cikkeznek a karizmatikus mozgalmakról, ahol azért az elmúlt körülbelül 10 évben igen jelentős mozgoló jellemző. Gondolok itt a fiatalok, a felekezetközi fiatal mozgalmakra, akár a baptista egyházból, igen, vagy az én közösségemből, az Omegából is indulnak ilyen lángnyelvek, tehát ott már van valamiféle mozgolódás. Na hát, milyen konzekvenciát vonunk le? Bizalmatlan az ország. Intézményi keretek között nagyon kevés ember gyakorolja a hitét, azt, amit ő hitnek vagy vallásnak hisz. Sokan azt vallják, hogy keresztény értékek mentén kellene irányítani ezt az országot, de azt nem tudjuk, hogy mit is értenek keresztény értékek alatt.
0: Igen. Én attól tartok egyébként, hogy mivel a kereszténység az, hát bocsánat, hogy így fejezem ki, de hogy egy politikai marketing termék is lett, és bekerült a köztudatba, nagyon sokszor halljuk. Részben átment, van az embereknek egy halvány elképzelése arról, hogy ez milyen kéne, hogy legyen, de nem biztos, hogy azt ők tudják, hogy valójában mit is jelent keresztjének lenni, illetve mit jelent a keresztjén értékrend, ha már erre hivatkozunk. De van egy ilyen homályos megélésük, hogy hát minimum megbízható, minimum becsületes, minimum
1: és nem a szeretet fogalom, az azért igen, jelen van.
0: Hogy alapvetően elfogadó, hogy alapvetően az emberek javát keresi, önzetlen, tehát ilyen értékeket nyilván társítanak hozzá. És hát nem vagyok benne meg teljesen biztos, vagy meggyőződve arról, hogy amikor keresik konkrétan ezt, akkor ezt meg is találják azokban a vezetőkben, akik azt mondják, hogy ők keresztjének, mert Magyarország keresztjén, és hogy ezeket az értékeket veszik alapul.
1: A te tapasztalataid szerint Jézustól egy átlag magyar állampolgár mit vár, ha ő tényleg a megváltó, és az, akinek mondja magát?
0: Hát azt gondolom, hogy az átlag magyar állampolgár Jézustól semmit nem vár, mert nem tudja helyre tenni, hogy ki is ez valójában. Tehát talán a legtöbben hallottak róla, mert karácsonykor minimum a kis Jézus előkerül, de hogy a kis Jézus az nagy Jézus is lett, és hogy igazából ki is ő valójában, az nem hiszem, hogy az emberek ezzel tisztában vannak, és az azért is érdekes, mert ugye, hogyha használjuk ezt a kifejezést, hogy keresztjén, például, hogy ez az ország, ez egy keresztjén ország, keresztjén értékek mentén működő ország, a kereszténységet szinte utolsóként védő bástya a nyugati dekadens világban, elfelejtjük, hogy a keresztjén szó maga mit jelent, ugye

0: a latin vagy a görög közvetítéssel, most keresztény vagy keresztény, mindegy, mindegyik arról szól, hogy krisztusi. Tehát olyan emberek csoportját jelöli, akiknek Jézus Krisztus az életükben valamilyen meghatározó szereppel bír, őt követik, ő van hatással az életükre, tehát ez egy személyes történet az életükben. Na most sokaknak a kereszténység az egy ilyen kulturális, hát maguk se tudják megfogalni, micsoda, de hogy egy ilyen kulturális massza, a történelemnek fontos része volt, és vannak olyan értékek, amiket fontosnak érzünk, de hogy Krisztus ebbe kicsoda, micsoda, mi dolgom lenne nekem vele, miért lenne értelme megfontolni azt, hogy miért hivatkoznak erre bizonyos emberek, és hogy mit éltek át, mit tapasztaltak, meg hogyan hat az életükre, ehhez nekem mi közöm van esetleg. Szóval, hogy ehhez kellene az a bizalmi tőke, amiről az eddig beszéltél, hogy ugye Jézust elvileg az egyházak képviselik, és nagyon tetszett nekem az a kifejezés, amit használtál, hogy Jézusnak a bizalmi indexe. Szóval, hogy Jézusnak a bizalmi indexe az nem Jézusnak a bizalmi indexe ma, hanem az őt valamilyen formában képviselő közösségeknek a bizalmi indexe. Ilyen szempontból ez sajnos hát kívánnivalót hagy maga után. Tehát, hogy az embereket ez nem mozgatja meg. Problémáikra választ nem itt keresik, nem ide fordulnak, amikor úgy érzik, hogy akár lelki vagy spirituális szempontból segítségre van szükségük. Hát te az elején pont ezzel kezdted, hogy más irányból remélik az ilyen típusú válaszokat.
1: A kereszténység minőségi szerinted, vagy mennyiségi kérdés?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. A gyors válaszom az lenne, hogy egyik se. De ugye itt akkor mindjárt bejön az, hogy oké, de mit értünk a minőség és a mennyiség kérdésén. De azért mondom, hogy egyik sem, mert hogy amit az előbb mondtam, hogy a szó jelenlét alapjelentése az az, hogy Krisztus itt, tehát hogy valakihez való kapcsolódást jelent. Szóval szerintem a megközelítése ennek, ha azt mondjuk, hogy mennyiségű, akkor valószínűleg úgy lehetne lefordítani, hogy ki hányszor jár templomba például, és akkor az egy mennyiség, hogy ő hetente egyszer minimum ott van, vagy ha kétszer, akkor már nagyon szuper, főleg ha heti, éves, meg mit tudom, milyen gyakoriságot számolunk. De az a helyzet, hogy lehet templomba járni úgy, hogy az embernek a kereszténységhez amúgy egyébként nem sok köze van. Mm. Tehát a mennyiség nem valószínű, hogy ezt meghatározza. Ott a minőség, hogy ki mennyire vallásos, és ugye annak az egyik szélső értéke, amit az átlag ember úgy érzékel, hogy valaki fanatikus szinte már annyira meghatározza az életét, az, hogy ő keresztjén. De hogy alapvetően nem ezekről van szó. Tehát a hitnek az alapja az az, hogy az ember válaszol valakinek, belekerül egy olyan személyes kapcsolatba, ami azért egyszerre egy ilyen nagyon szép misztérium is, de hogy nem lehet nagyon egy definícióba zárni, vagy egy képlettel leírni. És ez a kapcsolódás, ez a Jézushoz való kapcsolódás formája az életét. És hát igazából ez lenne a kereszténység, és hogyha az egy vezető, akkor ez a kapcsolat meghatározza a vezetést, hogy ez egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy bármilyen területen éppen keresztényként megjelenik, akkor ez a kapcsolat az hatással van rá, és így mások is szembesülnek azzal, hogy hát ez nem csak egy világkép, egy eszme, hogy másképp gondolkodunk a világról, hanem hogy hoppá, itt egy személy van hatással másokra, és az ő jelenléte az formálja azt a közeget, ahol ezek az emberek megjelennek, akik Jézushoz kapcsolódnak. Szóval mennyiségi, minőségi kérdés is bizonyos szempontból nyilván, de alapvetően ez egy kapcsolati kérdés.
1: Minden második ember fontosnak tartaná, hogy Magyarországot a keresztény értékek mentén irányítsák az ország vezetői, ahogy ezt korábban olvastam a Publikus Intézet felmérésének, ez lett az egyik eredménye. Helyzetbe hozlak. A krisztusi vezetésnek milyen ismérvei vannak? Mit látunk a Bibliából, és mik a te tapasztalataid?
0: Hát, ha röviden akarom összegezni, akkor a kereszténység hozzáadott értéke a hatalomgyakorlás kérdéséhez, meg a vezetés kérdéséhez, az a szolgálat. Vezetés témája. A legerőteljesebben két történetben jelenik ez meg az evangéliumokban. Egyszer, mikor Jakab és János és az édesanyjuk próbálják Jézustól ugye elkérni, lobbiznak a jobb és a bal oldali helyért, tehát a legjobb pozíciók kér majd az új kormányba. Azt hitték, hogy rendszerváltás
1: lesz.
0: Azt hitték, hogy rendszerváltás lesz, és akkor Jézus mondja azt, hogy figyeljetek, ahol ti fölnőttetek, szocializálódtatok, ahol a mintákat merítitek, ott azt láttátok, hogy a hatalmasok uralkodnak másokon, és elnyomják őket, de közöttetek ne így legyen. Tehát, hogyha egy keresztényből vezető lesz bármilyen kontextusban, azt mondja Jézus, hogy aki első akar lenni, az vállalja azt, hogy szolga lesz, hogy szolgálja a közösséget. És ez annyira erős öröksége egyébként a kereszténységnek, hogy egy kultúrát formált, meg gondolj bele abba, hogy maga a szókincsünk is hogyan változott ebben, hogy hívjuk a legkomolyabb vezetőket egy országban?
1: Miniszter.
0: Mit jelent a szolga?
1: Szolga.
0: Igen. A miniszterelnök kicsoda, hát a szolgáknak a szolgája. És nyilván egy közösség jóléte az ezen múlik, hogy valaki önmagát hogyan határozza meg, hogy ki vagyok én itt, mi az én dolgom. Ha ez egy pozíció arra, hogy én elérjem a saját ambícióimat és a saját céljaimat, akkor ki fogom használni a közösséget, ha én ezt úgy határozom meg, hogy én azért vagyok, hogy a többiek jóléte mindenféle szempontból, tehát a közösségi erőforrások fölött diszponálok, rendszereket formálok, vagy építek, vagy tönkreteszek. De ha azt látom, hogy ezzel szolgálom kéne a többieket, na az megint egy másfajta társadalmat fog eredményezni, és szerintem ez a legfontosabb. Eztán csomó mindent mondhatnánk, mert ugye ennek nagyon nagy irodalma is van, hogy akkor keresztényként hogy kéne vezetni, de hogy ez a szolgáló vezetés szerintem a középpontja ennek.
1: Nem tudom kikerülni a kérdést. Tudom, a definíció az behatárol, definító, de neked mit jelent a politikai kereszténység? Nem is tudom. Szerintem ez egy oximoron egyébként.
0: Egyetértek. Hát mondhatnám, hogy semmit.
1: Oké.
0: Ez az egyik.
1: Rúgjuk tovább a labdát.
0: Igen. A másik, hogy azért minden politikai hatalomnak szüksége van valamilyen ideológia támaszra. Tehát valahogy igazolnia kell önmagát, hogy ő miért csinálhatja azt, amit csinál, miért vállalkozhat arra, milyen szerepet ő betölt, miért legitim, hogy ő van ott. És hát ehhez különböző ideológiai támaszokat kerestek a történelem során, a kereszténység ilyen szempontból szintén felhasználható, úgy vélik. És hát gyakorlatilag így egy marketing, politikai marketing termék lett, de ami egy picit ilyen ideológiai támaszt ad látszólag.
1: És hogyha a kormány tisztviselők, miniszterek, államtitkárok, kormányhivatalnokok között nagy számban vannak élő hitű keresztények, akik tényleg imádkoznak, közösségbe járnak, adakoznak, az attitűdük is krisztusi, akkor sem valid ez a kifejezés, hogy politikai kereszténység? Vagy ez nem validálja?
0: Szerintem nem, mert gyakorlatilag én azért azt gondolom, hogy ez egy olyan jellegű hivatás politikusnak lenni, amit ma nagyon lenéznek, tehát ez démonizálva van szinte sok ember fejébe, hogy aki politikusna, arról mindent lehet gondolni. De hogy azért ez egy nagyon fontos hivatás, hogyha közszolgálatként fogjuk fel.
1: Hát főleg, amit a Biblia mond erről, hogy vessük alá magunkat a tekintélynek.
0: Na, azzal kapcsolatban még beszéltünk dolgokat, okay. Mert annak feltétele is vannak a Bibliában, hogy jó, minek és jó. Hogyan vetjük alá magunkat. De a lényeg, hogyha ezek az emberek tényleg azt elintézi a szívükben a kereszténység, hogy ők szolgák akarnak lenni, szolgálni akarják a közösséget, nem kihasználni, nem az erőforrásain élősködni, a saját ambícióikat megvalósítani, a hatalmi vágyuktól, a pénzügyi, tehát mindenféle ilyen egyéb. Mert ugye azért a vezetők kívánságos helyzetben vannak. Akkor ez a fajta mentalitás, ez az egyik összetevője, ami egy ilyen keresztjén hát vezetőt elvileg alkalmassá tehet, de azért van egy másik is, a hozzáértés. Ugye én nagyon szeretem, nem tudom, olvastad a balban a Kellermannak bármelyik könyvét vezetésről.
1: Nem.
0: Ő egy hölgy, és hihetetlen jó munkát csinál, ő a rossz vezetést kutatja. És azt mondja, hogy képzeljünk el egy olyan orvostudományi egyetemet, ahol csak az egészséget definiálnák állandóan, és a betegséget nem vennék észre, és nem gondolkodnák el rajta, hogy miért jön létre, hogy lehet gyógyítani, mit lehet vele kezdeni. És azt mondta, hogy a vezetéstudomány sokáig igazából mindig azt nézte, hogy ki miért sikeres, miért jó, és próbálta levenni a tanulságait, és megfogalmazni azt, hogy hogyan lehet akkor sikeresen és jól vezetni, és még több, a jó vezetőkhöz képest még több rossz vezető volt, és abból is lehetne tanulni. Na mindegy, ő azt mondja összefoglalva, hogy három oka van a rossz vezetésnek, az egyik az a jellemtelenség, a másik a hozzá nem értés, a harmadik meg a kettő együtt. Na most ebből a szempontból mondom azt, hogy ha amit te soroltál, Monika, az előbb, hogy mondjuk milyen emberek alkotnak egy társadalmi vezetői réteget, és az elmondható róluk, akkor feltételezhetjük, hogy talán a jellemük akkor jó. Bár nem mindig ezt látjuk. Egyébként keresztények között is vannak elég jellemtelen emberek is sajnos, és nem keresztények között is vannak nagyon jellemes emberek.
1: Szinte krisztusi jellemű emberek a világban. Igen.
0: De még oda kéne tenni a hozzáértést is, tehát, hogy ha egy közösségnek a szervezetfejlesztési alapelvévé például a lojalitás válik, hogy a vezető azokat választja maga köré, akikben minden körülmények között megbízhat, akik mindent megcsinálnak, amit ő gondol, akik szakmai kérdéseket nem tesznek föl, etikai megfontolásokat nem tesznek szóvá, tehát gyakorlatilag ilyen megvalósítók, akkor ez egy kontraproduktív szervezet lesz, vagy akár társadalom is. Tehát, hogy nagyon sok múlik azért azon, hogy hozzáértő emberekkel is vesszük-e körbe magunkat, mint vezetők.
1: De ez az egyházra is vonatkozik, a
0: abszolút
1: politikai rendszerekre,
0: igen,
1: gazdasági szereplők, vállalat, minden.
0: Igen, ez így van.
1: Egy csomagban.
0: Ez így van. És bárhol, még az egyházakban is fenyeget az, hogy egy vezetőnek sokkal kényelmesebb egy ilyen engedelmes, simulékony, lojális, nem problémás, akinek véleménye
1: csak
0: is van.
1: Csak ne konfrontálódjon.
0: Igen, igen. Tehát olyan emberekkel együttműködni. De azért az igazán nagy vezetők, pont az volt a jellemző, hogy nem féltek a fajsúlyos emberektől, nem féltek a tehetségesektől, tudták őket vezetni hitelesen, és hát ez azért egy szervezetnek, egy közösségnek, legyen az egy egyház, egy munkahely, de legyen akár az egész társadalom, azért hosszú távon a javára válik.
1: Hosszú távon, ez itt a kulcs. Behoztam a stúdióba magammal két nagyon nagy, vagyis fajsúlyos könyvet. Nehéz is, vastag is, és tényleg fajsúlyos. Az egyik Francis Fukuyama Bizalom című könyve, a másik Tomka János Bőge György Vezetés egykor és most, a Biblia és a menedzsment nagyon izgalmas, az utóbbi természetesen krisztusi vezetésről, bibliai idézetekkel és napjainkból is felhoznak a szerzők nagyon izgalmas, megfontolandó eseteket, esettanulmányokat, de most fogom a másikat a kezembe, Francis Fukuyama könyvét, egy kedves ismerősöm javaslatára kezdtem el most olvasni. Fukuyama ugye az amerikai társadalom kutató, a Bizalom című könyvét 96-ban írta, a társadalmi erények és a jólét megteremtése, ez az alcíma a könyvnek. Az a tételmondata, hogy az emberi társadalmak rendeltetésszerű működésének az alapja a bizalom. Hát már kb. Fél órája erről beszélünk. Fukuyama ezt ráadásul társadalmi tőkének fogadja el, és pár évvel ezelőtt, valamikor a pandémia idején jelent meg egy cikk, amiben azt írja, hogy a bizalom a legfontosabb adottság, amely meghatározza egy társadalom sorsát. Na, én képzeld el, hogy azért 20 és fél éve járok az Úrral, ismerem a Bibliát, de hogy engem ez hogy megütött, nem hiszem, hogy Fukuyama a Jézus követő, de hogy nagyon komoly bibliai gondolatai vannak ebben a könyvben is. Adottság a bizalom.
0: Hát nagyon érdekes, amit mond, én maximálisan egyetértek több gondolata is, amit most idéztél tőle. Például azt is, hogy ez egy közösségi tőke. Tehát legyen az a gyülekezet, egy egyház, legyen az egy munkahely, vagy legyen az a nemzet, tehát az országunk. Tehát ez egy nagyon fontos tőke. De bizonyos szempontból adottság is. Mert ugye a bizalom és a hit, hát ez szinonimák, néha ugyanazt a szót fordítjuk héberről, görögről, magyarra, bizalomnak vagy hitnek. Szóval hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de hogy sokan állnak ehhez úgy hozzá, például nem hívő barátokkal beszélgetünk, hogy Tamás, jó neked, te tudsz hinni, mint hogyha nekem lenne adottságom, neki nem
1: igen,
0: lenne.
1: Igen, igen, én is ugyanezt kapom. És de vagy szeretnék úgy hinni, mint te. Hát,
0: igen,
1: just
0: igen.
1: Do it.
0: De hogyha a hitre és a bizalomra így gondolunk, amit a Fukuyama mondott, én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ugye én abban hiszek, hogy az embert Isten alkotta, és fölkészítette arra, hogy hozzánk kapcsolódjon, és hogy az ő általa kapott elhívását az ember betöltse. És hát ebben a bizalom és a hit kulcskérdés, és hogy ezen az alapon minden ember, aki Isten képére lett teremtve, képes erre, és egyébként, hogyha most lejövünk erről, és a profán kontextusra, az általánosra ránézünk, akkor tényleg ezt látjuk, hogy enélkül nem működne a társadalom. Hmm. Most gondold el, hogy állsz a busz megállóba, odaér a 40-es busz, és nem hiszed el, hogy az Budaörsre megy, hanem követelnéd, hogy már pedig bizonyítsák be, most neked itt helyben még nem indult el, mert csak akkor szállsz föl, mi lenne? Vagy elmész a boltba vásárolni egy liter tejet, és benne van egy fehér löty, de nem tudod, hogy mik az összetevők van benne, cián, hipó, bármi, tehát hogy honnan tudod? Akkor most addig nem iszod meg, amíg nem viszik el az élelmiszerbiztonsági intézetbe bevizsgálni, és neked minden egyes üveget vagy flakont ellenőriztetni kell. Tehát ha nem bízunk a rendszerben, nem bízunk a rendszer intézményeiben, nem bízunk azokba a szereplőkbe, akik létrehozzák azt a közösséget, amit társadalomnak hívunk, ami egy nagyon szerteágazó rendszer, akkor ez a rendszer ez le fog állni. Tehát egyszer képtelen működni. Tehát a hitet, a bizalmat, azt igazából minden ember gyakorolja napjában, meg se tudja számolni, hogy hányszor. Most például, ahogy beszélgetünk, ülünk egy széken, hát ez egy olyan pozíció, amit te nem tudsz fenntartani egy szék nélkül, ha nem bízol a tervezőjében, a megalkotójában, meg magában a tájban, ami rajta ülsz, akkor nem ülsz rá. Szóval gyakorlatilag nem működik semmilyen nélkül. Tehát a Fukuyamának teljesen igaza van szerintem.
1: És még nem is beszéltünk arról, amiről a Bibliában olvasunk, hogy Isten ígéreteket ad az embernek, és azt gondolhatná mondjuk egy világi ember, hogy akkor sokkal könnyebb nekünk hinni, hiszen kaptunk ígéretet, és ha eleve hiszünk, és még ígéret is van, hát akkor mennyivel egyszerűbb az élet. És sokkal könnyebb szerintük, szerintem viszont sokkal nehezebb. Erről mit gondolsz?
0: Szerintem mind a kettő igaz egyszerre, kicsit függ az élethelyzetektől, a tapasztalatainkról. De én azon gondolkodtam egyébként, hogy ennek a megértése, hogy mit is jelent ez a bizalomhit, ez egy ilyen kevésbé definitíven lehet jól megfogni, inkább egyfajta ilyen rendszer szemléletet, hogyha megnézzük, hogy miről szól, akkor van valaki, aki bizalmat ad, van valaki, aki bizalmat kap. Ez lehet egy személyes, egy tárgy is, például a szék, amelyünk megkapja bizalmat, de ide behelyettesíthetjük a feleségünket, a főnökünket, a kormányt, a barátunkat, a szomszédunkat, tehát bárkit, tehát kapja Istent. Valaki a bizalmat, igen, Istent. És van a bizalom kettőnk között, ami, hát az, ami egy attitűd, egy áramlik valami közöttünk, viszonyulunk valahogy
1: egy
0: a
1: csatorna.
0: Másik, ez a bizalom.
1: Okay.
0: De még van valami, tehát van a bizalomnak egy oka. Tehát, hogy mivel kapcsolatban adjuk a bizalmat annak a másiknak. És hogyha most maradunk egy kicsit a hétköznapoknál, én bízok a feleségemben, szeretjük egymást, az élet nagy kérdéseiben ez a bizalom ott van közöttünk, de ha az a kérdés, hogy egy műtétre van szükségem, ki operál meg, akkor bármennyire bízok a feleségembe, ebben az összefüggésben, tehát a bizalom oka, hogy ki az, aki képes engem megoperálni, úgyhogy én azt túléljem meg, még meg is gyógyuljak, akkor ez valószínűleg egy másik ember lesz. Tehát, hogy ez a négy dolog együtt segít nekünk megérteni, hogy van, aki ad bizalmat, van, aki kap bizalmat, van maga ez az attitűd a bizalom, de az irányul is valamire, tehát valamivel kapcsolatos. És hogyha ezt most az Istennel kapcsolatunkra vetítjük rá, akkor ugyanez van, hogy ha az ember elgondolkodik azon, hogy az életének a nagy kérdései hogy is néznek ki, és hogy mi végre vagyunk mi itt. Tehát minek az értelme, hogy én megszülettem, itt vagyok, végcsinálom, aztán elmegyek, és hova megyek, mi lesz az egész. Tehát, hogyha a nagy kérdésekre keresünk a választ, akkor nem nagyon tudjuk megkerülni azt, hogy föltejük a kérdést, hogy van-e valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, van-e valaki, aki vár bennünket, tehát akihez majd meg fogunk érkezni egyszer, és hogy ő mondjuk, hogy akar jelen lenni addig is az életünkben, amíg itt vagyunk. És szerintem ezek a nagy kérdések, és ilyen szempontból a hit az egy bizalom, tehát mert a hitnek lehet több szintje, például hinni abban, hogy valami létezik. Tehát ez egy szint, hogy valaki hisz abban, hogy van Isten, vagy nincs, nem hisz abban, hogy van Isten. Mondjuk erre mondja például Jakab apostol, hogy te hiszed, hogy van Isten, tök jó, nagyon klassz, utól érted a sátánt, mert ő is hisz és fél. De lehet hinni Istenbe úgy is, hogy azt mondom, hogy mi is az, amivel kapcsolatban meg kellene bíznom benne. És akkor ugye itt megkerülhetetlen például az, hogy mit gondolok én a valóságról, mit gondolok arról, hogy honnan tudom, amit tudok, tehát hogy számomra mi a valóság, az, amit látok, vagy amit mondjuk használok egy-két műszert, hogy kitoljam annak a spektrumát, ameddig ellátok, és csak az létezik, vagy azért az a mindenség, ami körülvesz bennünket, azért nálunk nagyobb, és elfogadom-e, hogy esetleg kinyilatkoztatás alapú ismeret is lehet, hogy a világ nem véletlen van, és valaki, akinek köszönhetjük a létezésünket, sok mindent próbál számunkra átadni, ami nekünk fontos. És itt jön be az, hogy a Szentírás is például ennek az egésznek a forrása lehet ennek a tudásnak. És tudod, amikor arról van szó, hogy a hit az micsoda is, akkor a kereszténység erre azt mondja, hogy a hitnek a tárgya az evangélium, mert mi különböztet meg egy keresztjént más vallásoktól? Tehát hisz a buddhista, hisz a bárki, tehát most sorolhatnánk, valamilyen módon hisz. Mi a különbség? hogy mi hiszünk abban, hogy van egy nagy történet. Tehát, hogy mi ez az evangélium. Hogy van egy nagy történet. Vagy mondhatnám úgy is, hogy van egy nagy metanarratíva. Vagy hogy van egy olyan világmagyarázat. Én nagy történetnek szeretem hívni. Amiben, ha elhelyezem az én személyes történetemet, akkor értelmet nyer, és megtalálom a legfontosabb iránymutatásokat azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjek az életemmel. És ez az evangélium. Ez a nagy metanarratíva, ez a nagy történet, ez az evangélium. De ha fölteszem kérdést, hogy na és mi az az evangélium, akkor ugye agyalhatok rajta sokféleképpen, de ha odafordulok a Szentíráshoz, akkor azt látjuk, hogy az evangélium az egy történet. Négy történetmesélő is elmesélte ezt, ugye a Máté, Márk, Lukács, János, mindegyik. Na de akkor mi ennek a történetnek a lényege? És akkor meg azt látom, hogy ez a történet, ez, ennek van főszereplője. Ez nem én vagyok, én egy fontos szereplő vagyok ebben a nagy történetben, de nem én vagyok a főszereplő. Mindegyik történetmesélő Jézusról mesél. De János milyen különleges, hogy ő a sztorit hol kezdi? A többiek azok a fogantatásnál, a születésnél kezdik el a történetet mesélni. János meg azt mondja, hogy kezdetben már volt az ige. Az ige Isten volt, és Isten volt az ige. És ő Istennél volt. Tehát Jézusról beszél, és azt mondja, hogy mielőtt bármi lett volna, ő már létezett. A történet vele indul. És minden, ami lett, általa lett, úgy folytatja János. Tehát gyakorlatilag a nagy történet a kezdetben, az azt mondja ezzel a Szentírás, hogy mielőtt bármi lett volna, amit mi ismerünk, már létezett Isten, és az ő álma, az ő vágya jelenik meg ebben a világban, és jelenünk meg mi is ezért. És hát ebben a történetben ott van ez a valaki, akit mi Jézusként ismerünk, de Biblia azt mondja, hogy a földre születése előtt már létezett, értünk jött ide, de mi az, hogy értünk jött ide? És hát akkor a történet folytatódik el, mondja, hogy miért van szükségünk Jézusra, tehát a kereszténység éppen ezért igazából azt jelenti, hogy valaki ebben a történetben fölfedezi az életének a nagy kontextusát az evangéliumban, megérti, hogy az én történetem hogy nyer értelmet. Ebben felfedezi azt is, hogy mi az, amit elvesztettem, tehát, hogy mi az, amit a vágyaimon keresztül keresek állandóan, amikor a szükségleteim után loholok, akkor valójában mik is a valódi szükségleteim, mi az, ami elég, mi az, ami nem. Szóval sok-sok kérdésre választ megkapjuk, és hát ez mind Jézushoz visz vissza bennünket, és hát annyit mond a Biblia, hogy nagy szükségünk volt valamire, amit Isten Jézusban tett értünk, mert elszakadtunk tőle, és hát ennek az elmesélés, ez az evangélium, és akkor ezzel kapcsolatban az ember vagy hittel reagál, vagy azt mondja, hogy nekem ez a nagy történet nem kell, de a legtöbben nem is ismerik ezt a sztorit. Tehát, hogy ezt mondhatná, ezt mesélhetné el az egyház. Tehát a nagy történet mesélő most a földön az egyház kéne, hogy legyen.
1: Hát ez az. Azt mondja az Úr, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János apostol, a sokat emlegetett, a nagy kedvencem, ő ír erről, 15. fejezet, 5. vers. Isten a kezdeményező. Mi reagálunk, ahogy mondtad az elmúlt pár percben is, rajtunk, a szabad akaratunkon áll, vagy bukik, hogyan reagálunk. Tamás, ha röviden össze kéne foglalni, hogy mi múlik rajtunk keresztény vezetőkön, hogy egy társadalom jól reagáljon Isten kezdeményezésére, na akkor mit mondasz? Most megelőzlek, én azt mondanám, hogy először bennünk kell, hogy bízzanak.
0: Hát pont azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag, hogyha a hitelességért nem tudunk megdolgozni, tehát a bizalmat nem tudjuk felkelteni, ha azt látják, hogy mi mesélünk egy történetet, de ránk nem érvényes, akkor azzal nem tudunk segíteni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor bemegyek egy orvoshoz, és azt látom, hogy tőle szeretnék segítséget kapni, de ráadásul ő ugyanezzel küzd még jobban, mint én.
1: Jaj.
0: Ugye akkor ez így nehezen fog menni a
1: bizalom. Nincs hitel.
0: Igen, igen. Tehát, hogy nem. Lehet, hiteleség, hogy amit mondanak van alapja, de hogy igazából aki mondja, amiatt nem tudom átvenni azt, amit el kellene fogadnom. És szerintem az egyházak azért ezzel kellene, hogy kezdjék valahogy, hogy újraépítsék Istennek a kegyelméből a hitelességüket. Ehhez viszont egyébként sok mindenre szükség van. Például arra, hogy ne hallgassunk olyan helyzetekbe, amikor esetleg számon kérnek rajtunk valamit, hanem álljunk bele, mondjuk el, hogyha kell, akkor ne talán tartsunk bűnbánatot. Tehát azért az egy nagyon ellenmondásos helyzet, hogy a világ számára hirdett az egyház a bűnbánatot, de nem tudja bemutatni, hogy milyen. Tehát, hogy először nekünk kéne talán prezentálni, hogy ez hogy néz ki. Szóval, na, amit mondtál, arra van szükség kiinduló pontként, és akkor utána sok minden más. Szóval bizalom építésen kéne kezdeni.
1: Jézus bizalmi indexéről beszélgetünk a Média Zaj helyett tükörben a valóság legfrissebb epizódjában. Nagyon sokszor olvasunk fogyasztói bizalmi indexről. Ugye ez egy önbevallási módszer, szokásokat vizsgálnak, és ebből prognózisokat állítanak fel. Na de hát a krisztusi test, az eklézsia az nem csak fogyasztásra hivatott, hanem magvetésre és tanítványozásra is. Hogyan tud ez működni, a magvetés, a tanítványozás, ha már recsegnek az alapjaink itthon? Ha recsegnek.
0: Azon gondolkodom folyamatosan, hogy hogy tudnánk kifordulni ebből a spirálból, amiről beszélgetünk, mert hogy azért ez egy nagyon komoly dolog, hogy van egy nagy kontextus. Igen. De ahogy te mondtad, ahogy te is azért azt tapasztalod a te gyülekezeti hátteredben, hogy azért van mozgás.
1: Így van.
0: Tehát, hogy azért ez azt üzeni, hogy mégis lehet a nagy kontextuson belül is egyénileg vagy közösségileg hitelesnek lenni. Szóval nem szabadna föladnunk bármit is azért, mert azt látjuk, hogy a nagy összefüggésekben azért recseg ropog, ahogy te mondtad, vagy hogy feszültségek vannak a hitelességgel. Azért mégis egy keresztény, hogyha tényleg valóban az a szó valódi értelmében, azt az ő mikrokörnyezete azért leveszi. Tehát, hogy látja, hogy ő milyen, ő hogy viszonyul dolgokhoz. Látja azt, hogy nem tökéletes, de hogy be tudja ezt látni. Tehát, hogy például az, amire ezelőtt beszéltünk, hogy nem akarjuk eladni magunkat, nem tudom, jobbnak, mert nem erről szól a kereszténység, hogy jobbak lennénk másoknál, hanem hogy kapcsolódunk valakihez, és ő persze, ő hatással van ránk, és formál bennünket. És mondjuk, amit említettél többször, hogy a szeretet meg tud jelenni, az elfogadás meg tud jelenni, az együttérzés meg tud jelenni, a közösségi érdekek mentén való gondolkodás, nem csak az egyéni hasznoknak a kergetése meg tud jelenni. Szóval, hogy ezek hatni fognak. Tehát, hogy érdemes szerintem azért gyülekezeteknek dolgozni azért, de egyénileg az egyes keresztényeknek a hétköznapokra lefordítani, hogy neki mit jelent az, hogy Jézust követi, és ennek lesz olyan ereje, hogy emberek, nem mindenki, de hogy lesz, hogy emberek elgondolkodnak ezen, hogy mi ez, és hogy az ő életüknek mi köze van ugyanehhez.
1: De akkor is jöhet egy újabb negatív csavar, megélheti negatívként, akár egy frissen megtért, vagy egy baba keresztény. Azt mondja, hogy a Krisztus függőség az nem igazán szimpatikus. Mert hogy függőség, holott ebben az Isten alakú űrben, ami bennünk van, nagyon sok minden más is jelen van a keresztény ember életében is, hiszen olyan sok mindennel próbáljuk ezt a Jézus alakú űrt mindenféle függőségekkel kipótolni. A kérdésem az, hogy szerinted feladatunk vonzóvá tenni, vagy direktben védeni a kereszténységet?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. De reflektálhatok kicsit erre a függésre, amit mondtam.
1: Persze, hogy
0: ez egy nagyon izgalmas gondolat volt. Szóval azt gondolom, hogy a függőség, ugye egy keresztény tényleg bizonyos értelemben Istentől, Krisztustól függővé teszi magát, de hogy maga ez a gondolatkör azért ez egy ambivalens dolog, mert tényleg így van, ahogy mondtad, hogy egy felnőtt emberre pont az jellemző, hogy autonóm, tehát hogy önálló tud lenni, és saját magának gondot tud viselni, felelősséget tud válni, tehát autonóm. De ha belegondolunk abba, hogy vannak olyan szituációk, amikor mi magunk is fontosnak tartjuk a függőséget, például, hogy egy kisgyereknek legyen egy olyan kontextus, ahol fölnőhet, ahol ő függ például a szüleitől, vagy a tágabb családjától, és azok odafigyelnek rá, teljesen normálisnak tartjuk a függőséget, vagy felnőtt ember vagyok, autonóm, de a hobbim a hegymászás. Na most hozzá vagyok kötve a barátomhoz, akivel együtt másszuk azt a hegyet. Na most akkor ez egy rossz függőség, vagy ez egy életmentő függőség lehet bizonyos helyzetekben. Szóval nagyon nem mindegy, hogy ez miről szól a függőség. És ami szerintem, ha valaki megérti a hitnek a lényegét és a kereszténység lényegét, belátja azt, hogy ez egy olyan típusú függőség, mint az előbb mondtam, hogy én valakitől függök, aki a barátom, akitől nem félek, aki értem áldozatokat vállalt, és segít abban, hogy az legyek, akinél lennem kell. Tehát egy teljesen más dolog, mint hogy valakitől függök, aki aztán fölhasznál, kihasznál, uralkodik rajtam, stb.
1: És ez azért egy masszívan egzisztenciális védelem.
0: Hát abszolút, igen. Na és akkor visszakanyarodva erre, amit mondtál, ez a hitvédelem kérdése?
1: Igen, és vonzóvá kell tennünk, védenünk kell. Kereszténység bástyája Magyarország, és azért ennek van alapja.
0: Bizonyos értelemben van helye a hitvédelemnek szerintem. Fontos, például nagyon sok mintát és példát látunk az Új Szövetségben arra, hogy pára főleg jellemző volt, hogy vitába hiszen hitkérdésekről. Hát, csak hogy ezt nagyon, hogy hogyan tesszük, az nagyon nem mindegy. Tehát, hogy egy vitát például meg akarok nyerni, akár úgy, hogy az ellenfelemet megalázom, tehát őt magát, vagy esélyt adok arra, a vita az arra is jó, hogy megértsük egymást jobban, az álláspontunkat. Szóval esélyt adok arra, hogy a másik megértsen valami olyat, amiről lehet, hogy prekoncepciója van, de nincs világos látása, hogy miről is van szó, és a szabadságára ügyelek, hogy meg is tartsam, tehát nem kényszeríteni akarom, nem akarom manipulálni, semmit nem akarok, azt akarom, hogy megértse, de ugye ez az is kell, hogy én is nyitott legyek, hogy megértsem őt, de hogy ezért küzdök egy vita során, hogyha ezt most nem egy negatív kifejezésnek fogjuk föl, tehát a hitvédelem során, és a végén tiszteletbe tartom azt a szabad akaratot, amit Istentől kapott, és tisztában vagyok vele, hogy igazából a hit szabadság nélkül nincs, tehát hogy ez egy alapfeltétel. Tehát neki szabadon, önként, a saját elhatározásából kell döntenie arról, hogy ő mit kezd. Hát a hit középpontjával, Jézussal, és azzal, amit Jézus értetett, és aki ő, akkor ennek lehet értelme, lehet alapja. De amikor azért a mostani társadalmi párbeszédben, hogy bejön ez, hogy mi hogy védjük a kereszténységet, meg hogy nem, és bizonyos csoportokhoz hogyan viszonyulunk emiatt, és démonizáljuk őket, sőt, ellenségképet építünk köréjük, akkor ez nem az, amiről a Biblia beszél, és az igazán nem segít senkinek. Ez a gyűlöletet fogja fölkorbácsolni egyik oldalon, másik oldalon meg a félelmet valakitől, és amikor ez a kettő együtt van, az hihetetlen káros, és nagyon nagy történelmi, meg személyes katasztrofákhoz vezetett. Szóval a hitvédelem az valakiért, és nem valaki ellen kellene, hogy történjen. Szóval nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveli, aki műveli.
1: Amikor beléptél a stúdióba, megosztottam veled, hogy pár nappal ezelőtt a HVG-n megjelent egy nagyon izgalmas cikk, aminek én csak az első pár gondolatát olvastam el, mert valójában nem a cím vonzott, hanem amit rögtön megláttam. Egyébként a gyónási titokról szólt, hanem az, ami kiszúrta a szememet. A 60-as évek végén, amikor megszületett a láthatatlan vallás kifejezés, kevesen vonták kétségbe, hogy a nyugati társadalmakban eltűnésre vannak ítélve a vallási intézmények és struktúrák. A teológusok kétségeiről is írtak a kollégák. A technikai eszközökkel felvértezett ember miért akarna hinni a csodákban, ha már van űrutazás, itt most természetesen 60-as évek, szexuális forradalom, hidegháború, szóval ha van űrutazás meg csillagháború, akkor minek az Isten? És az első reakciód itt most a hallgató kedvéért elmondom az volt, hogy de Mónika, ez az összelegúzott világkép. Egy percbe fejtsd ki, hogy mit jelent ez számodra.
0: Akkor visszakanyarodnék a nagy történethez. Szóval, hogy a nagy történetben ez a kultúra már nem hisz, és oka van ennek, mert a nagy történet képviselőiben nem bízik. És ugye a posztmodern az eszköztárakat fejlesztett arra, hogy lebontsa ezt, és darabjaira szedje, és ezekből a darabokból legozzák össze az emberek a saját világképüket, a saját metanarratívájukat, próbálják ezt a nagy történetet megteremteni. De igazából tudunk repülni az űrbe, oké, és? Tehát, hogy az űr az honnan van? Tehát a nagy végső kérdéseket igazából nem lehet a technológiával megválaszolni, bármennyire is gondoljuk, hogy ott nagyon sok minden, mesterséges intelligenciától elkezdve mindenféle vár bennünket, de a létezés nagy kérdéseit ezek nem fogják megválaszolni. Tehát ezek az emberi képességek kiterjesztése arról szól, hogy tudunk utazni eleinte gyalogolva, utána lóháton, utána autóval, most már űrhajóval.
1: És de mondjuk a mesterséges intelligencia el tudta volna készíteni ezt az egyórás beszélgetést.
0: Hát akár igen. Na de attól még az egyes húsvérember valódi sorsa az miről szól? Tehát hogy most, hogy tudok utazni, egy vágyunk rá, hogy a fénysebességet tudjunk utazni. Oké, de hova? Mi lesz velünk? Tehát utazunk, de az életünk az honnan hova tart? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ezt a technológia nem igazán fogja áthidalni. És én azt el tudom fogadni, a történelemben ilyen volt sokszor, hogy bizonyos egyházi közösségek megszűntek, a létezésük értelme elveszett. Ugye ilyen a Biblia ismerő emberek tudják is, hogy például a Jelenések könyvében, ahol Jézus gyülekezeteket vizsgál és elemez, ott be is lengeti ezt, hogy hát, hogyha nem térsz meg, ha nem változol meg, ha nem szólhat ez arról, amiről szólni kell, akkor kimozdítom a gyertyatartod a teljéről. Szóval szüntek meg közösség a történelemben, szerintem fognak is, valószínű, nem is kár értük, de az a fajta közösség, amit a Biblia egyháznak hív, szerintem amíg Jézus vissza nem jön, itt lesz, mert az a funkciója, hogy rámutasson az embereknek a legnagyobb kérdésekre, és hívja őket, hogy felelősen gondolkodjanak a saját életükről, a sorsukról, és hogy találják meg a nagy történetben a saját történetük értelmét, és hogy ez nem nagyon fog menni Jézus nélkül, és amíg egy közösség ezt a kincset, ugye Péter például írja, hogy cserépedényben van zárva. Így tehát van. Az egyház, a közösség az ilyen egy cserépedény.
1: Törékeny.
0: De a kincs, ami benne van, az, az örök érvényű. Tehát amíg ezt a kincset őrzi és akarja továbbadni szolgáló lelkülettel, hűségesen, nem ilyen másokat lenéző módon, valamilyen erkölcsi piedesztáról, hanem tényleg szeretettel, ahogy Jézus leült egy prostituált mellé, vagy egy vámszedő mellé, és megtalálta a hangot. Tehát amikor az ember a fontos, meg az a szeretet, amit te mondtál, azok a közösségek szerintem nem fognak elveszni.
1: Én is hiszek ebben. A Tomka János Bőgel György Vezetés egykor és most című könyve, amit korábban emlegettem, most itt a kezemben, ebben külön egy nagy vaskos fejezetet szentel a szerzőpáros az érzelmi intelligenciának. Én úgy látom, hogy az egyház nem erős ebben, és azt hiszem, hogy a következő interjúnk az ezzel kezdődik majd, mert felírtam én még nagyon izgalmas dolgokat ide, mert hogy te azt mondod, hogy túlmenedzselt és alul vezetett ez a világ, azt gondolom, hogy az érzelmi és a szociális intelligencia hiánya, illetve alkalmazásának hiánya miatt is. És egy roppant izgalmas rész még ebből a könyvből, a Daniel Goleman pszichológus idézik, aki ugye az érzelmi intelligenciának a nem is tudom, az atya. Szerinte 6 vezetési stílus van, és már Goleman szerint, és azt mondja Tomka és Bögel, hogy Jézus nagyszerűsége az utolsó héten mutatkozik meg. Nagyon magas érzelmi intelligenciával tudta a vezetési stílusokat váltogatni, mikor volt tekintélyorientált, mikor volt szolgáló vezetés, stb. És a 6 plusz 1 tulajdonképpen a szolgáló vezetés. Ezzel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy így kellene vezetni a társadalmat, ezen belül az egyházat, politikai, gazdasági rendszereket, oktatási intézményeket. Úgy kezdtem ezt az interjút, hogy elég egy ember a változáshoz. Szerinted tényleg elég egy ember a változáshoz, hogy javuljon Magyarországon Jézus bizalmi indexe?
0: Igen és nem. Tehát, hogy abban az értelemben igen, hogy egy változás elinduljon, ahhoz elég egy ember. Aztán, hogy egy változás megvalósuljon és kiterjedjen és átformáljon egy közeget, ahhoz meg sok ember kell már. De az az egy lehet, hogy bevonza ezt a sokat.
1: Mindig legyetek készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi tőletek, hogy miért van reménységetek, választ adjatok. De tegyétek ezt kedvesen, szelíden, tisztelettel, írta Péter apostol az első levelében. De a példabeszédekben azt olvassuk a 27. fejezetben, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Lefordítom Heizer Tamás szavaira, nem belesimogatjuk a változást az emberekbe. De hogy ez mit jelent, egy következő interjúból kiderül. Köszönöm, Tamás, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm szépen.

0: épületek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, elhunyt Témár Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus, Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elhunyt Témár Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla tánc együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához. Ezt követően tanszékvezető volt az Állami Palettintézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban Témár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Témár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban, a korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csaknem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
1: Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Hét István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holtpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: benne.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Őszi haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Újabb parkosítás jöhet a Városligetben. Új vízdíjrendszert javasol Budapest, ingyenes alapmennyiség és sávos díjszabás jöhet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átütemezte a kormány Budapest szolidaritási hozzájárulásának befizetését, így a főváros átmeneti haladékot kapott. Az eredetileg tavasszal és nyáron esedékes részleteket nem kell most befizetni, azonban ősszel egy összegben jelentős összeget kell majd rendeznie a városnak. A döntés értelmében Budapestnek az áprilisi és júliusi részleteket október 15-éig kell megfizetnie a Magyar Államkincstárnak. Ez összesen mintegy 86 milliárd forintos kötelezettséget jelent. A kormány szerint az átütemezés célja a Budapest működő képességének biztosítása. A fővárosi önkormányzat korábban hivatalosan is kérte a szabályozás módosítását, arra hivatkozva, hogy egy újabb azonnali pénzlevonás veszélyeztethetné a közszolgáltatások zavartalan működését. A városvezetés szerint a haladék lehetőséget teremt arra, hogy a következő hónapokban folytatódjanak az egyeztetések a főváros hosszú távú finanszírozásáról. Ebben fontos szerepe lehet az augusztusra ígért pótköltségvetésnek is. A szolidaritási hozzájárulás kérdése az elmúlt években többször is vitát váltott ki a kormány és a főváros között. A kormány álláspontja szerint a tehetősebb önkormányzatoknak nagyobb szerepet kell vállalniuk az állami feladatok finanszírozásában, míg Budapest vezetése úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer aránytalan terhet ró a fővárosra. Már jövő tavasszal megkezdődhetnek a parkosítási munkálatok a Városligetben. Erről Vitézi Dávid számolt be közösségi oldalán. A bejelentés szerint a következő időszakban a zöld felületek fejlesztése kerül a középpontba, és a területen nem épülnek újabb épületek. A tervek szerint a liget így teljes egészében visszakaphatja eredeti közparki szerepét. A parkosítás célja, hogy tovább növeljék a zöld felületek arányát, és még vonzóbbá tegyék a főváros egyik legnépszerűbb szabadidős helyszínét a sétálók, a sportolók és a családok számára. A kormány döntése értelmében emellett megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése is. A részletek egyelőre még nem ismertek, de a fejlesztések részeként a Városliget autómentesítését is előkészítik, ami jelentősen átalakíthatja a környék közlekedését. A Városliget az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektjének helyszíne volt. A mostani bejelentés alapján azonban a hangsúly a jövőben elsősorban már nem az új épületek létrehozásán, hanem a park zöld felületeinek megőrzésén és továbbfejlesztésén lesz. Új szakaszába lépett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs bubi kerékpárok tesztelése. A fejlesztés részeként nem csak korszerű biciklik érkeznek, hanem a rendszer mérete is jelentősen bővül. Ráadásul a fővárosiak egy része hamarosan ingyen is kipróbálhatja az új bringákat. A főváros tájékoztatása szerint péntektől már feltűntek az első új kerékpárok Budapest utcáin. Egyelőre azonban még zárt tesztüzem zajlik. A BKK munkatársai, valamint szakmai partnerek, köztük a Magyar Kerékpáros Klub próbálják ki a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján még finom hangolhassák a rendszert. A teszt időszak után azonban a nagy közönség is nyeregbe pattanhat. Júliusban azok, akik érvényes bérlettel rendelkeznek a Budapest Go alkalmazásban, díjmentesen próbálhatják ki az új bubikat. Ehhez csupán regisztrációra lesz szükség, a részletekről pedig a BKK később ad tájékoztatást. A közbringa rendszer az elmúlt évek egyik legsikeresebb fővárosi közlekedési fejlesztése lett. A jelenlegi rendszer indulása óta meg háromszorozódott a felhasználók száma. Több mint 300 ezer ember használta már a bubit, és összesen mintegy 14 millió utazást regisztráltak. Az új rendszer indulásakor összesen 3300 kerékpár áll majd rendelkezésre a városban. Ezek közül 2500 hagyományos, míg 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Az e-bringák különösen a budai dombos területeken jelenthetnek nagy segítséget, hiszen a használók kisebb erőfeszítéssel juthatnak fel az emelkedőkön. A fejlesztés célja, hogy még többen válasszák a kerékpárt a városi közlekedésben, és tovább erősödjön az a szemlélet, amely szerint egy élhető városban a biciklizés nem csak közlekedési forma, hanem a mindennapi élet természetes része. Új vízdíjrendszert javasol Budapest, ingyenes alapmennyiség és sávos díjszabás jöhet. Alapjaiban változhat meg a vízdíjak rendszere a fővárosban. Budapest vezetése egy olyan új modellt javasol, amelyben minden háztartás egy meghatározott mennyiségű vizet ingyen kapna, az ezen felüli fogyasztásért pedig sávosan emelkedő díjat kellene fizetni. A városvezetés szerint a reformra elsősorban a klímaváltozás és a vízellátással kapcsolatos egyre gyakoribb kihívások miatt van szükség. Az utóbbi évek hőhullámai, a hosszabb aszályos időszakok és az egyre nagyobb ellátásbiztonsági kockázatok miatt a jelenlegi 2013 óta változatlan díjrendszer már nem képes megfelelően kezelni a kialakult helyzetet. Az elképzelés szerint minden budapesti háztartás automatikusan jogosult lenne egy alapmennyiségű, ingyenesen felhasználható vízre. Aki ennél többet fogyaszt, annak a vízdíja fokozatosan emelkedne a felhasznált mennyiséggel arányosan. A pontos határokat és díjtételeket egyelőre még nem dolgozták ki, de a cél egyértelmű, ösztönözni a takarékos vízhasználatot és visszaszorítani a pazarlást. A főváros hangsúlyozza, hogy a változás a legtöbb család számára nem jelentene jelentős többletkiadást. Számításaik szerint egy átlagos budapesti háztartás jelenleg körülbelül 1900 forintot fizet havonta vízdíjként, az új rendszer pedig várhatóan csak néhány száz forintos emelkedést hozna. A tervezet része az is, hogy a szociálisan rászorulók számára fenntartanák, sőt kibővítenék a jelenlegi támogatási rendszert. Emellett a főváros azt is szorgalmazza, hogy a települések visszakaphassák a vízdíjak meghatározásának jogát, vagyis a helyi szolgáltatók nagyobb beleszólást kapjanak a díjak kiszámításába. A javaslat hátterében a vízhálózat állapota is szerepet játszik. Az elmúlt időszakban Budapesten megszaporodtak a csőtörések, miközben a fővárosi vízművek jelentős, több 10 milliárd forintos hiánnyal küzd. A szakemberek szerint a hálózat fenntartása és korszerűsítése hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a rendszer pénzügyi alapjai is fenntarthatóvá válnak. A főváros arra is felhívja a figyelmet, hogy a budapesti vízdíjak nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsonynak számítanak. A vita azonban várhatóan még hosszú ideig folytatódik, hiszen a vízdíjak emelése mindig érzékeny társadalmi kérdés, különösen egy olyan időszakban, amikor a megélhetési költségek általánosságban is emelkednek. Különleges történelmi szabjákat mutatnak be a Budapesti Történeti Múzeumban. Ritkán látható fegyver ritkaságokkal várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum. Időszaki kiállítás nyílt ugyanis olyan különleges szabjákból, amelyek magángyűjteményekből érkeztek, és a 16. századtól egészen a 20. század elejéig ívelik át a magyar fegyvertörténet évszázadait. A tárlaton összesen 18 egyedi és gazdagon díszített fegyvert láthat a közönség. A kiállított darabok nem csak 6 történeti szempontból értékesek, hanem művészeti alkotásként is figyelemre méltók, hiszen számos szabját különleges díszítések, míves markolatok és egyedi motívumok tesznek különlegessé. A bemutatott ritkaságok között helyet kapott egy egerben előkerült kard is, amely a török ellenes harcok időszakából származik, így a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakát idézi fel. A látogatók emellett egy 18. századi szabját is megcsodálhatnak, amelyet Buda és Attila alakjának ábrázolása díszít. A szervezők szerint a kiállítás nem csupán a fegyverek szerelmeseinek szól, a szabjákon keresztül ugyanis a látogatók betekintést nyerhetnek a különböző történelmi korszakok hadviselésébe, ötvös művészetébe és szimbolikájába is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. Megkezdődik a pályakarbantartás a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű

0: sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentális demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyorsbeavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvárbázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Pályakarbantartás kezdődik ma a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A munkák idején a Nyírség, Intercityk a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a kánikula. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad, ugyanakkor zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Délután 31-36, késő este 20-28 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
1: Ez a

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. A 12. kerületben, hegyvidék területén például idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta,

A MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Az első, a második, az ötödik, a hatodik, nyolcadik, tizedik, tizenegyedik, tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik, tizenkilencedik, huszadik, huszonegyedik, huszonkettedik és huszonharmadik kerület dátumai után a MOHU a 12. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Szeptember 6-tól 14-ig várható mindez egyébként. A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 12. kerületben ekkor lesz a lomtalanítás. A hegyvidékeiknek érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert tavaly csak novemberben került sor itt a lomtalanításra, és csak 5 körzet volt. Idén viszont korábban lesz a lomtalanítás, és 7 körzetre osztják a 12. kerületet. Közben átmenetileg pótlóbusz közlekedik a H7-es hévvonalán a Boráros tér és Csepel között. Karbantartás miatt június 20-tól július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév, helyette a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és csepeli hívállomás között az arra közlekedő járatokkal lehet utazni. A MÁV közlése szerint a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, továbbá a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, továbbá a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-én 7 órától július 3-án 19 óráig. Azt írják, hogy a változás ideje alatt a H7-es évvel párhuzamosan közlekedő BKK járatok pótlóbusznak minősülnek a Szent Imre tér és Csepeli hév végállomás között. A MÁV megjegyzi, hogy a pótlás miatti kényszerű átszállás nem minősül út megszakításnak. A pótlóbusz és az előbb említett járatok közötti bármely irányú átszálláskor nem kell új jegyet váltani, a már meglévő jegy is érvényes. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyok az idei szezonban is könnyen elérhetik, továbbra is népszerű horvát tengerpartot, tehát, ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keletiből indul július 3-án Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A júliusi és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37 perckor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9.35-kor fut be. A járaton többféle kocsi közül lehet választani. A legkedvezőbb áru megoldást keresők fekvőhelyes kocsiban utazhatnak, akik pedig kényelmesebb éjszakai pihenésre vágynak, hálókocsis férőhelyet is foglalhatnak. Ez a megoldás pároknak, családoknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak is praktikus lehet. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól indulnak, ami nagyjából 16 ezer forintos kezdőárat jelent. Egy 6 fős fülke akár 240 euróért is foglalható, vagyis teljes kihasználtság mellett fejenként 40 euróba, azaz olyan 14 ezer forintra jöhet ki az utazás. A pontos ár még mindig az utazás napjától, a választott komfort kategóriától és a foglalás időpontjától függ, teszi hozzá a sokszínű vidék. Az utazás hangulatához az étkező kocsi is hozzájárul, ahol az odaúton naplementében vacsorázhatunk, másnap pedig reggelivel indíthatjuk a napot. A podgyász tekintve is kedvező lehet vonattal eljutni az Adriára. A MÁV szerint ugyanis az utasok annyi kézi podgyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit elbírnak. Ez azoknak lehet jó hír, akik hosszabb nyaralásra indulnak, és nem szeretnének szigorú repülős podgyászkorlátokhoz igazodni. Mivel a helyek száma korlátozott, érdemes minél előbb foglalnunk a MÁV oldalán. Az Adria Intercity idén is gondolt az iskolai csoportokra. A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendett az őszi kirándulási ajánlat, ezért a MÁV 2026-ban is elérhetővé teszi ezt hétköznapi utazásokhoz. Új parkolóval és hibrid check-in pultokkal készül közben a nyára a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az év legforgalmasabb hónapjaira több az utasélményt és utas folyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos határfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztések hosszú távon is jelentősek. A kettes terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó Terminál Plus fejlesztési csomagjának befejezéséig. Derül ki a Budapest Airport Facebook bejegyzéséből.
Június 1-én megnyílt a kedvező áru Relax parkoló, amely 2000 férőhellyel bővíti a hosszabb távú parkoló kapacitást, és közel 50 darab elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére. A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyed órás sétával is megközelíthető. Bővültek a 2-es A terminál utas felvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló podgyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is. Az utasok, amennyiben járatuknál erre lehetőségük van, sorbanállás nélkül néhány perc alatt nyomtathatják ki a podgyász címkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröngyeiket, amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott podgyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon. Egyszerre szolgálja az utaskomfort javítását és a kapacitás növekedést az utasbiztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték, és kapacitásait új egységekkel bővítették, és 8 új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladás biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület pedig nőtt. A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCord hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során két új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot, az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes, növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisztelli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Őszi haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Újabb parkosítás jöhet a Városligetben. Új vízdíjrendszert javasol Budapest, ingyenes alapmennyiség és sávos díjszabás jöhet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átütemezte a kormány Budapest szolidaritási hozzájárulásának befizetését, így a főváros átmeneti haladékot kapott. Az eredetileg tavasszal és nyáron esedékes részleteket nem kell most befizetni, azonban ősszel egy összegben jelentős összeget kell majd rendeznie a városnak. A döntés értelmében Budapestnek az áprilisi és júliusi részleteket október 15-éig kell megfizetnie a Magyar Államkincstárnak. Ez összesen mintegy 86 milliárd forintos kötelezettséget jelent. A kormány szerint az átütemezés célja a Budapest működő képességének biztosítása. A fővárosi önkormányzat korábban hivatalosan is kérte a szabályozás módosítását, arra hivatkozva, hogy egy újabb azonnali pénzlevonás veszélyeztethetné a közszolgáltatások zavartalan működését. A városvezetés szerint a haladék lehetőséget teremt arra, hogy a következő hónapokban folytatódjanak az egyeztetések a főváros hosszú távú finanszírozásáról. Ebben fontos szerepe lehet az augusztusra ígért pótköltségvetésnek is. A szolidaritási hozzájárulás kérdése az elmúlt években többször is vitát váltott ki a kormány és a főváros között. A kormány álláspontja szerint a tehetősebb önkormányzatoknak nagyobb szerepet kell vállalniuk az állami feladatok finanszírozásában, míg Budapest vezetése úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer aránytalan terhet ró a fővárosra. Már jövő tavasszal megkezdődhetnek a parkosítási munkálatok a Városligetben. Erről Vitézi Dávid számolt be közösségi oldalán. A bejelentés szerint a következő időszakban a zöld felületek fejlesztése kerül a középpontba, és a területen nem épülnek újabb épületek. A tervek szerint a liget így teljes egészében visszakaphatja eredeti közparki szerepét. A parkosítás célja, hogy tovább növeljék a zöld felületek arányát, és még vonzóbbá tegyék a főváros egyik legnépszerűbb szabadidős helyszínét a sétálók, a sportolók és a családok számára. A kormány döntése értelmében emellett megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése is. A részletek egyelőre még nem ismertek, de a fejlesztések részeként a Városliget autómentesítését is előkészítik, ami jelentősen átalakíthatja a környék közlekedését. A Városliget az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektjének helyszíne volt. A mostani bejelentés alapján azonban a hangsúly a jövőben elsősorban már nem az új épületek létrehozásán, hanem a park zöld felületeinek megőrzésén és továbbfejlesztésén lesz. Új szakaszába lépett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs bubi kerékpárok tesztelése. A fejlesztés részeként nem csak korszerű biciklik érkeznek, hanem a rendszer mérete is jelentősen bővül. Ráadásul a fővárosiak egy része hamarosan ingyen is kipróbálhatja az új bringákat. A főváros tájékoztatása szerint péntektől már feltűntek az első új kerékpárok Budapest utcáin. Egyelőre azonban még zárt tesztüzem zajlik. A BKK munkatársai, valamint szakmai partnerek, köztük a Magyar Kerékpáros Klub próbálják ki a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján még finom hangolhassák a rendszert. A teszt időszak után azonban a nagy közönség is nyeregbe pattanhat. Júliusban azok, akik érvényes bérlettel rendelkeznek a Budapest Go alkalmazásban, díjmentesen próbálhatják ki az új bubikat. Ehhez csupán regisztrációra lesz szükség, a részletekről pedig a BKK később ad tájékoztatást. A közbringa rendszer az elmúlt évek egyik legsikeresebb fővárosi közlekedési fejlesztése lett. A jelenlegi rendszer indulása óta meg háromszorozódott a felhasználók száma. Több mint 300 ezer ember használta már a bubit, és összesen mintegy 14 millió utazást regisztráltak. Az új rendszer indulásakor összesen 3300 kerékpár áll majd rendelkezésre a városban. Ezek közül 2500 hagyományos, míg 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Az e-bringák különösen a budai dombos területeken jelenthetnek nagy segítséget, hiszen a használók kisebb erőfeszítéssel juthatnak fel az emelkedőkön. A fejlesztés célja, hogy még többen válasszák a kerékpárt a városi közlekedésben, és tovább erősödjön az a szemlélet, amely szerint egy élhető városban a biciklizés nem csak közlekedési forma, hanem a mindennapi élet természetes része. Új vízdíjrendszert javasol Budapest, ingyenes alapmennyiség és sávos díjszabás jöhet. Alapjaiban változhat meg a vízdíjak rendszere a fővárosban. Budapest vezetése egy olyan új modellt javasol, amelyben minden háztartás egy meghatározott mennyiségű vizet ingyen kapna, az ezen felüli fogyasztásért pedig sávosan emelkedő díjat kellene fizetni. A városvezetés szerint a reformra elsősorban a klímaváltozás és a vízellátással kapcsolatos egyre gyakoribb kihívások miatt van szükség. Az utóbbi évek hőhullámai, a hosszabb aszályos időszakok és az egyre nagyobb ellátásbiztonsági kockázatok miatt a jelenlegi 2013 óta változatlan díjrendszer már nem képes megfelelően kezelni a kialakult helyzetet. Az elképzelés szerint minden budapesti háztartás automatikusan jogosult lenne egy alapmennyiségű, ingyenesen felhasználható vízre. Aki ennél többet fogyaszt, annak a vízdíja fokozatosan emelkedne a felhasznált mennyiséggel arányosan. A pontos határokat és díjtételeket egyelőre még nem dolgozták ki, de a cél egyértelmű, ösztönözni a takarékos vízhasználatot és visszaszorítani a pazarlást. A főváros hangsúlyozza, hogy a változás a legtöbb család számára nem jelentene jelentős többletkiadást. Számításaik szerint egy átlagos budapesti háztartás jelenleg körülbelül 1900 forintot fizet havonta vízdíjként, az új rendszer pedig várhatóan csak néhány száz forintos emelkedést hozna. A tervezet része az is, hogy a szociálisan rászorulók számára fenntartanák, sőt kibővítenék a jelenlegi támogatási rendszert. Emellett a főváros azt is szorgalmazza, hogy a települések visszakaphassák a vízdíjak meghatározásának jogát, vagyis a helyi szolgáltatók nagyobb beleszólást kapjanak a díjak kiszámításába. A javaslat hátterében a vízhálózat állapota is szerepet játszik. Az elmúlt időszakban Budapesten megszaporodtak a csőtörések, miközben a fővárosi vízművek jelentős, több 10 milliárd forintos hiánnyal küzd. A szakemberek szerint a hálózat fenntartása és korszerűsítése hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a rendszer pénzügyi alapjai is fenntarthatóvá válnak. A főváros arra is felhívja a figyelmet, hogy a budapesti vízdíjak nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsonynak számítanak. A vita azonban várhatóan még hosszú ideig folytatódik, hiszen a vízdíjak emelése mindig érzékeny társadalmi kérdés, különösen egy olyan időszakban, amikor a megélhetési költségek általánosságban is emelkednek. Különleges történelmi szabjákat mutatnak be a Budapesti Történeti Múzeumban. Ritkán látható fegyver ritkaságokkal várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum. Időszaki kiállítás nyílt ugyanis olyan különleges szabjákból, amelyek magángyűjteményekből érkeztek, és a 16. századtól egészen a 20. század elejéig ívelik át a magyar fegyvertörténet évszázadait. A tárlaton összesen 18 egyedi és gazdagon díszített fegyvert láthat a közönség. A kiállított darabok nem csak hat történeti szempontból értékesek, hanem művészeti alkotásként is figyelemre méltók, hiszen számos szabját különleges díszítések, míves markolatok és egyedi motívumok tesznek különlegessé. A bemutatott ritkaságok között helyet kapott egy egerben előkerült kard is, amely a török ellenes harcok időszakából származik, így a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakát idézi fel. A látogatók emellett egy 18. századi szabját is megcsodálhatnak, amelyet Buda és Attila alakjának ábrázolása díszít. A szervezők szerint a kiállítás nem csupán a fegyverek szerelmeseinek szól, a szabjákon keresztül ugyanis a látogatók betekintést nyerhetnek a különböző történelmi korszakok hadviselésébe, ötvös művészetébe és szimbolikájába is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élek.

0: Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. az a fajta mozi élmény érkezik a ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabastrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabastrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabastrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők, mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szintere illettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipótvárosban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplőgyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárda, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután áll

0: A miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentális demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyorsbeavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvárbázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Filmforgatás miatt hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórta lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagyon erős lesz az út.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem, akivel a mozaik családokról beszélgetünk. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Most egy picit másabb beszélgetés lesz ez, ugyanis az eseteknek a 99%-ában a stúdióban beszélgetünk, de most egy kis akadályoztatás okán az történt, hogy telefonon értem el Eszter, de hát ettől függetlenül nyilván az interjú az elkészül, a beszélgetést meghallgathatják. A témánk az a mozaik családok, annak párkapcsolati aspektusai, erről fogunk beszélgetni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia!

0: A lényeg, hogy a vonal, úgy hallom, hogy tökéletes, remélem, hogy a hallgatók számára is tökéletesen hallhatóak vagyunk, vagy te főleg, úgyhogy csapjunk is bele, én azt gondolom a mai témánkba. Tehát ugye azt mondtam, hogy a mozaik családok és ennek a párkapcsolati aspektusait igyekszünk megnézni. Elsőként én azt szeretném kérni, hogy tegyük egy picit tisztába ezt, hogy mit mondunk mozaik családnak, mit jelent ez maga, hogy mozaik család?
1: Mozaik család vagy patchwork family, ugye akkor beszélünk olyan családi dinamikáról, vagy ilyen családi dinamikáról, amikor olyan párra esik a választásunk, akivel csomag is jár együtt, megérkezik a kapcsolatunkba egy gyerekkel, és egy vagy több gyerekkel érkezik a kapcsolatba, és tulajdonképpen egy addig teljesen ismeretlen terepre lépünk. Így ebben a megváltozott családi dinamikában. Nagyon érdekes, mert megfigyelhető így a mozaik családok esetében, hogy kezdetben mindenki sokkal toleránsabb, elnézőbb, tehát itt a mindenkin a családtagokat értjük, tehát sokkal toleránsabbak, elnézőbbek, egymással próbálnak megfelelni egymás igényeinek, de tulajdonképpen ez az állapot, ez nem tartható fenn a végtelenségig, és elkezdődnek a problémák.
0: Ez egy kicsit akkor olyan, mint a szerelemben a rózsaszín köd az elején, és akkor utána, hogy eloszlik a köd, akkor jönnek a problémák.
1: Igen, pontosan. Mm. Megérkeznek nagy lendülettel a párok. Ugye a randizgatásnak az időszakában megindul egy idealizált képnek a felvázolása, hogy milyen szépen fogunk így együtt élni mozaik családként, de aztán nagyon gyorsan megtörténik az, ami Karintival is, meg a feleségével is, mert biztosan te is ismered, vagy talán ismered azt a mondatot, ugye, hogy Karintinak is, meg a feleségének is volt egy-egy gyermek.
0: Igen.
1: És amikor a gyerekek összeverekedtek, akkor Karinti dolgozott, és az mindig a feleségére bízta a íráskodást, és akkor azt mondta mindig, hogy Aranka, kérem, a maga gyereke, meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket.
0: Igen.
1: És ez így tulajdonképpen nagyon szépen mutatja a mozaik családnak a dinamikáját. Azt látjuk így a pár konzultációkon keresztül, hogy hosszú távon akkor tud működni jól egy mozaik család, hogyha a szülők teljesen egyenértékű tagként vannak jelen a kapcsolatban, tehát nem csak a gyerekek életében, hanem a párkapcsolatban is, és a családi rendszerben is, és ugyanolyan szabályok vonatkoznak mindegyik gyerekre. Ez nagyon-nagyon nehéz megtenni.
0: Hát mert ez nagyon következetesnek is kell lenni itt nyilván.
1: Tehát ezt így kimondani, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak minden gyerekre, és nincs kivételezés, hát ez egy szívfájdalom sok esetben. Ugye, amikor én megérkezem a saját gyerekemmel egy mozaik családba, és azt veszem észre, hogy az én párom például ferdeszemmel néz rá, akkor ugye rögtön beindulnak azok a mechanizmusok, hogy na hát én biztos, hogy nem tűrhetem azt, hogy az én gyerekemet valaki bántsa. Tehát leírva nagyon könnyűnek tűnik a eleinte ugye a mozaik családnak a felépítése, és valóban, ahogy mondott, hasonlít egy rózsaszínkör időszakra, de aztán később jönnek a problémák, mert ez a kezdeti lendület, ez a kezdeti lelkesedés nem tartható fenn a végtelenségig.
0: Akkor, hogyha valaki tudatosan és teljesen következetesen indítja el ezt az egészet, tehát már úgy lép bele, hogy teljesen tudatában van annak, hogy kezelni kell, mindent meg kell beszélni, kommunikálni kell, akkor ez lehet akár a kezdetektől is jó, nem? Vagy van ilyen?
1: Igen, és mindig nagyon-nagyon fontos az őszinte beszélgetés, hogy arra mindig lehetőséget tudjunk teremteni, és amikor randizgatunk, és tudom, hogy egy olyan férfival randizgató, akinek gyereke van, akkor nagyon fontos, hogy minél korábban lefektessük annak az alapjait. Tehát a majdani mozaik családunknak az alapjait a társunkkal, hogy hasonló helyzetekben mit fogunk elvárni a másiktól. És sokan óckodnak azért így a randi tehát a randizgatás időszakában már vizualizálni egy jövőképet, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos már itt megbeszélni, hogyha úgy alakul az életünk, akkor mit várunk el a másiktól. És az a konszenzus például, hogy azt várom el a másiktól, hogy bár ő nem láthat el teljes értékű anyai, apai funkciót, de mégis nagyon-nagyon fontos, hogy legyen az erre való törekvése, mert a mi egységünk, az, hogy mi egységben vagyunk, és egyenértékű szülőként vagyunk jelen, az fogja elhozni annak a gyereknek a későbbiekben a lelki egészségét és a jólétét.
0: Most muszáj megállnunk ezt erre egy picikét, de csak is kizárólag egy zene erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk önök is.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést, Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Telefonban van itt, most telefonvonalban van itt velünk Eszter, és a mozaik családokról beszélgetünk, ennek a párkapcsolati aspektusairól, és ugye arról volt szó, hogy milyen igazából ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és erre mondhatjuk azt is, hogy mintánk sincs arra, hogy hogyan lehet egy mozaik családot jól úgymond összerakni. Tehát ugye, mint a puzzle darabokat, hogy így jól kirakni a kirakóst, mert hogy nincs előttünk semmilyen példa, hogy mondjuk hogy csinálták a szüleink vagy a nagyszüleink. Már a következő generációnak nyilván ilyen szempontból sokkal okosabbak lesznek, de ugye abban maradhatunk, hogy amit itt ugye a zene előtt is mondtál, hogy a kommunikáció egyrészt, másrészt meg a felelősséggel is következetesen megbeszélve a dolgokat és következetesen tenni a dolgokat, az kialakíthat egy jó mozaik családot, egy jól működő mozaik családot, és ezen belül egy jó párkapcsolatot.
2: Igen, ez így van. Tehát ahogy fogalmaztam, minél korábban szükséges lefektetni a mozaik családunknak az alapjait, illetve a szabályait, és ez akkor szerencsés, hogyha ezt már akkor megtesszük, amikor még a randizgatás időszakában vagyunk. Nagyon nehéz úgy megérkezni egy mozaik családba, hogy például a válás után bűntudatunk van. Uh-huh. Nagyon sokan szenvednek bűntudattól, attól a bűntudattól, hogy nem voltak képesek például a gyereküket teljes családban felnevelni. És ezzel a bűntudatérzéssel elindulni, belépni egy mozaik családba nagyon sok esetben eredményez esetleg túlkompenzálás, uh-huh. túlzott engedékenységet, a határoknak a képlékenységét, és valóban konfliktusokat eredményez a párok között egy ilyen állapot. Tehát teszem azt, megérkezem egy mozaik családba válás után a gyermekemmel, és én például úgy nőttem fel, hogy engem elutasított az édesanyám, és én nem fogom ezt megtenni a saját gyerekemmel, tehát lehet, hogy már a megelőző családi rendszerben is, ahol éltünk, a házasságomban, és már lehet, hogy túlzottan engedékeny voltam pont a gyerekemhez, azért, hogy ő ne tapasztalja meg azt a sorsot, ugye, ami nekem jutott. És ezt, hogyha folytatom a mozaik családban, akkor egyértelműen még több konfliktushoz fog vezetni ez az állapot.
1: Egyébként nagyon sokan teszik azt is, hát most nagyon sokan nyilván így az én ismertségi körömből így gondolkodtam el, hogy ilyen mozaik családoknál, hogy a mostoha anyuka vagy mostoha apuka nem szeretné pótolni az édesanyát vagy az édesapát, attól függ ugye, hogy melyik, kiről van szó, apáról vagy az anyáról, hogy ez egyébként egy jó dolog, tehát hogy ha az ember így cselekszik, akkor ez közelebb viheti, közelebb tudja hozni a mozaik család tagjait?
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ahogy fogalmaztam, hogy lefektessük az alapokat, és ebben benne lehet az, igen, hogy megegyezünk abban, hogy teljes értékű szülőként uh-huh. fog részt venni a mozaik családban, és ez meg fogja adni ugye azt a biztonságot a gyereknek, hogy mi egyenrangú szülőtársakként egy egységet képezünk, és ebben az egységben mi ugyanazt képviseljük, mi ugyanazt mondjuk, tehát ezt a, például ha az említett széthúzás, amit az előbb említettem, megtörténik, hogyha én bűntudatból fakadóan hajlamos vagyok a túlkompenzálásra, például a túlzott engedékenységre, amit ugye a gyerek ki is használ, uh-huh. akkor ez uhatatlanul éket ver a mozaik családtagok között, éket ver a gyerekek közé, mert azt érzik, hogy egyikükkel kivételeznek, tehát nincsen meg ugye az azonos arányú figyelem, illetve hát éket ver a párom és én közöttem is. Tehát ezekre nagyon-nagyon fontos figyelni, hogy nagyon nehéz megtenni, ugye, és megkeresni, hogy hol van az a határ, ameddig nevelőszülőként én elmehetek, hiszen vannak problémák, amiket a saját gyerekemmel sokkal könnyebben kezelek, pontosan tudom, hogy meddig mehetek el vele, de mi van a másik gyerekkel, de mi a helyzet a másik gyerekkel, igen. Akkor hol van az a határ, amit én még vele megtehetek, vajon felemelhetem vele a hangomat, vagy kiabálhatok vele, vagy mit jelent a határhúzás felé, a gyerek felé, mit jelent a szülői következetesség. Tehát itt nagyon fontos például arra is ránézni, hogy ha a válás előtti időszakra gondolok, a gyerekekkel kapcsolatos problémákat nagyon könnyen meg tudtam beszélni a férjemmel, mert közös gyerekeink vannak, és semmilyen tulajdonképpen ez semmilyen konfliktus, vagy vihar, vagy veszekedés nem eredményezett. De amikor leülök egy mozaik családban a társammal beszélgetni a gyerekeinkről, amiben benne van az én gyerekem, meg az ő gyereke, meg lehet, hogy a közös gyerekünk, akkor ez nagyon nehéz. Mert hogyan beszélek valakinek ugye arról, hogy az ő gyerekével probléma van?
1: Hát igen, ugye itt arról nem is beszélve, ugye, hogy itt a felnőttről van most szó, de és akkor ott van még az úgymond az elszenvedő szereplője, ugye a gyerek, akivel, hogyha ugye pici az a gyerek, nyilván nem tudja vele megbeszélni a másik fél, de hogy itt még nem tudjuk ugye az ő oldalát, mert itt csak a két felnőtt oldalát tudjuk, hogy ők hogyan kommunikálnak, meg ők hogyan tudják ezt a rendszert úgymond összerakni. Most biztos, hogy erre lenne egy gondolatod, de muszáj, hogy egy picit beléd folytanom ezt a gondolatot, meg a szót, zene, hírek, és ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kirei Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk pedig a mozaik családok és annak problémái. Milyen problémák adódhatnak, hogyan tudjuk megoldani, milyen lehetőségeink vannak. Erről beszélgetünk tehát ebben az órában. Hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista életét vesztette, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. Közben itthon aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentális demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyorsbeavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvárbázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Filmforgatás miatt hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a stadionok állomás alagúti részében forgat.
1: Időjárás.
2: A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórta lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagyon erős lesz az út.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Mozaik családok és annak problémái, ez a témánk ebben az órában. Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Most előbb életörömzene jön, de ezt követően folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!
1: Életörömzene! Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. A mozaik családokról és annak a párkapcsolati aspektusairól beszélgetünk. Ugye itt arról volt szó, hogy a mozaik családba ahogyan bejön ugye a anyuka vagy apuka és a gyerekek, tehát ahogy kialakul az új család, ez amit most mozaik családnak neveztünk, hogy itt fontos a tudatosság, a lefektetni az alapokat, lefektetni, megbeszélni azt, hogy kinek milyen úgymond idézőjelben elvárásai, de ez nem jó szó, gondolom, ugye Eszter? Mm-hmm. Tehát nem elvárásaink lehetnek, hanem mik, hogy fogalmaznád?
2: Érzelmi szükségleteink, de reális elvárásaink kellenek, hogy legyenek.
1: Igen.
2: Tehát az egy fontos szó, hogy, uh-huh. hogy tehát egy nagyon fontos kifejezés a mozaik családban is, hogy reális elvárásom az igenis lehet.
1: Igen, csak akkor kiegészítve ebben, hogy reális, igen, nem csak úgy a semmibe a nagy elvárások, hogy itt ugye a szülők meg tudják ezt beszélni. No, de ott van a gyerek, vagy a gyerekek, akik úgymond ennek az egésznek az elszenvedői. Ilyen esetben a gyerekek felé a kommunikációt te tanácsolod, ajánlod, vagy ez fontos?
2: Tehát először is, hogyha a gyerekek szempontjából ránézünk a mozaik családnak a dinamikájába, belecsöppennek ugye ebbe az új családi rendszerbe a gyerekek is, akik felé új szabályokat alkotunk. Tehát új szabályok lépnek életbe, és ráadásul ezek a gyerekek van úgy, hogy ingáznak az elvált szülők között, és ami szintén megterhelő. Tehát ingáznak az elvált szülők között, és eltérőek ezáltal a szabályrendszerek. Tehát lehet, hogy egy hétig velünk van egy bizonyos kialakult szabályrendszerrel, és lehet, hogy egy hétig pedig az elvált szülőtársamnál van egy másik szabályrendszerrel. Tehát ezek még plusz konfliktusokat eredményezhetnek. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy megérkezik a gyerek, hazajön, és kell neki ugye egy alkalmazkodási idő, tehát szószoros értelmében alkalmazkodási zavart él meg a gyerek, amíg visszatér ugye abba a szabályrendszerbe, és ez nagyon megterhelő, ez rendkívül megterhelő a gyerekeknek. Lehet, hogy egyedül létre vagy begubózásra van szükségük, még újra alkalmazkodnak ahhoz a szabályrendszerhez, amit mi állítunk fel. Tehát nagyon nehéz a gyerekeknek, mert a gyerekeknek itt is alkalmazkodni is kell, meg ott is alkalmazkodni kell. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos segíteni a gyerekeket ebben, hogy könnyebb legyen ez az alkalmazkodás. Például egy mozaik családban sokkal több megértésre van szükség, sokkal több toleranciára, odafigyelésre, empátiára. A mozaik családbeli lét sokkal több empátiát igényel, mint egy olyan család, ugye, ahol egyfajta szabályrendszer, egyfajta biztonság, egyfajta határok a gyerek felé, és ahogy az előbb elmondtam, ha kétféle szabályrendszer, eltérő szabályrendszerekhez alkalmazkodnak, nagyon megterhelő a gyerekeknek. Igazából mások vagyunk, tehát ha megnézzük, hogy ezt a kétféle szabályrendszert, ugye, ahogy az előbb felvetettem, mások a határok, mások a vonalak, mások a tűrés határok.
1: Igen.
2: Nagyon-nagyon fontos a rugalmasság, ahogy az említettem, a tolerancia, a megértés és a nyílt őszinte beszélgetések.
1: Arról nem is beszélve, ugye, hogy mindenféle szempontból azt gondolom, hogy nehéz egy mozaik családot jól működtetni, úgymond, mert a gyereknek ugye jó esetben van az egyik oldalon, és a másik oldalon is van egy-egy mozaik család, tehát hogy neki két oldalra kell úgymond megfelelni, és ugye minden párnak ott vannak az ex-feleség, vagy az ex-férj, akik még ugye bezavarhatnak ebbe az egész rendszerbe, hogyha mondjuk nem egy békés válás volt. Szóval ez azt gondolom egy nagyon-nagyon nehezített pálya.
2: Igen, nagyon sokszor megtörténik, hogy a szülők nem kommunikálnak egymással, a gyereket kispostásnak használják, mondd meg apádnak, üzenem anyádnak, a gyerek egy villámhárító szerepet tölt be, nem meri elmondani azt, hogy anyánál jól érezte magát, nem mer beszámolni azokról a kellemes programokról, amelyek apánál érték őt, tehát nagyon-nagyon nehéz a gyerekeknek ez, és ezért fogalmaztam amúgy, és azért hangsúlyozom, hogy sokkal több megértés, empátia, rugalmasság, odafigyelés, odafordulás a gyerek felé, mit érzel, hogy érzed magad, elmondhatod, beszélhetsz róla, rendkívül megterhelő ez a gyerekeknek.
1: És ez ugyanúgy a pároknak is, tehát ez ugyanúgy a párunk felé is abszolút ajánlatos, nem? Tehát, hogy elmondani, hogy mi az, amit akár te az én gyerekemmel kapcsolatosan, vagy mi az, amit én a te gyerekeddel kapcsolatosan, mert hogy ez a fajta kibeszélés, vagy megbeszélés, ez azért enyhíti a problémákat.
2: Igen, ez a kulcs tulajdonképpen. Tehát az a fajta, azok az én üzenetek, amelyekkel a saját érzéseinkkel meg tudjuk fogalmazni, mi az az érzelmi állapot, ugye, amiben beleragadtunk. El kell mondanunk őszintén, hogy nekünk például mi és miért esik rosszul, mit érzünk egy adott helyzettel kapcsolatban, és lehet, hogy sokszor elő kell venni egy problémát. Mm-hmm. Nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy nem csak a testvérek rivalizálnak egymással, mert ez is egy fontos pont, hogy a testvérek rivalizálnak. Például teszem azt, megérkezik két testvér egy olyan rendszerbe, egy olyan családi rendszerbe, ahol eddig egy gyerek volt. Tehát egy egyke gyerek volt. És hirtelen ennek az egyke gyereknek két testvére lesz. És vajon ez az egyke gyerek, aki mondjuk 10-12 éves koráig egyedül egyke volt, hogy éli meg, hogy hirtelen egy nagy családban él? Ilyenkor nagyon fontos például, hogy ezt a gyereket hagyjuk meg. Ugye lehet, hogy neki nagyobb lesz a magányigénye, vagy az, igen, hogy ő többet vonul el, vagy ő ragaszkodik az ő szobájához, nem engedi, hogy a testvérei használják a dolgait.
1: Igen.
2: Vagy a kinőtt ruháit hordják például a testvérei, hallani sem akar róla.
1: Hogy figyelni, gondolom, a gyerekre, tehát, hogy meg az érzéseire, meg a mindenféle tevékenységére itt sokkal inkább kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogyha esetleg bármilyen probléma van. Most muszáj újra picit megszakítanom a gondolatodat, de jövünk vissza, és a zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel a mozaik családokról beszélgetünk. Főként párkapcsolati aspektusokat néztünk, illetve hát ugye ehhez azért szorosan hozzátartozik nyilván a gyereknevelés és így a mozaik családon belüli problémák, olyan problémák, amelyek hát szinte kivétel nélkül azt gondolom mindenhol előjönnek, hol kisebb, hol kicsit, hol pedig sokkal nagyobb részben meghatározzák az életét, a mozaik családnak a működését egyáltalán. Ilyenkor, amit ugye itt a zene előtt mondtad, hogy akár hogyha a testvérekkel való rivalizálás, vagy testvérféltékenység is előjöhet, főleg, hogyha egy egyke gyerek kerül be egy ilyen mozaik családba, ahol hirtelen lesz 2-3 testvére, nyilván ez is az elején nagyon jó lehet, akár főleg, hogyha idősebbek, élvezi a gyerek, aztán meg utána ugyanúgy kijöhetnek ugye a problémák. Ilyenkor családterápia, vagy mentálhigiénés és támogatás, mi az, ami segíthet? Azon túl nyilván, hogy a szülők is megpróbálják azért a helyzetet a lehető legjobban kezelni.
2: Hát akkor van szükség már családterápiára, amikor egy helyzet már tarthatatlan. Itt a rivalizáláshoz, és majd erre még visszatérünk, de itt csak a rivalizáláshoz tenném még hozzá, hogy nem csak a testvérek rivalizálnak egymással a mozaik családban, nem csak a gyerekek között alakulhat ki rivalizálás, hanem a nevelőszülő és a gyerek között. Tehát szülő-gyerek között is kialakulhat. Hogyha egy gyereknek egyébként jó a kapcsolata a nevelőszülővel, akkor is láthat egyfajta riválist ebben az új családtagban, hiszen az ő apukája, anyukája ezzel az illetővel, ezzel az új szereplővel úgy érezheti, hogy több időt tölt, mint vele. Hogy emiatt a szereplő miatt ő vele kevesebb időt tölt az ő anyukája, vagy az apukája. Tehát uhatatlanul, akarva, akaratlanul féltékenységet, rivalizálást szülhet ez az állapot. Főleg ugye azoknál a szülőknél, ahol valóban szinte szimbiotikusan összeolvadva élt anya és gyerek, vagy apa és gyerek, és valóban hozzászoktak ehhez a családi dinamikához, hogy ők ketten vannak, és ebbe az ő kettősükbe nem fér bele új szereplő, de aztán egyszer csak belefér, és valóban fájdalmasan éli meg a gyerek, hogy ennek az új szereplőnek az érkezését.
1: Egyébként valójában ez lehet egy úgymond egészséges felállás, egy ilyen mozaik család? Tehát tud ez nagyon jól működni? Ezt kérdezem úgy, hogy nekem most eszembe is jutott, hogy van egy olyan ismerősöm, akiknél szerintem ez tökéletesen működött, de hozzáteszem, hogy ott már nagyok voltak a gyerekek, és született egy közös gyerek, de valahogy ők ezt nagyon jól tudták megoldani.
2: De itt az elején megfogalmaztuk, hogy hosszú távon akkor működik jól egy mozaik család, hogyha a szülők egységben, egyenértékű tagként vannak jelen a kapcsolatban, és a gyerekek életében egyaránt, és lehetőleg ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindegyik gyerekre, és nincs kivételezés. Tehát ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan például úgy próbálják kivédeni a problémákat, vagy elkerülni a konfliktusokat, hogy valahogy kiemelik a gyereküket ebből a családi rendszerből. Tehát lehet fizikailag is kiemelni, hogyha mondjuk megoldható, és egy nagyobb acska gyereket, vagy egy kamasz gyereket mondjuk a nagymamájánál helyeznek el, most csak mondtam egy példát, és akkor vagy kollégiumban helyezik el a gyereket, bentlakásos kollégiumban, akkor úgy gondoljuk, hogy akkor meg is van oldva a probléma, mert akkor nem zavar vizet ez a gyerek, ki van emelve, ugye ebből a rendszerből ő miatta nincsenek konfliktusok. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egész egyszerűen benne maradjanak a családi rendszerben a gyerekek, hogy meg tudják tapasztalni az alkalmazkodást. És az kezdeti alkalmazkodási zavarok után megérkezzenek nem problémamentes, meg nem konfliktusmentes, de egy olyan családi dinamikában, ami akár nagyon szép is lehet.
1: Itt ugye az a kérdés merült most fel bennem, hogy kinek az igényei elsődlegesek mondjuk egy ilyen mozaik család indulásakor? A szülők igényei, vagy minden esetben a gyerek igényei elsődlegesek, amit érdemes úgymond kielégíteni az ő igényeiket, és utána jöhetünk mi, a anyuka, apuka?
2: Itt nagyon fontosat kérdeztél, mert szintén okoz problémát az, amikor én látszólag megérkezem egy mozaik családba, de valójában lelki értelemben, érzelmi értelemben én nem engedem meg, hogy én tovább lépjek. Tehát én továbbra is a gyerekemmel alkotok például egy egységet. A gyerekemmel alkotom azt a szimbiózist, amiről néhány perccel ezelőtt beszéltünk, mert volt egy jól működő kis rendszerünk, és látszólag megérkeztem egy mozaik családba anyaként, vagy apaként, de valahogy nem tudom, tehát nem tudom megengedni azt a változást saját magamnak, hogy én tulajdonképpen a gyerekemet leválasszam saját magamról, és megérkeztessem őt szereplőként, új szereplőként ebbe a mozaik családba. Uh-huh. Az egységünk az továbbra is megmarad, látszólag ott vagyunk, megérkeztünk, de nem a társammal fogok egy egységet alkotni, hanem a gyerekemmel alkotom az egységet továbbra is.
1: Hát szóval nincs könnyű dolga, azt gondolom, se a szülőknek, se a gyerekeknek egy-egy ilyen mozaik családban, de lehet ezt jól csinálni, vannak erre pozitív példák, és hogyha mindez, amit most itt Eszter elmondott ebben a beszélgetésben, ezt, hogyha figyelembe veszik a hallgatók, hogyha mondjuk ilyen helyzetben vannak, és ezt betartják, akkor lehet, azt gondolom, tényleg ezt jól működtetni.
2: Igen, egy mozaik családnak a működtetése az egyik legnagyobb feladat és kihívás lehet a család életében. Sokkal nagyobb kihívás és sokkal nagyobb feladat, mint egy olyan család életében, ugye, ahol nincsenek, nem különböző helyszínekről nem érkeznek új szereplők, és ahogy fogalmaztam, sokkal tovább tart az alkalmazkodási zavar a gyerekeinknek, nekünk pedig segítenünk kell őket ebben. Sokkal több megértés, odafigyelés, tolerancia, ezeket igényli egy mozaik családbeli lét.
1: Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, és bízom benne, hogy sokan tudnak ebből úgymond tanulni, vagy legalábbis ihletet meríteni ahhoz, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk. Családi Manna.

0: Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel a Mozaik családok működéséről beszélgettünk. A következő órában pedig két fantasztikus eseményt ajánlok a figyelmükbe. Az egyik a kocintás, azaz az arbortúra, majd mindjárt részletet hozunk, illetve a Vízzene Virág Fesztivál, ami Tatán lesz az gyönyörű festői öreg tó környékén. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
5: Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. Ma van a múzeumok éjszakája. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Baia Hibe városában történt. Közben itthon aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentális demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egy

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak ebben az órában. Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem, havonta visszajáró vendég, ugye a Gábor, hallhatják a hallgatóink, meg néha ismétlést is szoktam egyszer-kétszer betenni, úgyhogy nem csak havonta egyszer hallhatnak téged, hanem még néha így elvétve ott vagy a hullámhosszon. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is neked, Gabi, meg a kedves hallgatóknak is. Igen, kicsit egy ilyen üstökös feelinget érzek ebbe az egészben, hogy havonta visszatérek, de azért messziről látni a csóvát, amikor még
1: de jó hasonlat, ez tetszik, nagyon jó. Na. Hát ugye itt van a nyár, ami nem csak az utazásokról szól, hanem a divat, az egyik legizgalmasabb időszaka is, mondhatjuk. Ilyenkor a tervezők ugye különböző inspirációkat merítenek távoli tájakról, kultúrából, színekből, élményekből, amik aztán megjelennek ugye a kifutókon, végül a mindennapi öltözködésbe is előbb vagy utóbb beszivárognak, ugye, vagy mint az üstökös, ugye lecsapnak. De vajon, hogy hogyan születik meg egy ilyen nyári kollekció, és mi különbözteti meg például a resort vagy a cruise divatot a többi szezontól, erről is fogunk beszélgetni. No, menjünk rögtön onnan, hogy miért jelent ennyire erős inspirációs forrást a nyár a divat tervezőknek.
2: Hú, Gabi, te ezt elkészültél, hogy ez a resort ugye, meg a cruise kollekció,
1: hát,
2: és
1: hogyne,
2: akkor
1: hát,
2: mindent tudsz igazából.
1: Hát mindent nem tudok, majd te tudod, jó, én csak okay. Így a felvezetés.
2: Szóval nagyon izgalmas, hogy vannak ilyen speciális kollekciók. Ez ugye azért alakult ki, mert ahogy a nagy divatházaknál ugye vannak a tavaszi, meg az őszi nagy kollekciók, a nagy bemutatók, és kellett valami köztes azoknak a vásárlóknak, akik a nyaralás, a feltöltődés, az utazásaik során

0: szeretnének annak a márkának a jellegzetes darabjaiban felfedezni a világot, de közben meg nyilván nem azokból a nehezebb szövetekből, vagy azokkal a nagyon-nagyon díszes, hímzett, kigyöngyözött darabokba, hanem valami könnyebb, valami utazásra alkalmas kollekciót várnak igazából a márkáktól, és akkor majdnem minden nagy divatháznak. Hát itt most a nemzetközi divatról beszélünk.
1: Persze, nyilván, igen.
0: Ha Magyarországon látsz egy cruise, vagy egy resort kollekciót, akkor leteszem a maradék hajamat is, mert hát örülünk, hogyha van ez a két szezon, nem még ilyen köztes szezonok is.
1: Hát de nyilván itt ugye a nyár sem olyan, tehát hogy igen.
0: Már olyan. Ha belegondolsz, most az már van, ilyen tomboló nyár van, de inkább mindenki elmenekül valahol.
1: Igen, mert ugye Budapest, ha én pont ezt akartam mondani, hogy ha már nagyváros Budapest, itt nyilván nem annyira ezen van a fókusz, talán ezért is nem. Most nem akarom menteni a magyar
0: divatot. Lehet, de mondjuk Párizsban sincs tenger, Milánóban sincs tenger, tehát azért ez... Oké, jó, elfogadom a választ. Szóval nagyon érdekes, mert nyilván az ügyfelek, vásárlók is igénylik ezeket a használható, utazásra alkalmas ruhadarabokat, amiben lehet menni strandra, amiben lehet utazni, lehet több órát repülni, buszon ülni, autózni, esetleg felfedezni, természetben, dzsungelbe menni, ide menni, oda menni, vagy egyszerűen csak sétálni, vagy leülni egy kávéra, és oda meg nyilván nem a legfinomabb anyagokat, vagy a legnemesebb anyagokat használják, nagyon jó minőségű, de olyat, ami gyűrődhet, ami össze tudott hajtani, kényelmes, és ez nagyon fontos, hogy itt a kényelem funkció bejön a képbe ezeknél a kollekcióknál, és ezek mindig nagyon színes, nagyon vibráló darabok, és ezeket általában a divattervezőknek szintén valami utazásból eredő élményük inspirálta. Ha egy divattervező ellátogat a Távol-Keletre, vagy mondjuk Egyiptomba, vagy mondjuk Dél-Olaszországba, ahol olyan kulturális benyomások érik, amik egy kollekció elkészítésére inspirálják, és akkor ott nyilván hozza a helyi motívumokat, a helyi színeket, a helyi formákat, sokszor a helyi anyagokat, és ez beépíti a kollekciójába, és akkor van egy ilyen átmenetes kollekció, ami a márkát is tükrözi, meg az adott régiónak az izgalmas formavilágát, vagy motivumait.
1: És nyilván ez a kényelmen túl azért az elegancia is ugyanúgy, a nagy divattervezőknél feltételezem,
0: persze,
1: hogy azért ez egy
0: persze,
1: fontos szempont.
0: Persze. Hát a legtöbb nagy divatház, aki készül ilyen kollekcióval, azoknál nagyon fontos az, hogy megőrizzék a márkának a jellegzetességeit, tehát a jellegzetes szabásvonalait, anyaghasználatát, azokat a jellemzőket, amiért mondjuk egy Armanit megvesznek, vagy egy Diort megvesznek. Ez ugye nagyon fontos, csak hát ugye a tervező beemeli azokat a kulturális különbözőségeket, vagy az adott tájak jellemzőit, vagy valami történelmi emléket, vagy az építészetből vett formát, ami igazából viselhetővé válik, és egy adott régiónak egy lokális bemutatása is történik egy ilyen kollekcióban.
1: Ezekből ma mindjárt részletesen folytatjuk, de előbb hozunk egy kis életörömzenét.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Segíts már!
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Szakács Gábor divatblogger kultúr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát most így leegyszerűsítve azt mondom, hogy a nyári divatról, de nyilván aki így hallgatott minket, ő már tudja, hogy nem ennyire egyszerűen van erről szó. Ugye beszélgettünk arról, hogy a nyár az utazás milyen erős inspirációs forrás a divatban, és a leglátványosabb megjelenési formái ennek ez a cruise és a resort kollekciók. Egy kicsit én szeretném, hogyha belemennénk ebbe a két fogalomba, hogy mit jelentenek ezek pontosan, a kollekció, ezeknek a kollekciónak a fogalma.
3: Hát ezek az utazásból jött szakkifejezések. Hát
2: és akkor mondjuk
3: a cruise az eleve az a nagy óceánjáró hajó, a resort meg, ahol elmegyünk, pihenünk, és igazából onnan. Ez ennyire egyszerű, ezt nem kell túl bonyolítani, mint amikor megyünk a strandra, gatya, papucs, kész.
2: És ez a két különböző stílus, ez nem...
3: Ez ugyanaz, csak minden márkánál másképp hívják.
2: Értem,
3: valahol ezt cruise-nak hívják,
2: ja,
3: cruise kollekció, valahol meg resort.
2: Mert hogy azt gondolnám, hogy ugye a cruise az mondjuk egy picit lazább viselet, míg a resort az pedig egy sokkal elegánsabb, erősebb.
3: Van benne egy ilyen vonal is, mert van olyan márka, nekem például van egy-két nagy kedvenc márkám, az amerikai Pamela Roland, aki New Yorkban a New York-i felső középosztálybeli nőknek készít ruhákat. Ő például pont erről ismert, amit mondasz, hogy itt azért egy resort kollekcióban nála egy sokkal nemesebb megjelenés látható, egy sokkal klasszikus értelemben vett elegánsabb, díszesebb. Tehát, hogy ő már abban gondolkodik, hogy vannak azok az esti parti, amikor lehet koktélozni, meg amikor lehet, nyilván nem ez a barbecue sütégetés, amikor füstszagod lesz, hanem ezek az elegánsabb partik. Hamptonsban, itt-ott ezeknek a nagyon-nagyon gazdag nőknek. Nyilván ez egy másik réteg. A cruise meg tényleg, ahogy mondod, de szóval, mint gyűjtő fogalom, ez a kettő, ez hasonló, de itt tényleg elválik, úgyhogy ezt nagyon
2: ezt
3: jól
2: ez jól értettem, igen. Vagy jól éreztem pontosabban. Elsősorban egyébként azon túl, hogy a nyaralóknak készülnek, de ezek a, ugye, tehát jól értem, hogy valaki nyaralni megy, azoknak
3: hát
2: ajánlott, vagy nyári
3: viselet, hát
2: ezt lehet, nem feltétlenül kell utazni azért.
3: Persze, tehát most ezt te is viselheted itt, ha bejössz a stúdióba hétvégén.
2: Helytálló itt is, akár
3: persze,
2: most...
3: Persze, hát ezek városban is viselhetjük, tehát nem amit mondtam az előbb, a gatya papucs, hanem itt ezek a szandáltól a strandruhán át, a kis koktélruháig, ezekben azért elég sokféle ruhadarab van, és elég sok alkalomra, mert ugye ennek az a lényege, hogy egy márka egy adott vevőnek egy teljes szettet tudjon kínálni, tehát hogy a teljes nyaralásra. Vannak olyan márkák, például a Giorgio Armaninál lehet kapni különböző tárgyakat is, tehát flakont, kulacsot a strandra, lehet kapni...
2: Mondom, horribilis áron, mármint hogy egy kulacshoz képest, igen.
3: Igen, nem a sarki közértes műanyag palackról beszélünk, hanem ez egy formatervezett Giorgio Armani darab. Meg hát egy csomó olyan dolgot, ami mondjuk törölközőket, vagy strandra napernyőt, valaki például miket is láttam a múltkor? Sakkészletet,
2: táskát,
3: tehát
2: igen.
3: Olyan darabokat, ami magához, az utazáshoz is köthető, meg az utazáshoz kapcsolódó kikapcsolódási élményt is erősíti, és akkor itt egy teljes életérzést kapunk az adott márkától. Hát nyilván ezek nem olcsó darabok, de akinek van rá, az vegye meg.
2: Igen. Ugye itt elindultunk, vagy az előző percekben, vagy az előtti blogban beszéltünk arról, hogy a formák, az anyagok, azok, tehát hogy mit követnek, vagy milyen típusra, mire gondoljunk, amikor azt mondjuk, hogy anyagok könnyed anyag, nyári anyag, de
3: hát
2: hogy...
3: Nyilván itt nem a vastag kabátszövetekről beszélünk, tehát itt a finom lánvászon ingekről, a lazább szövésű anyagokról, tehát ami könnyű viselet, amit fel tudsz venni mondjuk Egyiptomba, hogyha mész a piramisokat megnézni, fel tudod venni Maldiv-szigeteken, amikor mész ott a strandon, de akár fel tudod venni a Balatonparton is, hogyha elmentek vacsorázni egy jó strandolás után. Tehát ami nem ragad rád, ami átereszti a hőt, ami igazából kényelmes, hordható, és ezekre nagyon jellemző, hogy ezek nagyon színesek, és nagyon vibrálóak, tehát a normál hétköznapi ready to wear vagy kotűr viseletekhez képest ezek megengedőbbek, ezek engedik, hogy fölvegyél, kombinálj mintákat, színeket, és ez nagyon jó, mert ez egy kicsit úgy földobja a ruhatárat. Nyilván itt minőségről beszélünk, tehát nem a 2 eurós megrendelt ázsiai darabokról, hanem ezek designer darabok.
2: A fenntarthatóság itt legalább ugyanolyan fontos? Vagy
3: persze,
2: erre?
3: Uh-huh. persze. Nagyon sok olyan márka van, ahol egy-egy szettet, vagy egy-egy táskát a következő szezonba is átemelnek. Uh-huh. Maximum más a színe. Mindig természetes anyagokból készítik. Nagyon fontos, például egy szandálnál, egy táskánál, hogy mondjuk, ha kimész a vízpartra, akkor nyilván, ha vizes lesz, akkor ne rohadjon szét, vagy ne menjen benne tönkre, amit beleraksz. Ha strandra mész, akkor kifolyjon, vagy átfolyjon rajta a homok, tehát valami nagyon laza szövésű, nagyon laza kötésű darabról kell ennek szólnia. És hát nyilván én például nagyon szeretek úgy megvenni egy strandra vagy egy nyaralásra való táskát, kendőt, akármilyen ruhát, hogy azt én azt hordom 5-8-10 évig. Tehát vannak kifejezetten strandolós ingek, leopárd mintásig, ilyen-olyan mintásig, amit tudom, hogy utcára itt a nagyvárosban nem tudok fölvenni, mert hát nyilván az nem odavaló, de a strandon meg tök jól működik, mert nagyon könnyű, nem baj, hogyha beleül a naptej, és akkor tudod hordani ott, és ezt kifejezetten csak a strandra veszek, és hogyha így vásárolsz, akkor az már fenntartható, hogyha mondjuk 5-10 évig nadrág egy nadrág, vagy ing egy ing.
2: Nyilván ez fontos, hogy ugye ki is tartson 5-10 évig egy-egy nadrág vagy egy-egy ing.
3: Igen, a mosástól nem menjen szét 3
2: például
3: alkalom
2: igen,
3: után.
2: De gondolom ezeknél a ruháknál, amiről beszélünk, ezeknél azért nem jellemző
3: hát
2: az,
3: ritkán,
2: hogy
3: ritkán
2: megy szét egy-két ritkán mosás után, de most meg kell, hogy állnunk, ezzel fogjuk folytatni a hírek és a zene után.
1: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértővel beszélgetünk ebben az órában a Resort és a Cruise kollekciókról. Ugye a kifutókon látott darabok nem mindig úgy jelennek meg az utcán, ahogyan először ezeket bemutatják, úgyhogy a következő percekben majd azzal fogjuk folytatni, hogy hogyan alakulnak át ezek a trendek a hétköznapokban, és hogy ezek a luxus márkák hogyan mennek, akár hogyan kerülhetnek be akár a gardróbunkba is. Szóval erről is szó lesz a következő percekben, tartsanak velük.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. Megerősített szolgálatban dolgoznak hétvégén a rendőrök. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Baia Hibe városában történt. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Sulyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyorsbeavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvárbázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből.
1: Időjárás.
2: A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórta lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértővel beszélgettem arról, hogy a kifutókon megjelenő gyönyörű ruhaköltemények hogyan jutnak el akár a gardróbunkig. Ugye itt most a nyári resort és cruise divat kollekciókról van szó. Erről lesz szó még a következő percekben is, hogy ez a resort szezon, mint életérzés és kulturális jelenség, ez mit is takar egészen pontosan. Tartsanak velünk, folytatjuk a zene után.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát ugye mi más lenne a témánk, mint a divat? Egészen pontosan a resort és a cruise
2: kollekciókról
1: beszélgetünk, ugye nyári divat, igen. Nyári viselet. Ugye beszélgettünk arról, hogy ezeket igazából, hát nyilván a nagy márkák csinálják ugye ezeket a kollekciókat. Nekem az jutott eszembe, hogy ez hogyan tud, mert ezek ugye mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi ember számára megfizethetetlenek.
2: Nem mindegy.
1: Nem mindegyik, igen, biztos van azért,
2: de ez,
1: van
2: ez nyilván prémium kategória, igen, meg luxus kategória, igen.
1: Meg hogy ezeket ugye a kifutókon láthatjuk főként. Ez hogyan tud leszivárogni, vagy beszivárogni a mi hétköznapjainkba? Tehát, hogy én elmegyek a boltba, és azt mondom, hogy én keresek, vagy egy márka nyilván divattervezőnek a boltjába, ami nem szoktam, de tegyük fel most, és akkor azt mondom, hogy én a resort kollekcióból szeretnék venni, hol talál.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, mert ugye ez egy szegmens, meg egy, igen, időszak egy márka történetében, ugye itt egy nemzetközi márkákról beszélgetünk most, és nagyon érdekes, hogy például most ugye június van, most már a 2027-es resort és cruise kollekciókat mutatták be az elmúlt hetekben, és jelenleg is a nagy márkák. A Diornak például Los Angelesben volt most a bemutatója, a Chanelnek Biarritzban, Franciaországban, de például Rimakrának, aki egy libanoni divattervező, neki egy velencei inspirációs kollekciója van. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert egy évvel előre dolgoznak ők, tehát ő ezeket a ruhákat jövő tavasszal, aha, fogod megtalálni, tehát most maximum ki tudod nézni, aha, és akkor jövőre lecsaphatsz ezekre a darabokra. Ennyire előre gondolkodnak a márkák. Amíg a Ready to Wear az egy szezonnal előre dolgozik, a Couture is ugye a párizsi divat héten mindig egy fél vagy egy szezonnal előre dolgozik. Ugye ezek a nagy cruise, illetve a köztes márkák, ezek mindig teljes évvel korábban már kitalálják, hogy jövőre mi lesz a divat. Nyilván, és akkor be tudsz menni, és akkor meg tudod, mm-hmm, venni. De ők ezt hirdetik is, például nyáron a Dior kirakata, az teljesen átalakul egy ilyen, mint
1: színes,
2: egy ilyen
1: népművészeti
2: vásár. Az elmúlt években például volt görög ihletési kollekciójuk, amik effektív a görög szobrok és a görög drapériák ihlették a ruhadarabokat, de volt Mexikó is, amikor azt Mexikóban mutatták be, és ott a mexikói formavilágot, a hímzéseket, azokat a jellegzetes darabokat, kalapokat, szombrérokat hozták el franciásan, amiket tudnak hordani az ügyfeleik. És ez nagyon érdekes, hogy pont emiatt, hogy egy évvel előre dolgoznak, ezért ez le tud szivárogni, igen, a hétköznapi viseletbe, mert ugye ezek a márkák mindig iránymutatást adnak, hogy mi lesz, mi a vízió a következő évre, következő szezonra, és hogyha ezt a víziót ebből táplálkoznak kisebb divattervezők, vagy esetleg, nehogy Isten, a fast fashion márkák, akkor ezek már a következő szezonban megjelenhetnek formában, anyagban nem nagyon, mert ott azért sokszor,
1: igen, ott
2: az nem olyan minőségű anyagot,
1: igen,
2: használnak, de a formák, a minták, a színek, azok általában már hamar visszaköszönnek, és ez villámgyorsan lecsorog a megvásárolható kategóriába, ami meg nem biztos, hogy jó az eredeti márkának, aki kitalálta.
1: De egyébként a megvásárolható kategóriában is így hívják őket, hogy a resort és a cruise, vagy ott
2: nem. Hát ezek csak nyári darabok persze. Aha. Tehát ott már nincsenek ilyen speckó elnevezések, mint az előőszi, meg...
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Van egy csomó ilyen köztes kollekció a márkáknál, de itt már nincsen megnevezés. Hát nyári, könnyed, finom, tehát van egy csomó jelző, amit ráagatnak.
1: Hát nyilván nem is nevezhetik
2: márkák
1: annak, mert hiszen az eredeti kollekciók azért az pont, hogy a minőséget tükrözi meg. Most nem azt mondom, hogy nem lehet minőségi akár egy megvásárolható kategória, de hogy azért nem lehet ugyanarra a polcra tenni.
2: Persze, persze. Hát ez más. Hát a divatban vannak szintek, tehát ugye nem szabad összekeverni a workshopos, kézimunkás, DIY szintet az haute couture-rel, tehát közötte szivárványi rengeteg árnyalat van, tehát ott lehet a egyedi készítés, lehet a kis szériában készítés, lehet ami sorozatgyártó, tehát annyiféle szintje van a divatnak, ahol megjelenhetnek ezek a nagy dizájnerek és házak által kreált nem másolatok, hanem inspiráció, és ezek lejönnek ezekre a lentebbi szintekre. A szintekkel meg nincs baj, tehát sokan azt gondolják, hogy ez probléma, hogy kijelölnek, vagy kigondolnak egy szintet, hogy az a jó, és a többit meg nem fogadják el, vagy kirekesztik, vagy lenézik. Aki igazán ért a divathoz, az egészet veszi, komplexen nézi, és ez nagyon izgalmas, mert tehát valaki nem engedheti meg magának, de valaki például nem is akar olyan darabot, ami sokkal drágább, vagy sokkal előnyösebb, vagy sokkal magasabb minőségű, mert neki például az tetszik, hogyha magam készítem el, vagy látok valamit, és otthon megcsinálom.
1: Hát erre szokták, hogy ízlések és pofonok, ugye?
2: Így tehát, van, hogy az is így nagyon, van, így van.
1: És nem feltétlenül értékesebb egyik, mint a másik adott embernek, nyilván az a legértékesebb.
2: Persze, hát ez ugye ízlésfüggő, meg pénztárca függő, tehát ez mindenkinek a saját egyéniségéhez is lehet igazítani.
1: Sőt, és igen, erről is volt egy
2: műsor. Ez nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja itt a divat szintjeiben azt, amivel ő tud kapcsolódni.
1: Egyébként még gyorsan a zenne előtt csak egy kérdés, hogy ezek a kollekciók, ezek úgy mondjuk hasonló árkategóriában van, mint mondjuk adott divatmárkának a high kategóriás termékei?
2: Valamelyik márkánál hasonló, sőt drágább. Én pont az Armaninál láttam, nagyon-nagyon szeretem a Giorgio Armani világát. Ott például láttam olyan táskákat, cipőket, férfi szetteket, amik jócskán drágábbak voltak a normál őszi-tavaszi kollekcióknál, mert ezek kis darab számba készültek, és ugye ezeken néha vannak olyan motívumok, kézi díszítések, olyan speciális dolgok, ami miatt sokkal több pénzt kérnek érte, meg hát nyilván vannak olyan márkák is, ahol egy adott régiónak, ahol ugye beszéltünk az elején róla, hogy ahova elmegy a divattervező, ott inspirálódik, ott megkeresi a kézműveseket, a hímzőket, a varrókat, aki a textíliát leszövi, és akkor nyilván, hogyha ott egy adott tájegységet foglalkoztat, ezzel támogatja, de akkor nyilván neki is egy magasabb árat kell kérnie.
1: Pontosan, na és ezzel fogjuk folytatni, már nem a magasabb ár, hanem erről, hogy hol inspirálódnak a divattervezők. Jövünk vissza a zene után.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem ebben az órában. A Cruise és a Resort kollekciókról beszélgetünk, ez ugye a nyári szezont hatja át, nyilván a nagy divatmárkák ebben az időszakban hozzák létre ugye ezeket a kollekciókat, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy, hogyan inspirálódnak a divattervezők. Tehát akkor az, hogy elmegy adott régióba, és mondjuk az ott jellegzetes motivumokat használja, az oda jellemző a anyagokat használja, a formavilág is nyilván visszaköszön, gondolom. Ez az, amitől többnek mondhatunk egy-egy ruhakollekciót? Mint mondjuk egy bármilyen más kollekciót?
2: Persze. Ez olyasmi, ezt úgy kell elképzelni, mint egy izgalmas kollaborációt, amikor egy márka vagy egy divattervező nyit a világ felé. Uh-huh. Tehát a nagy divatházaknál sokszor van, amikor vagy magának a divattervezőnek a származása, ha mondjuk egy francia márkánál dolgozik, és eredetileg olasz, görög, mit tudom én, marokkói a divattervező, vagy tunéziai, akkor nyilván mindig a saját gyökereiből táplálkozik, uh-huh. és szeretnek visszanyúlni azokhoz a pontokhoz, ami egy nagyon szép gesztus is egyébként magától a divattervező, hogy visszamegy azokra a pontokra, amiket ő is gyerekként látott, vagy esetleg a szomszédnéninél evett olyan ételt, amiből inspirálódik, vagy a szomszéd kertjében volt olyan virág, ami nagyon tetszik, és az beépíti az ő művészetébe. Ez egyébként minden tervezőnél más, ugye mindenki másképp dolgozik. Valaki felcsap egy albumot, ránéz egy festményre, és akkor már igen. jön az ihlet. Valakinek meg oda kell menni, át kell érezni a hely szellemét. Zuhair Muradnál például pár évvel ezelőtt volt egy egyiptomi kollekció, és a libanoni designer elment Egyiptomba, a Sphinxhez, Luxorba, és megnézte azokat a motívumokat, azokat a hieroglifákat, amiket később az ő haute couture kollekciójában megjelenített, és ez szerintem csodálatos, amikor egy divattervező ennyire inspirált,
1: részletes,
2: és ennyire felkészült, hogy ő bizony oda megy, és nem sajnálja rá az időt, hogy ő azt tanulmányozza, és hogy eredeti motivumokat használ fel. Ami meg egyébként arra bizonyíték, amit én egyfolytában szajkózom, hogy a divat és a művészet, a divat és a kultúra az mindig összekapcsolódik, és ez is az bizonyítja, hogy nem lehet ezt szétválasztani. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, mert igazából itt látszik, hogy a divat az túlmutat egy iparágon, vagy egy ruhakészítési folyamaton, mert a helyi vállalkozókat támogatja ezzel egy designer, igen. vagy egy divatház, illetve
1: Hát meg az is nyilván nagyon fontos, most itt az egyiptomi hieroglifákra így visszatérve, hogy ha egy ott élő ember, vagy ott született ember mondjuk akár itt él most, nem tudom, Budapesten, vagy teljesen mindegy Párizsban, és mondjuk vesz egy ilyen ruhát, az neki az identitásához tartozó.
2: Persze. Tehát, ugye hogy itt az a történetmesélés is igen, fontos. Persze. Tehát, hogy megtaláld magad abban a ruhadarabban, de nyilván annak is fontos, aki elkészíti. Igen. Mert igen. A te gyökereid, a te hagyományaid, a te történeted visszaköszön ott, és az egy nagyon jó érzés tud lenni, amikor tudsz kapcsolódni egy ilyen fajta inspirációval, és én ezt nagyon hiányolom a magyar divatból. Tehát a magyar divatnak nem csak a kalocsai, a nem tudom milyen motivumokból, hímzésekből kellene állni, annyira gazdag a magyar történelem és a magyar kultúra, hogy azt tök szépen át lehetne ültetni a textíliák nyelvére, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan márkák, olyan tervezők, akik ezt jól fölhasználják, és nem egy az egybe fölraknak egy motivumot egy kabátra, igen. mert azt tudjuk, hanem ezt alakítsa át, tegye moderné, tegye eladhatóvá, tegye nagyon kézművessé, tehát amiben benne van ő is, vagy amitől több lesz. Erről fog szólni egyébként az előadásom június 29-én Győrben, a Kisfaludi Károly könyvtárban, a Divatművészet címmel. Akit érdekel, győri vagy Győr környéki, az jöjjön el, a tixa.hu megtalálja a jegyeket. Meg hát lesz egy előadásunk Orovica Szilvivel is június 24-én.
1: Az már mindjárt itt van.
2: Így van, jövő héten. Június 24-én a Hegyvidék Kulturális Szalonban, az pedig divattörténettel fog foglalkozni. Na ott aztán teljesen párhuzamba állítjuk a divat történetét az őskortól egészen napjainkig, és kortárs párhuzamokat is húzunk, hogy akkor hogy nézett ki egy-egy ruhadarab, és ez a mai átiratban hogyan néz ki, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és hát ebből is látszik, hogy a kultúra, a divat és a művészet, ezek összekapcsolódó.
1: Egyáltalán nem lehet szétválasztani, én is ezt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy menjenek el. Hát aki budapesti, akkor a Hegyvidék szalomba, illetve aki Győr vagy Győr közeli, akkor az Győrbe lesznek ezek az előadásai.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
2: lehettem. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Manna FM.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő volt a Családi Manna vendége ebben az órában. A beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel a Maldív szigetekről jelentkezünk, ahogyan ezt ígértük az előző adásunkban is, a múlt hét szombaton. Ugye ezzel indítottunk, hogy voltunk kint néhány nap, 10 napot, egészen pontosan a Maldív szigeteken, és ott helyszínen készítettünk el néhány interjút, amiket most lejátszunk itt a Manna FM-en, úgyhogy következő órában a Maldív szigetekről jelentkezünk, a Raya by Atmosphere Resortból. Tartsanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. A hőségriasztás ideje alatt vizet osztanak a főbb pályaudvarokon. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórta lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-32

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Maldív szigetekről. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervezővel. Ugye egy műsort már szántunk Hulhumálénak, amikor megérkeztünk ide a szigetre, azt is itt készítettük el, azt az interjút. Most pedig a Raja by Atmosphere Resortban vagyunk, és itt készül a következő része ennek a beszélgetésnek. Tényleg csodálatos élményeket gyűjthettünk. Ugye a hidroplán volt, amiről beszéltünk így az előtti percekben, hiszen az külön egy hatalmas élmény, hogyha valaki tényleg el tud jutni. És azt is mondjuk el, ugye, amikor az eszköz, amivel bejut a reptérről a adott szigetre, turista, az általában benne van ezeknek a csomagba, ezeknek a rezortoknak, a hoteleknek a csomagjába. Tehát mondhatjuk, egy ilyen all-inclusive ellátást nyújtanak.
2: Igen, ezt úgy hívják, hogy a Premium Raja Plan csomag, és ha legalább 4 éjszakát ott tölt valaki, akkor már beszámítják a hidroplános utazást is, ami azért elég gáláns, valljuk be, mert elég húzós árai vannak ezeknek a repüléseknek. Tehát ha ezt ki kellene fizetni, akkor azért megéreznénk, és az, hogy már 4 éjszakát adják, azért ez szerintem igazán kedvező. Amellett, hogy ugye all-inclusive-es ellátás van eleve a szigeten.
1: És ugye, tehát, ha valaki 4 éjszaka alatt jön ide, akkor ő neki ez külön, és hidroplánnal szeretne, azt neki akkor külön meg kell vennie?
2: Igen. Igen, meg kell vegye a jegyet.
1: Vagy jön speedboat-tal, ami általában benne szokott lenni?
2: Hát én úgy láttam, hogy ide hidroplános érkezések vannak. Tehát mondjuk még egy olyan dolog van a Maldív szigeteken, azt tudni kell, hogy mondjuk megszervezik a teljes láncolat.

0: le van szervezve a szállodák, egymás között kisegítik egymást az utasok felvételével, lerakásával. Tehát ha mondjuk a közelben másik szigeten leszáll egy ugyanilyen gép, akkor áthozzák speedboat-tal, de egyébként ez az út maga azért elég hosszú lenne azzal.
1: Ugye arról már beszéltünk a korábbi adásunkban is, közben itt egyébként megy körülöttünk az élet, ezt hallhatják a hallgatók. Lehet, hogy az óceán most annyira nem hallatszódik a beszélgetésünkbe, pedig itt vagyunk a parton, hogy te már hetedik alkalommal vagy itt a Maldív-szigeteken, és ugye itt, ahol most vagyunk, ez a Ryanál, itt ugye ilyen dzsungeles, hogy általában ilyenek a szigetek, és ilyenek ezek a rezortok, vagy azért van olyan, ami másképp hat?
0: Hát a növényzet általában elég, ahol már ennyire kialakult a sziget, elég gazdag a növényzet, itt a Ryan ott kifejezetten gazdag, tehát még mangrove erdővel is büszkélkedhet, ahova túrákat szerveznek. Hát ahhoz képest elég nagy a sziget, tehát a szigeteken belül ez a nagyobbak közé tartozik, tehát mondhatjuk azt, hogy túrákat, mert egyébként vannak olyanok, amit egy óra alatt körbe tudunk járni, hát ez nem az, és... Tehát különleges a növényzete valóban, és itt a szigetek megnevezésében, csak egy érdekességként mondom, aminek a fusi a vége, tehát ha olyan a sziget, akkor az azt jelenti, hogy az már nagyon erős növényzete van, tehát egy régebbi sziget, erős növényzettel, csak úgy mondom, és itt is komoly növényzete van, nagyon gazdag a növényzete. És
1: itt nincs a sziget, itt nem volt a fusi a sziget nevében, érdekes amúgy, de itt tehát még ennél sokkal inkább... sokkal dzsungelesebb, úgymond az, ami, tehát ugye bolifusi ott voltatok tavaly, ha jól tudom.
0: Igen, annak a növényzete az más, igen. Igen. Uh-huh. Hát az egy dolog, hogy maga a hotel, aki felépíti ott a rezortot, az üdülőszállót, hogy mennyit hagy meg belőle, illetve hogyan igazítja az ő szolgálatába az egészet. Tehát azt tudjuk, hogy egy ilyen komoly privát szférákat alakítanak ki egy-egy családnak, vagy hát aki ugye megkap egy villát, legyen az ikervilla, családvilla, legyen az egy privát villa, és azt nagyon gondosan megtervezik, hogy írtják ki a növényzetet ott, ahol ezt fölépítik a villát, de körülötte rendkívül gazdag a növényzet, hogy ne lássunk át a szomszédhoz optimális esetben, tehát meghagyják azokat a részeket, illetve ahogy közlekedünk a szigeteken belül, ott, hogy árnyékos legyen, tehát úgy alakítják ki, hogy ilyen kis, mint nálunk a szőlőlugasok, hogy az alatt el lehessen menni, mert nagyon fontos. Tehát amikor azt ugye látjuk, hogy ha itt tűz a nap, hát ott az kibírhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy az árnyék, és ezt kialakítják mindenhol egyébként.
1: És nem csak az árnyék, hanem hogy esetleg eső van, akkor is azért ez valamilyen szinten szűri, úgymond ez a növényzet, és azt itt elmondom a hírek és a zene előtt még a hallgatóknak, hogy mi ugye most itt egy esős évszakban vagyunk, úgymond, és hát konkrétan talán kétszer volt olyan napközben, olyan zuhé, ahogy mondani szoktuk, amit így megéreztünk, de az is egy ilyen 15 perc alatt elment, és utána kisüt a nap. Szóval, hogy érdemes ide jönni akár ilyen időszakban is, sőt, azt mondom, hogy inkább ilyenkor, bár én nem voltam főszezonban, de gondolom az egyrészt akkor több az ember, drágább minden, és sokkal melegebb is van. No, de majd mindjárt innen folytatjuk, most jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Maldív-szigetekről, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Ugye egy műsort már szántunk Hulhumálénak, amikor megérkeztünk ide a szigetre, azt is itt készítettük el, azt az interjút. Most pedig a Rajabai Atmosphere Resortban vagyunk, és itt készül a következő része ennek a beszélgetésnek. Tényleg csodálatos élményeket gyűjthettünk. Ugye a hidroplán volt, amiről beszéltünk így az előtti percekben, hiszen az külön egy hatalmas élmény, hogyha valaki tényleg el tud jutni. És azt is mondjuk el, ugye, amikor az eszköz, amivel bejut a reptérről a adott szigetre, turista, az általában benne van ezeknek a csomagba, ezeknek a rezortoknak, a hoteleknek a csomagjába. Tehát mondhatjuk, egy ilyen all-inclusive ellátást nyújtanak.
2: Igen, ezt úgy hívják, hogy a Premium Raya Plan csomag, és ha legalább 4 éjszakát ott tölt valaki, akkor már beszámítják a hidroplános utazást is, ami azért elég gáláns, valljuk be, mert elég húzós árai vannak ezeknek a repüléseknek. Tehát ha ezt ki kellene fizetni, akkor azért megéreznénk, és az, hogy már 4 éjszakát adják, azért ez szerintem igazán kedvező. Amellett, hogy ugye all-inclusive-es ellátás van eleve a szigeten.
1: És ugye, tehát, hogyha valaki 4 éjszaka alatt jön ide, akkor ő neki ezt külön, és hidroplánnal szeretne, azt neki akkor külön meg kell vennie?
2: Igen. Igen, meg kell vegye a jegyet.
1: Vagy jön speedboat-tal, ami általában benne szokott lenni?
2: Hát én úgy láttam, hogy ide hidroplános érkezések vannak. Tehát mondjuk még egy olyan dolog van a Maldív-szigeten, azt tudni kell, hogy mondjuk megszervezik a teljes láncolat, le van szervezve a szállodák, egymás között kisegítik egymást az utasok felvételével, lerakásával. Tehát ha mondjuk a közelben másik szigeten leszáll egy ugyanilyen gép, akkor áthozzák speedboat-tal, de egyébként ez az út maga azért elég hosszú lenne azzal.
1: Ugye arról már beszéltünk a korábbi adásunkban is, közben itt egyébként megy körülöttünk az élet, ezt hallhatják a hallgatók. Lehet, hogy az óceán most annyira nem hallatszódik a beszélgetésünkben, pedig itt vagyunk a parton, hogy te már 7. alkalommal vagy itt a Maldív-szigeteken, és ugye itt, ahol most vagyunk, ez a Rajánál, itt ugye ilyen dzsungeles, hogy általában ilyenek a szigetek, és ilyenek ezek a rezortok, vagy azért van olyan, ami másképp hat?
2: Hát a növényzet általában elég, ahol már ennyire kialakult a sziget, elég gazdag a növényzet. Itt a Ráján ott kifejezetten gazdag, tehát még mangrove erdővel is büszkélkedhet, ahova túrákat szerveznek. Hát ahhoz képest elég nagy a sziget, tehát a szigeteken belül ez a nagyobbak közé tartozik. Tehát mondhatjuk azt, hogy túrákat, mert egyébként vannak olyanok, amit egy óra alatt körbe tudunk járni, hát ez nem az. És... tehát különleges a növényzete valóban, és itt a szigetek megnevezésében csak egy érdekességként mondom, aminek a fusi a vége, tehát ha olyan a sziget, akkor az azt jelenti, hogy az már nagyon erős növényzete van, tehát egy régebbi sziget erős növényzettel, csak úgy mondom, és itt is komoly növényzete van, nagyon gazdag a növényzete. És
1: itt nincs a sziget, itt nem volt a fusi a sziget nevében, érdekes amúgy, itt még ennél sokkal inkább sokkal dzsungelesebb, úgymond az, ami, tehát ugye bolifusi ott voltatok tavaly, ha jól tudom.
2: Igen, annak a növényzete az más, igen. Igen. Uh-huh. Hát az egy dolog, hogy maga a hotel, aki felépíti ott a rezortot, az üdülőszállót, hogy mennyit hagy meg belőle, illetve hogyan igazítja az ő szolgálatába az egészet. Tehát azt tudjuk, hogy egy ilyen komoly privát szférákat alakítanak ki egy-egy családnak, vagy hát aki ugye megkap egy villát, legyen az Iker villa, családvilla, legyen az egy privát villa, és azt nagyon gondosan megtervezik, hogy írják ki a növényzetet ott, ahol ezt fölépítik a villát, de körülötte rendkívül gazdag a növényzet, hogy ne lássunk át a szomszédhoz optimális esetben, tehát meghagyják azokat a részeket, illetve ahogy közlekedünk a szigeteken belül, ott, hogy árnyékos legyen, tehát úgy alakítják ki, hogy ilyen kis, mint nálunk a szőlőlugasok, hogy az alatt el lehessen menni, mert nagyon fontos. Tehát amikor azt ugye látjuk, hogy ha itt tűz a nap, hát ott az kibírhatatlan, tehát nagyon fontos, hogy az árnyék, és ezt kialakítják mindenhol egyébként.
1: És nem csak az árnyék, hanem hogy esetleg eső van, akkor is azért ez valamilyen szinten szűri, úgymond ez a növényzet, és azt itt elmondom a hírek és a zene előtt még a hallgatóknak, hogy mi ugye most itt egy esős évszakban vagyunk, úgymond, és hát konkrétan talán kétszer volt olyan napközben, olyan zuhé, ahogy mondani szoktuk, amit így megéreztünk, de az is egy ilyen 15 perc alatt elment, és utána kisüt a nap. Szóval, hogy érdemes idejönni akár ilyen időszakban is, sőt, azt mondom, hogy inkább ilyenkor, bár én nem voltam főszezonban, de gondolom az egyrészt akkor több az ember, drágább minden, és sokkal melegebb is van. No, de majd mindjárt innen folytatjuk, most jönnek a legfrissebb hírek, életöröm zene, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A Raya by Atmosphere Resort szigetről jelentkezünk ebben az órában, egyenesen a Maldív szigetekről. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező segítségével járhatjuk körbe ezt a csodálatos szigetet. Következő hétvégén egyébként egy másik szigetről fogunk majd jelentkezni, érdemes lesz majd akkor is velünk tartani, de most mindenképpen maradjanak itt. Elsőként legfrissebb hírek, életörömzene, és folytatjuk is a Maldív szigeteki utunkról való beszámolót. Tartsanak velünk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Magyarország 35 milliárd eurós fejlesztési forráshoz juthat. A hőségriasztás ideje alatt vizet osztanak a főbb pályaudvarokon. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Sulyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsi a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni.
1: Időjárás.
3: A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórta lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Utazási rovatomban a Maldív-szigetekről jelentkezek Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Tartsanak velünk, beszámolunk minden ottani élményünkről. Elérhetőségünk 0677-1986, Facebookon is elérhetőek vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Megyünk is tovább. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel beszélgetek. Hát most nem mondom, hogy a vendégem, mert most itt együtt ülünk az óceán partján. Igazán jó lenne, hogyha mindig így készítenénk, úgy érzem az utazási rovatba az interjúkat. Tehát adott desztináció, amikor beszélünk róla, onnan a helyszínről jelentkezzünk. Jó lesz ez így?
2: Én benne vagyok.
1: Rendben, jó. Tehát én is úgy érzem, hogy csak azért elutazunk majd XY helyre valahova, hogy ugye bejelentkezhessünk onnan. Most ez így történt, tehát ugye már beszélgettünk már Hulhumáléról előző adásunkban, ma pedig a Rájabály atmoszfér van terítéken, úgymond, hiszen most éppen itt vagyunk, egy csodálatos rezortba az óceán partján, ahova hidroplánnal érkeztünk, meg ugye a hidroplánokról is beszéltünk az első 5 percben, érdemes azt meghallgatni, de érdemes megnézni a YouTube csatornánkat, mert ott képben is láthatják a hallgatóink, nézőink ezeket a csodálatos helyeket, és hát arról is beszéltünk talán az első adásban, hogy ez a bizonyos álomdesztináció, és abszolút megértem, hogy miért az álomdesztináció, hiszen nem is tudom, az egyik posztomhoz a magánoldalamon írtam oda, hogy itt nem is, tehát olyan, mint hogyha állandóan filter lenne a képeken, még akkor is, hogyha nem teszel rá filtert, mert olyan elképzelhetetlen színe van az óceánnak, hogy tényleg, amit az ember a fotókon lát, azt itt megtapasztalja. Tehát, hogy nem az van, hogy biztos, hogy photoshopolt képeket láttam, és amikor idejössz valami teljesen más, nem. Itt ugyanazt kapod, sőt, még egyébként még azt kell mondanom, hogy jobbat is. Beszéljünk egy picit a Rájának a hát nem is tudom, a szobáiról, vagy ezekről a kis házakról, hogy milyenek ezek, ugye mindegyik óceán parti, mert ugye mi, ahol most mi vagyunk, az abszolút a partra megyünk ki ugye a házból.
2: Igen, igyekeznek mindenhol az óceán parton felépíteni ezeket a villákat. Nem szobákat kapunk, hanem itt mindenki villát kap, tehát minimum 2 főre, vagy 4, vagy akár 6 főre szóló villákat is, tehát vannak ezek az összekapcsolt családi villák is, nagy medencével, tehát nagyon kellemes, és a különböző oldalán a szigetnek van, aki a napfelkeltét szereti, valaki a naplementét szereti, sunrise, sunset villák, medencével anélkül, illetve a nagyon kedvelt vízi villák, van, akinek ugye ez az álma, hogy a víz fölött lehessen. Én speciál a beach villát kedvelem, tehát mondjuk egy erősebb hullámverésnél azért úgy be van az ember zárva, de tény, hogy egy rendkívüli élmény, ki van vágva egy része a padlónak, tehát állandóan láthatják a vizet. Azt is láttuk a wellness központban, hogy ha lehajolsz, akkor azt látod, tehát pont egy ilyen ablak fölé helyeznek, és 167 ilyen villája van a cégnek a szigeten, és ennek a különböző típusai, ahogy beszéltünk is már róla, és természetesen all inclusive ellátással, különböző éttermekkel, ahogy ez itt Dukál wellness központtal, és van egy, arról még nem is beszéltünk, egy ilyen legenda, amit arról szól, hogy a Szeb nevezetű, Sebastian nevezetű úriember valamikor itt hajótörést szenvedett, és itt kötött ki a parton, és megalapított egy kis hát nem is tudom, életteret magának, esővizet gyűjtött, azt is megmutatták nekünk, hogy milyen edényben, hogy építette meg, hogy összegyűjtötte az esővizet, és mivel művész volt, egy kis ilyen művész negyedet, vagy nem is tudom, mit alakított ki, aminek most van itt egy követője, egy modern megfelelője, egy hölgy, aki irányítja ezt a kis művész központot, és oda lehetne menni akár gyerekekkel, kézműves tevékenységet folytatni, festegetést, tehát hogy ugye azt tudjuk, és ezt ő is elmondta ott, hogy mennyire kikapcsolja az agyat, és mennyire megújítja az embert, ha bármiféle művészi tevékenységet végez, teljesen mindegy milyen színvonalon, de örömét leli benne, és erre számtalan példát láttunk, és egészen remek dolgokat is készítenek, amit nagyon komoly összegekért árulnak egyébként ott a boltjában a hotelnek.
1: Igen, ezeket megtapasztaltuk, láthattuk valóban, meg azt is, ahogy tehát az egész kis műhelyet, ahol történnek ezek a művészi foglalkozások, úgymond.
2: Igen, ez egy rendkívül kreatív kis kert, amit ott megtapasztaltunk, egy fűszerkert, amit teljesen a homokon kezdtek el kialakítani, és így fűszerenként vagy növényenként egyre inkább elterjedt a kis kertet, ahogy gondozgatták, és olyan okos kis rendszert alakítottak itt ki a szállodán belül, hogy például a konyhai hulladékot odaviszik, és ezzel a földet, ami egyébként ugye egy vizes, sósvizes, homokos talaj, tehát nem ideális a termesztésre, ezt egy kicsit feltuningolják vele, és így Tényleg nagyon komoly zöldségeket, meg fűszereket termesztettek, amivel gyakorlatilag egy egész komoly részét ellátják a konyhának, tehát az már nem szorulnak importra például azokból. Tehát nyilván azokat a fűszereket termelik, ami ehhez a konyhához passzol, gondolom, tehát számunkra nem feltétlenül ugyanaz, mint a mi konyha kertünkben, tehát ilyen keleties fűszereket, zöldségeket, de tényleg, ahogy láttuk, is elég nagy területen, és annyira egy pedáns állapotban volt, hogy ott egy fű nem volt rossz helyen. Tehát nagyon nagy élmény volt valóban. Nem nagyon láttam ilyet még én sem.
1: És ugye ezeket a gyümölcsöket, vagy zöldségeket, amiket itt termesztenek, meg fűszernövényeket, ezt természetesen a rezortnak a konyhájába felhasználják, illetve ott is készítenek vacsorát, hogyha valaki ott szeretne enni, akkor nyilván ő magának leszüretelheti az adott gyümölcsöt, vagy adott zöldséget, folyamatosan legyümölcsözöm, és abból készítik el neki a vacsorát. Most újra megállunk egy életörömzene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel a Maldív szigetek óceán partjáról. Jó lenne, ha mindig itt lenne a stúdiónk, ugye erről beszélgettünk. Pont az imént ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a Raja Bay Atmosphere Resortban vagyunk, és itt van egy ilyen kis farmnak nevezett, vagy Sebs farmnak nevezett kis zöldség és fűszerkert, ahol különböző zöldségeket és fűszernövényeket termesztenek, amiket ott felhasználnak, itt pontosabban nem ott, hanem itt a resortnak a konyháján, és hogyha valakinek olyan vágya van, akkor még akár ott is el tudja fogyasztani, mert ott nagyon szépen meg van csinálva, hogy az ember így bemegy erre ebbe a kertbe. Mi így vicces sem mondtuk, hogy petrezselyem kert, ezen nevettünk végig, de hát most így hirtelen az ember hogy nevezze, ugye. De ahogy megyünk be, két oldalon van ugye ez a kert, úgymond, és középen oda akár ilyen asztalt is terítenek, szépen megvilágítva, ahogy nekünk is volt lehetőségünk ugye itt vacsorázni. És itt kiderül az számunkra, hogy a fenntarthatóság az mennyire fontos itt, és mennyire valóban figyelnek erre, nem csak beszéd, szóbeszéd ez.
3: Igen, hát ha mondjuk vegyünk egy példát, amiről ott is beszélgettünk már, hogy a víznek a felszolgálása például üvegekben van, tehát nem láttunk műanyagot sehol. Úgyhogy ez például egy eklatáns példája.
2: És ugye ezeknek a pipere, tehát a sampon, a tusfürdő, meg ezek is mind-mind üvegben vannak. És ugye egy ilyen részt vettünk egy ilyen spa kezelésen, masszázson, ahol szintén a termékeket, azokat is üvegben tartották. Szóval, hogy ugye sok helyen hallunk arról, hogy milyen fontos a fenntarthatóság, és amikor az ember oda megy, azt tapasztalja meg, hogy ez csak a szöveg úgymond. Itt ez teljesen valós, én úgy látom.
3: Igen, ez itt a gyakorlatban egyértelműen bevitték. Itt nagyon komoly harc van a hotelek között. Tehát, és egyre kevésbé elég az, hogy ilyen üres szlogeneket puffogtatunk, mert bizony megnézik, és nagyon sokan ezt komolyan veszik, főleg ugye Nyugat-Európából, akik jönnek, ami a vendégkörnek egy jelentős része. Tehát itt már azért megnézik, hogy hova mennek, tehát hogy műanyag flakonok közé, vagy az elegáns kozmetikumok, azt tudjuk, hogy ugye vezető kozmetikai márkák adják a nevüket ezekhez a szállodákhoz, illetve annak a különböző szintjeihez különböző cégek, és megnézik azt, hogy bizony az a termék hogy lesz, kihelyezve a vendégeknek, és nem műanyag kis flakonokban, most már egyre inkább, hanem nagyobb üvegedényekben, ami megnehezíti azt is, hogy ugye a kedves vendég elvigye.
2: Igen.
3: viszont tényleg valóban fenntarthatóságnak a szempontjainak a figyelembevételével.
2: Meg hát ugye azt is látjuk, hogy ilyen különböző kis neszeszeleket, amit így kapunk ajándékba, vagy a szatyrok, amikor vásárolunk valamit, amiben odaadják, hogy azok is mind természetes anyagból és helyi alapanyagok felhasználásával készülnek, szóval minden szinten én legalábbis azt gondolom, hogy itt, vagy azt látom, hogy fontos számukra a fenntarthatóság.
3: Igen, ilyen természetes anyagokból készültek ezek mind, amit ott is a rendelkezésünkre bocsátottak.
2: És azt is érdemes elmondanunk, hogy itt mennyire, hát nem azt mondom, hogy cukik, mert ez így nagyon egy egyszerű kifejezés, de hogy mennyire kedvesek itt az emberek. Nyilván itt most mondhatja a hallgató, hogy hát persze, mert jön a turista és itt hagyja a pénzét, de azért azt is látjuk, hogy ez sem mindenhol van így. Nagyon sokan van, nagyon sok dolgozó van itt, mondjuk el azt is, ugye Indonéziából, Fülöp-szigetek, Indiából is talán, honnan vannak még itt, ezt talán te sokkal jobban tudod.
3: Hát nemzetközi valóban az alkalmazottaknak a listája, és hát mindenféle országból jönnek ide. Volt olyan hotel, hát mondjuk itt nem találkoztunk éppen magyarral, de még olyan is volt, ázsiai országokból előszeretettel hozzák az alkalmazottakat, akiknek egyébként is ugye sajátjuk a természetükből fakadó kedvesség. Tehát hát valljuk be, azért az európaiaknak a ridegsége után ez egy szívet melengető dolog. Itt szokás ez, a szívükre helyezik a kezüket, tehát hogy szívből jön, amit adnak. Ahogy hozzászólnak az emberhez, az látszik, hogy tényleg egy természetes kedvesség, de tény, hogy benne van a cégnek a politikájában is, hogy csak is maximális kedvességgel bánhatnak a vendégekkel is, vendég, tehát aki idejön, az nem ügyfél, hanem vendég, ugye ezt beszélgettünk is a cégnek több vezetőjével, hogy the guest is God, ugye ezt hallottuk, tehát az az Isten, tehát csak mosoly keretében, kíséretében mondjuk nem is adtunk semmi okot rá, hogy másképp viselkedjenek, de minden.
2: De azért, igen, azért tapasztalhatjuk, ha elmegyünk bár más helyekre, most nyilván nem azt mondom, hogy mindenhol máshol rossz, vagy máshol úgy bánnak az emberrel, de azért nagyon sok helyen az ellenkezőjét is megtapasztalhatjuk a vendéglátásnak.
3: Igen, de ebben a szakmában, ugye a turizmusban, a vendéglátásban, a hotel szakmában ez kötelező. Kötelező, és de azért látszik, hogy alapvetően rendkívül kedves, jó emberekkel voltunk körülvéve. A Maldív kiszolgáló személyzet is volt, és ahogy mondtak, voltak ugye távolabbról is, indiaiak voltak többen, akár Fülöp-szigetekről is voltak itt.
2: Igen. És akkor még így a beszélgetésünk végén egy picit arról is beszéljünk, hogy tudom, hogy te nem szeretsz gasztronómiáról beszélni, meg nem is annyira így az ételek milyenségéről. Én csak annyit mondanék erről, hogy én ugye picit nagyobb kínálatot elfogadtam volna még. Szóval sok helyen van az, hogy, tehát, hogy én azt látom, hogy nem annyira sokszínű az étkezési kultúrájuk. Én ezt gondolom. Nagyon finom fűszereik, nagyon hasonlít az indiaira az egész konyhájuk, és nagyon finomakat ettem én, aki szeretem mondjuk az indiait. De aki mondjuk nem szereti az ilyen nagyon fűszeres indiai konyhát, őnek itt mit tanácsolnál mondjuk, hogy mi az, amit megkóstoljon itt?
3: Hát azért voltak egyszerűbb étel, mindig volt azért sült, láttuk, és még disznóhús is, tehát hogy jó, mondjuk ez nemzetközi közeg, tehát itt azzal együtt, hogy ez egy muszlim ország, természetesen a rezortokban mindenféle ételt felszolgál. Volt ott mindig rántott hús is, ilyen picike kis csirkehúsok kirántva, sült krumpli, tehát lehet ilyeneket is enni. Valóban itt a uralta az indiai konyha a kínálatot, ez igaz. Elképzelhető, hogy ezt nem kérdeztük meg, tehát, hogy a vendégkörnek egy nagyobb arányban a része az, hogy az indiai vendégek, ez igaz egyébként jellemző itt a Maldív-szigeteken, hiszen itt vannak a szomszédban, óriási számban, és nagyon-nagyon komoly a száma azoknak az indiaiaknak, akik meg tudják ezt fizetni, és ugye a vízivilágot is meg tudja, én magam is láttam, én tényleg sok rezortban voltam már itt, megfizetik a legdrágábbakat is, és őket bizony ki kell szolgálni, tehát ezzel az ételkínálata valóban uralta az ételkínálatot az indiaiakhoz, nagyon jó volt, de voltak olyan napok, amikor külön kis pavilonokat nyitottak még kint, és akkor más jellegű ételek voltak, teljesen más nemzet, arab ételek, vagy olasz ételek, mindig voltak frissen sültek, tehát azt is ugye láttuk, hogy ott ki lehet választani azt a húst, halat, bármit, amit ott hirtelen megsütnek nekünk, tehát azért volt választék.
2: Igen, hát ugye én, mint vegetáriánus, ilyen szempontból lát, hogy én egy kicsit így szűkebb körben keresgéltem, de az indiai konyhának ugye a vegetárianizmus azért nagyon nagy erénye, úgymond, úgyhogy azért volt bőven mit megkosolnom. Hát én így zárásként azt mondanám a hallgatóknak, hogy érdemes akár egy ilyen első, tehát Maldív-szigetekre, ha először jön, akkor tényleg egy ilyen hulhu máléba érkezni, és onnan egy hidroplánnal ellátogatni ide akár a Raja rezortba, de innen mi tovább fogunk menni, ugye az atmoszférnek egy másik rezortjába, a Varu Bay Atmoszférbe rezortba, és onnan fogunk jelentkezni szintén a következő adásunkban. Megnézzük, hogy ott is, hogy ott milyen a rezort. Hát gondolom, nagyon nagy különbségek azért nem nincsenek, feltételezem. Mi az vendéglátásban, meg így kiszolgálásban, de gondolom azért az egy picit másabb lesz.
3: Másabb lesz, három termékcsoportja van az atmoszférnek. Ezt ugye beszélgettünk is a cég marketing és PR igazgatójával, és más-más a koncepció. Úgyhogy azért ezeken belül ilyen 2-3 hotelnek hasonló a koncepciója, erről majd beszélünk akkor többet, úgyhogy majd meglátjuk, hogy az melyik csoportba tartozik, és azt szerint nyilván vannak közös dolgok, és cégpolitika, policy azért az előírja a dolgokat nagyon keményen, illetve a csillag. Tehát, hogy hány csillag, az is előírja nagyon keményen, hogy mi az, amit meg kell kapni. Ezek öt csillagos szállodák, igen.
2: Na hát akkor még következő adásban is az óceán partjáról fogunk majd jelentkezni, és akkor majd a Varu Bay Atmoszférről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Szilvia, a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Utazási rovatomban a Maldív-szigetekről jelentkeztem Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Ugye a Raja by Atmosphere Resortot ismerhették meg, ezt a szigetet, hogy mi mindent lehet ott csinálni egyébként. A búvárkodástól elkezdve a rengeteg lehetőség van, és hát a türkiszkék óceán színe azt gondolom, hogy minden képzeletet felülmúl. Következő héten egyébként folytatjuk még a Maldív-szigeti utunkat, majd a Varu by Atmosphere-ről fogunk jelentkezni. Ezt követően pedig a Sri Lankai élményeinkről is be fogunk számolni, úgyhogy most egy ilyen sorozat lesz mindebből. És ennyi volt mára a családi manáink, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is itt leszek 7 és 11 óra között, várom majd önöket, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Hamarosan megszűnhet az EU büntetőeljárás a Magyarországgal szemben. A hőségriasztás ideje alatt vizet osztanak a főbb pályaudvarokon. Igazi strandidő lesz hétvégén. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcokat lezáró, a héten megkötött keret megállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael közötti kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben ma hajnalban ismét dél-libanoni célpontokra mért légicsapásokat Izrael. A támadásokban 10 meghaltak. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bajahibe városában történt. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. A vízpartokra tömegeket várnak a hétvégén, a vízi rendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Reggel óta sokan tartanak a tó felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor.
1: Időjárás.
6: A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tart.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, irány a piac, hamarosan ott is vagyunk. Tudjátok, piacon vásárolni jó ez a műsor, azért jött létre annak idején, hogy egy picit propagálja a piacon való vásárlást, mert igenis teljesen más ott vásárolni, mint egy uram bocsán jelzőt egy személytelen szupermarketben. Itt látod a termelőt, látod a kezét, látod azt, hogy mivel dolgozott meg azért a gyümölcsért, zöldségért, amit éppen a te kosarodba szánt. És persze lehet beszélgetni emberekkel, mi is ezt csináljuk a mai adás folyamán. Kitaláltam egy témát, tulajdonképpen az, hogy beszélgessünk a befőzésről, mert éppen szezonja van, de tudjátok, piacon beszélgetni az olyan dolog, hogy elindulunk A-ból és megérkezünk Z-be, jelentsen ez bármit is. Nos, ilyen beszélgetéseket hallhattok ma, lesz szó itt befőzésről, a mángoldról, és még a levest is megemlítjük. Nos, eleget beszéltem, irány a piac. Igazából a befőzésre, eltevés, savanyságkészítésre van szó, az ember itt megnézi, hát csak egy-kettő, legalább négy-öt féle uborka az előfordul.
2: Hát igen, itt sokfajta uborka létezik. A berakós uborkáim vannak, csak ugye már elfogyott a java.
1: Mi ez a berakós uborka?
2: Ami az apró uborka, amit csemegének szoktunk eltenni. Azon kívül létezik olyan, hogy eszetes, ő egy picit nagyobb, attól is nagyobb, ő kovászos, és akkor van a salátának való. Ő ez a fürtös uborka, azon kívül mini kígyó uborka.
1: Ez a mini kígyó, ugye? Ezt nem láttam még én soha. Igen. A mini kígyó ki is van írva. Igen. Ez fel van kötve, fel van futtatva?
2: Így van, fel van futtatva. Nagyon finom uborka.
1: Önnek
2: magja szinte egyáltalán nincsen, vékony a héja, soha nem keserű, tehát csak jót tudok róla mondani.
1: Önnek van arra ideje, hogy esetleg a családját ellátja savanyúval, vagy azt rábízza másra?
2: Azt meg édesanyám csinálja.
1: Az alapanyag megvan?
2: Így van, és akkor

0: ő szokta csinálni.
1: Csemege vagy ecetes?
0: Hát mikor melyik? Mi szeretjük az ecetes, és az körülbelül ekkora.
1: Szóval itt van előttünk, nem?
0: Nem, ő csemege, ő nagyon picike. Ő a legkisebb, amit úgy el lehet tenni.
1: Ez is a legdrágább tulajdonképpen, nem?
0: Vagy igen.
1: Hát azért, mert hát ugye ezt idejekorán leszedi az ember.
0: Így van.
1: Egyet meg lehet kóstolni gyorsan? Ezt így kinézem, és meg is bele...
0: Ez két nap múlva, egy nap múlva még egyszer ekkora. Tehát igazán nem nagyon éri meg leszedni.
1: Nagyon jó íze van. Akkor
0: nem...
1: Első a vevő, tehát mindig mi, oké, beszélgetünk, de nem tartjuk fel a forgalmat, első a vevő. És ezek rendelése jönnek, vagy...
0: Rendelése jön, általában rendelése jön. Hát már ugye több éve ismerik az árumat is, és így még az uborkát nem látták, de már tudják, hogy hány kilót kell hoznom.
1: Tehát... Ez a rekesz, ez 8 kiló?
0: Így van, ez 8 kiló.
1: Ez mennyi, egy 5-6 üveg, az megtelik az évele?
2: Ilyen nagyobb üveg.
0: Hát több. Hát attól függ, hogy mekkora üvegbe teszik. Hát 5 literesből egy 3. Egy 3-5 literes üvege lesz belőle.
1: És a befőzése hogy tetszik állni? Tehát te, vagy az édesanyja csinálja?
0: Hát az én is értek hozzá egy picikért, tehát igen.
1: De mondjuk előre, mondjuk...
0: Ez szerint van a zuborkán, hogy mennyi cukor, mennyi só, mennyi ecet.
1: Inkább édesebben szeretik?
0: Hát... Annyira ne legyen édes, de az ecetet érezni lehessen rajta, tehát hogy az olyan jó ecetes.
1: Na majd egyszer jobban összeharkodom, megkérjük egy kis üveget hozzá, és akkor majd megnézzük, hogy az milyen. Ha kinyitnám mondjuk a spejzát, vagy a kamráját novemberben, akkor milyen lekvárokat látok ott, amik önöknél készültek, meg milyen savanyukat?
0: Sárga barosz lekvár, mindenképp, meg szilva lekvár. Ez a kettő, ami a kedvencünk, meg amit el szoktunk rontni.
1: Most van szezonja. Mind a kettő. Hát szívának még nem.
0: Szerintem még tavalyról van most sok, úgyhogy nem nagyon lesz az idén eltéve. Mikor ugye milyen az év, ha sokat terem, akkor többet elteszünk, a kevesebb. Például a sárga baraszt az idén nem is lett. Mert ugye van fa, amiről el tudjuk tenni, de az idén nem lett rajta, csak egy pár szem, tehát nem igazán lehetett elrakni.
1: Savanyúság? Uborka lesz?
0: Azzal még ráérek. Azzal még ráérek, mikor már nem kell a piacon, akkor is ráérek eladni.
1: Vagy hát kell ilyen sokáig jönni. Ugye mi szerdán vagyunk kint, szerda egy igazán pörgős nap itt, ugye?
0: Hát annyira nem mondhatnám. Nem.
1: Szerda, szombat, mi úgy hallott.
0: A szombat az a legjobb, igen.

0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Két fiatal emberre tetszik vásárolni? A mai témám tulajdonképpen a befőzés, hogy tetszik-e valamit befőzni, vagy nem.
2: Hát én nem tudok befőzni, úgyhogy nem vagyok jó riportalany.
1: Nem baj, de arra tippeltünk, hogy abban a nagy tilitoli kocsiba, hogy én hívom, abban nyilván azt tetszik. Sajnos se teszel?
2: Nem.
1: Van, aki a családba eltesz?
2: Igen, az édesanyám.
1: Hát így akkor erre mondják, hogy így könnyű. És édesanyám mit szokott eltenni? Lekvárt, savanyúságot?
2: Lekvárt és befőttet is. Szilva lekvárt, sárga barack lekvárt, őszi barack befőttet, megy befőttet, ilyeneket.
1: Ezekből lettél már, ezekből a befőttekből, amit anya felsorolt? Igen?
3: Igen.
1: Melyik a kedvenced? A szilva, az őszi barac, télen, amikor hó van és valamit kell kenni?
3: Őszi barac.
1: Az egy jó a lekvár vagy maga a gyümölcs? A gyümölcsöt is szereted?
3: A gyümölcsöt is szeretem.
1: És akkor ön azért nem főz be, mert olyan szerencsés, hogy édesanyja befőz, vagy...
2: Így van. Ő megcsinálja, én meg csak segítek neki.
1: De még csak egy próbaképes érezte, hogy na egy kicsit megnézzük, hogy milyenek az én ízeim. Tehát még nem. Hát jó, hogy két gyerekem és két gyerekem van, azért az némileg az leköti az embert.
2: Nem, másra szánom azt az időt akkor inkább.
1: Na jó van, hát akkor nem is zavarjuk a piachozásba. Mit tettél most? Mit kaptál anyától? Mi volt az? Pogácsa?
2: Korpás zsemle.
1: Oda kell figyelni a teljes kiürésre. Így van. Hajrá, anya, kiért ad a kezedbe. Na, köszönjük szépen, és köszönjük. Akkor remélem találkozunk még. De hát önök is, ha van kedvük, főzzenek be. Na, megyünk tovább. Görögdínyét vásároltak. Azt árulja el nekem, hogy miért a sárga... Kicsit tetszenek fáradni, megköszönöm. Hogy miért a sárga bélüt?
4: Az innet roppanósabb, és nagyon kellemesen, úgymond leveses. Tehát olyan nagyon jó.
1: Az én gyerekkoromban még ilyen dinnyék nem voltak, csak ez az egyfajta, az a zöld. Mikor tetszik visszaemlékezni, mióta van ilyen dinnye Magyarországon?
5: Az előtt volt, mikor még én gyerek voltam.
4: Most volt?
5: Mert én már 84 vagyok, és a lányom még már nem is ismerték.
1: Olyan számot tetszett mondani, mert én nem hiszek el.
5: Csak akkor is volt ilyen sárga dinnye, és sose felejtem, mert terhes voltam vele, és egy kiválasztottam egyet, és egy férfi kikapta a kezemből, és elvitt, és én leültem a dinnyére, és ott sírtam, hogy elvitt a nagy dinnyét.
1: Egy állapotos hölgyet csinálta.
5: Igen. És akkor volt, tehát ez még a háború utáni időben volt, szintén ilyen hosszú csíkos, de örülök, hogy most visszajött. Mert most jött újból vissza ez a
4: tavaly. Nincs, hogy több választék van.
1: És ahogy látom, hogy betetszik, hogy nem egy egészet vesznek, ez egy negyed dinnye volt. Ez a mai adat.
4: De nap jövünk, és akkor kényelmesen nem nehéz, és akkor mindig frisset veszünk.
1: Minden napi piac látogató?
4: Hát ha nem is minden nap, de minden másnap biztos. Kényelmesebb. Most minek cipekedjünk a melegbe sokat, nem?
1: Még egy kérdés, ha visszatérsz, szóval, ma ilyen kedvesen beszélnek a befőzésről néhány szót, hogy tetszik-e befőzni például, vagy nem?
5: Tegnap is azt csináltuk, körtét főztünk be.
1: A körte lekvár, vagy körte befőtt?
5: Befőtt, majd a lekvár ezután, mert az a kertemben van. És ahogy érik, úgy rakosgatjuk. Szombaton is raktunk el, tegnap is.
1: Régi családi receptek alapján tetszik befőzni, vagy örökölt receptek?
4: Vegyesen. Ezt is, azt
5: most már próbálkozunk az mostanival is, de még megmaradok anyukámnak a recepti.
1: Vannak. Savanyúsága, hogy tetszik állni?
5: Ugyanúgy.
1: Megy a vegyes vágott, az uborka?
5: Minden, uborka, az is vegyesen a nagy hordóba, tehát...
1: Ennyi, ilyen nagy mennyiségben tetsz a nagy hordóba?
4: Igen, hát nagy, a család. Most már, de
5: 40 literes
4: már.
5: A hordóm.
4: Már ilyen. Nem olyan nagyot, de megyünk.
5: Na. Milyen? Ne,
4: ez az újfajta műanyag, aminek ilyen lezárhatóság.
5: Nem műanyag hordom van, hanem
4: cserépedényem. Amit még Szlovákiából hoztunk, és nagyon kényelmes a baj.
1: Abba savanyúkáposztát lehet jól csinálni.
4: Abba is lehet, igen, de...
1: Azt lehet itt csinálni, vagy azt nem?
4: Az savanyúkáposztát nem.
1: Azt meghagyjuk a vegyésségnek.
4: Salamádét csinálunk, amit imádnak a gyerkőcök, úgyhogy az unokák, meg mindenki, úgyhogy...
5: Nálam a savanyú az...
4: Az nálunk megy a savanyú.
1: Szóval arra akkor nem megy pénz, hogy tényleg savanyú tetszik venni. Tehát olyan nincs.
5: Nem, semmi értelme.
1: Miket? A patiszont is el tetszik tenni, a répánt, a uborkát,
5: minden,
1: paprikát.
5: Mindent vegyes.
4: Kisdinnyét,
5: gyöngyhagymát, mindent.
1: Meg kell enni a Julikától a kisdinnyét, nem? Hogy legyen, mert azt mondja, az ősszel lesz, amikor nem érik be.
5: Igen. Hát mindig akkor rakjunk el. Sőt, még anyukám, de most már ugye korábban érik minden. Azt mondta, hogy ki szeptember 3-ig nem rakott el semmit, az már nem jó házúja, de most már minden később.
1: Nagyon jó egészséget kérem, ilyen jó egészséget, amelyben most találtok önt, jó?
5: Köszönöm szépen, tovább.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Tudják, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, a hölgy a legjobb emberek egyike. Most éppen mi van a csokorban?
2: Csokorban aprósa, dália, legényrósa, őszi rósa, ilyen rózsa, olyan rózsa, amolyan rózsa.
1: Mai témánk tulajdonképpen a befőzés, meg a savanyúság eltéte. Tetszik-e ilyen a lényeg, tehát tetszik-e befőzni otthon?
2: Hát ezt szoktam. Paradicsomot főztem már. Szilva lekvárt fogok. Barac lekvárt főztem. Sárga barac lekvárt. Eper lekvárt.
1: Hát akkor alakulott a konyhában a spájz azért.
2: Igen.
1: Savanyú, hogy tetszik állni?
2: Savanyú. Buborkát szoktam, vegyes savanyút, hordós savanyút.
1: Hordóban készítél el, azt úgy értsem?
2: Igen, meg savanyú káposztát, aminek kifúrom a torzsáját, megtöltöm sóval, utána meg 20%-os sóslével feltöltöm. Egy hét után természetes. Akkor sok mindent szoktam eltenni.
1: Hogy vagy a virág?
2: Hát, csipeget itt.
1: Nincs panasz.
2: Nincs panasz.
1: Nem múlt kópikpak elfölt, reméljük ez így lesz most is.
2: Igen, hát ennyi van. Nem sokat hoztam, 25 csokrot hoztam, és abból hát olyan 12-13 van még. De későn jöttem, úgyhogy. Messziről jövök, korán nem tudok jönni.
1: Hát néha aludni is kell. Vannak törzsvásárlói amúgy?
2: Vannak, akik hetente egyszer, kétszer, ha jövök, mindig vesznek virágot. Szeretik a virágot. Általában ez a környék, annak ellenére, hogy kertjük van és sok a virág, a kertjükbe vesznek virágot.
1: Ebből a 10 kilóból azból mennyi üveg lesz?
3: Hát egy 15 körül. Fogalmam nincsen, mert tavaly főztem be utoljára.
1: És miért éri meg befőzni? Tehát mi igazából az íze miatt, az ára miatt?
3: Az íze miatt feltétlenül, és hát ezt tudom, hogy mi van benne.
1: Ez... Mit tetszik még befőzni, hogy itt a szezon, a sárgabarack az meg lesz. Szegény férjem saragudni fog, még egy percet beszélgetünk a kedves feleségével, de hát van ott erő tartani. Tehát mit fog még befőzni?
3: Ami jön, szilva, őszi barack, lekvárnak, befőtnek, bárminek.
1: És a savanyú?
3: A savanyút azt nem, azt egyszer próbáltam, megromlott, azóta életemben nem tettem el többet savanyút, körülbelül 25 éve.
1: Rábíz a szakemberekre, a vecsésiekre gondolom. Az
3: világos, és akkor olyan helyen veszem, ahol tényleg megbízható.
1: Na, köszönöm szépen, ha télen találkozunk, és megismerjük egymást, akkor megkezdem, hogy milyen volt a barack lekvár. Az urat majd, mert nyilván ő lesz egy nagy fogyasztó.
4: Nem, én igazából nem nagyon szoktam enni barackot.
1: Ő csak speditőrként működik közelben.
4: Igaz.
3: Gyerekek, meg én vagyok a fogyasztó.
1: Na, köszönöm szépen, hogy megálltak nekünk. Jó munkát, mit kívánjuk ez? Jó munkát, meg jó legvározást. Találkozunk még. Ilyen a barack lekvár, hamarosan folytatjuk. Igen?
4: Ha esetleg tényleg jönnek télen, akkor majd kapnak egy üvegen, megkóstolhatják, milyen lett.
1: Na, minden héten itt vagyunk, nehogy szaláfoljuk egyszer. Nekem a kertemben is van mángold, de sokan nem ismerik a mángoldot.
5: Inkább a nejemet kérdezve meg, jobban tudja, mint a spenótot, ugyanúgy kell elkérni.
1: Csak termeli.
5: Mint csak termeljük. De ezek is belőle csináljuk is.
1: Kétféle mángoldot látom, ezt a vöröset meg a zöldet. Hát kétféle mángold az, nem?
5: Igen, nem.
1: Na hát az egy...
5: Csak színbe már. Csak
1: hát úgy, persze, csak azt hiszem, akkor kétfajta?
5: Kétfajta.
1: És ön is fogyasztja a mángoldot?
5: Igen.
1: Megmondom őszintén, én nyersen fogyasztom salátába. Olívaolajjal, mi egymással, tehát én nem főzelék formátumban.
5: Mi főzelékkel, hús mellé.
1: Milyen hús? Oldalas kell emelni, nem?
5: Disznóhús.
1: Hát oldalas. Hát
5: disznóhús, comb, stb. Húsleves.
1: Hát igazából a hús a lényeg, a főzelék az csak úgy ott van, nem?
5: Hát nem egészen.
1: Na.
5: Nagyon jó. Mondjuk a hústól sokkal jobb az a főzelék.
1: Persze.
5: Úgy érti, ugye?
1: Régen voltak a kifőzdékben, aki csak főzeléket evett, de egy kis szaptot kért rá azért a pörkölszapból. Ugye? Főzelék pörkölszap, sőt, olyat is láttam, hogy kifőzdékben a pörkölszap be volt árazva. De valami 30-40 forint volt egy kanál szapt. De hát önnek otthon nem kell, hiszen akkor ne ilyen megfőzi. Kikéretek egy csomag mángoldot, hogy beszélj, nem csak egy mángoldot ide tetszik adni, egy csomag mángoldot, aztán beszélgetünk az kedves urával. Na ő az. Na, megkérem, hogy csak így, tehát igazából ez, aminek a levelét, meg a szárát is felhasználja az ember.
5: Így van, mind a kettőt lehet csinálni.
1: Egy ilyen csomagból lesz egy főzelék, vagy mondjuk az legalább kettőt kell venni?
5: Lesz egy főzelék, de ha kettőt, akkor sűrűbb.
1: Mikor találkozott a mángoldal először? Hány éves volt akkor?
5: Két éve.
1: Két?
5: Emelem csak.
1: Ja, előtte nem?
5: Azt sem tudtam, hogy mi ez.
1: Na, ez az érdekes. Honnan tudta meg, hogy van a mángold?
5: Kaptunk magot, elültettük, kipalántáztuk, pikíroztuk, megtermett, kiütettem.
1: Problémás növény?
5: Nem.
1: Vizet szereti?
5: Szereti a vizet, de olyan kerten van, hogyha most nem locsolok, most a legjobb.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Ugye mi magyarok nagyon levesesek vagyunk. Igen. Nyilván ön is már sok leves főzött életében. Igen. Melyik az a leves, amit ön csinál a legjobban, és mi vendégek mindig megnyalják, mind a 10 kanalukat mondhat.
3: Marhahús leves.
2: Melyik marhának melyik részéből tetszik csinálni?
3: Hát szoktam csinálni a felsárból is, illetve az oldalas részből, lábszár, mikor mit kapok.
2: Ez egy többfogásos dolog, mert ugye a végén az ember a marhahúst esetleg frissen eszi a tormával, meg tudja, szóval ezt lehet azért fokozni így, nem?
3: Igen, vagy egy kis paradicsomos krumplival.
2: Hát ez már tovább gondolt, az milyen finom. No, a kezdőházi, ő nem kezdőházi asszony, mert rögtön bemondta a marhahús levest, de a kezdőházi asszonyok félnek a marhahús levestől. Megbeszéltük német úrral a Hentessel is, hogy aztán nem azzal kell kezdeni a leves készítést, nem? Mert sok a macera vele, sokat kell főzni.
3: Nem tudom, én azzal kezdtem. Nálam azt szereti a család, és...
2: Van-e olyan, minden vasárnap kerül leves az asztalra?
3: Igen.
2: Tehát a leves nélkül, az igazi magyar család, elképzelhetetlen az élet.
3: Igen.
2: Járt-e már esetleg úgy külföldön étterembe, hogy keresett levest, és rájött arra, hogy hát itt bizony annyi levest nincs, mint nekünk magyaroknak?
3: Nem igazán. Tehát ha elmegyek külföldre, én inkább nem ezeket nézem, hanem azt, ami a helyi specialitás.
2: Persze, tehát a helyi leves sincs, de
3: nem szeretem a különféle országok leveseit. Ja. Nekem ez, hogy gulyásleves, húsleves, borsóleves, nekem ez a leves. Jó kis gyümölcs.
2: Most a borsószezon, sőt, mert már látom, igaz, még Olaszországból. Ja, már vettek borsót is. Mi lesz belőle, borsóleves?
3: Igen, jó kis karaláb és borsóleves.
2: Csipetkével?
3: Nem, grizgaluskával.
2: Na, hát nem, az is jó. Na, a hölgynek nagyon jó konyhát vihet, mert ezek mind macerás dolgok azért. A grizgaluska is, a jó, hogy nem szóval, mert egyszerűbb beletenni mondjuk tésztát, vagy eperlevelet, de nem, sokkal jobb grizgaluskával, de macerás.
3: Nem, hát ki kell venni időbe a tojást, hogy szobahőmérsékletű legyen.
2: Nem, már macera. Én nem én mondom.
3: Egy nagyon pici zsír kell bele, ugye, hogy ne legyen kemény. Összekeveri az ember, hagyja egy picit állni, és már lehet szaggatni.
2: Mai témánk a leves. Hogy ugye a magyar ember nagyon szereti a levest, hogy önöknél ki az, aki a fakanalat fogja otthon, az úr vagy ön?
4: Hát sajnos, hát én nekem kell főzni, de elfogyasztani, ő is elfogyasztja.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy...
4: Nagyon is leveses.
2: Na hát akkor jó helyen vagyunk. Ugye a magyar ember az leveses. Melyik az a leves, amit a legjobban teheti tudni csinálni, és mindenkinek ízlik? Az ön kedvenc leves.
4: Ő tudja megmondani, hogy...
2: De ön csinálja, beszélgetek az úrral is?
4: Hát én igyekszem mindegyiket. Már az eltelt 60 év alatt, amíg együtt vagyunk, azóta már csak.
2: Ez egy nagyon nagy szám azért, 60 éve együtt.
4: Hát, sőt, már 63 éve ismerjük egymást, csak 60 éve vagyunk házasok.
2: Már meg volt a gyémánt lakodalom is?
4: Nem, az majd március, hogy mondjam, tulajdonképpen jövő márciusban lesz, de hát már ez olyan rövid idő, hogy mondhatja az ember, hogy 60.
2: Mi meg gratulálhatunk. Hányféle leves tetszett csinálni ezzel a 60? Hányféle?
4: Hányfélét? Hát, azt el nem tudnám mondani. Az az igazság, én már 6 éves korom óta főzök. Az édesanyám sajnos elég beteges volt, és én megtanultam, mert szerettem mindig mellette lenni. Láttam a sámlira, a tűzhely mellé, és...
2: És parheten is tetszett főzni leves?
4: Csak azon abban az időben, még gyerekkoromban bizony. Sőt, még sütöttem is. Én raktam a tüzet is. Az öcsém született 42-ben, én akkor voltam 6 éves, és... Jött át a szomszédnéni, csodálkozott, hogy mit csinálok. Mondom, hát krumplis pogácsát sütök. És te Jány, hát ki csinál? Mondom, hát én. A hokedni volt a gyúrótábla, szépen kiszaggattam a pogácsát, és begyújtottam a sparhetba, és megsütöttem szokásos módon, ahogy az édesanyámmal szoktuk csinálni.
2: De jó, és ezek a receptek még megvannak? Ezeket még tetszik?
4: Hát ezek mindegy, egyszerűek, és...
2: Mindig az egyszerű a legjobb a konyhában azért.
4: Így van.
5: Csak leves legyen. Én nekem nem ebéd, ha nincs leves.
2: Azt hiszem ez a végszó. Köszönjük a kedvességet, és akkor jó egészséget kívánunk még. Most ezzel a lendülettel véget is ért a Bőségkosara a mai adása, remélem tetszett, és egyre többen veszitek a kosarat, és mentek ki a piacra beszélgetni, vásárolni, ott lenni, piacon létezni. Találkozunk a jövő héten, igyekszem akkor is igen érdekes, és remélhetőleg finom tartalommal megtölteni a Bőségkosarát. Sziasztok, én Puc Attila voltam.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hamarosan megszűnhet az EU büntető eljárása Magyarországgal szemben. Busz és autó karambolozott Veszprém megyében. Igazi strandidő lesz hétvégén. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen tegnap az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Elindult Svájcba a Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcokat lezáró, a héten megkötött keret megállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai jelenlök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael közötti kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben ma hajnalban ismét dél-libanoni célpontokra mért légicsapásokat Izrael. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves férfi egy az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A Moszkvának kémkedő férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetényben. Mindkét sofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső országrészben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
4: Ez a lélekszörf.
0: Péter Petrával Manna FM.
5: Journey starts beneath the stars, I stand alone.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98 pont, tehát Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 20-án. Ma a boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, pontosabban 7 lépésről, amit megtehetünk a boldogságunk felé. Ebben van segítségemre Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szia Nelli, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, kezdjük is az első lépéssel, ami az én boldogsága, tehát a saját magunk boldogsága.
2: Így van, egy kicsit szól arról, hogy mindaddig nem tudunk kiteljesedni, mindaddig nem tudunk boldogan tekinteni bármire is az életünkben, nem tudunk boldogságot adni másoknak, ameddig saját magunkkal nem érezzük, hogy jobban vagyunk, nem ismerjük önmagunkat, nem tudjuk, mik az igényeink, és ameddig nem rajzolódik körbe, hogy mik is azok az egészséges határok, amelyeken komfortos jó lennünk.
1: Aha. Akkor ez egy kicsit kapcsolatban van azzal is, hogy most már talán az embereknek a túlnyomó többsége megtanulta azt, hogy boldognak lenni, vagy a saját magam boldogságára odafigyelni, vagy figyelmet fordítani, ez nem önzés.
2: Nagyon szeretném, ha így lenne. Nagyon szeretném, hogyha mindenki ezt gondolná, de...
1: De mit tapasztalsz?
2: Igen, az a saját tapasztalataim szerint sajnos még olyanok is ezt kérdezik, hogy vajon nem önzősége önmagamra gondolni, vagy magamat is felírni a listára, ha nem is a legelső helyre, de valahol ott szerepeltetni. Akik alapvetőleg azért azt gondolom, hogy elég régóta járják mondjuk az önismeret útját, és mégis azt gondolják, hogy valahogy önmagunkhoz visszatérni, vagy önmagunkra odafigyelni, önmagunkról gondoskodni, jó értelemben gondoskodni, az egy luxus.
1: De vajon miért az? Honnan jön ez?
2: Szerintem még mindig félünk attól, hogy majd mit fognak mások szólni. Alapvetőleg szerintem pontosan azért ez az első lépés, mert hogyha a fókuszunkat folyamatosan kifelé tartjuk, azaz mindig azzal foglalkozunk, hogy mások mit fognak szólni, mások mit fognak gondolni, vagy egyáltalán a környezetünkben mi történik, és nekünk arra mindig reagálnunk kell, vagy érdemes, mert hogy ezt várja tőlünk a társadalom, a környezet, a párom, a munkahelyem, addig valahogy az, hogy bennem ténylegesen mi történik, és mik azok a jelzések, amikre oda kéne figyelni saját magammal kapcsolatban, el lesznek nyomva, tehát elnyomjuk őket.
1: Ezt megtanuljuk, hogy el kell nyomni?
2: Azt gondolom, hogy már az oly sokszor szétszincelt témáink egyikeként, igen, ez a fajta szocializáció, ez biztosan...
1: Ez magyar sajátosság, Nelli?
2: Majdnem azt mondtam rögtön, hogy igen. Én azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyosan magyar vagy a magyaros, de észrevettem, hogy mondjuk más kultúrákban is ugyanúgy felfedezhető. Ott, ahol alapvetőleg az, amit megtanulunk, az, hogy a kötelesség, amit teljesítenünk kell. Először a munka, utána a szórakozás. Szerintem ilyeneket hallottunk már gyerekkorunkban. Azokban a kultúrákban ott megtanuljuk azt is, hogy jó, majd ráírunk magunkkal foglalkozni, majd később, majd amikor lesz rá időnk.
1: Majd pihenünk a sírba, fúda utána, amikor valaki ezt mondja.
2: Igen, mert hogy nem, ez az élet alapvetőleg nem arról szól, vagy nem csak és kizárólag arról szól, hogy miben vagyunk jók, hogy versenyezzünk, hogy hajtsunk, hogy menjünk előre, hogy értéket teremteni az nem olyan fontos, mint eredményeket. Tehát amikor ez a fajta elvárás kultúra, ami ránk nehezedik mindenhol, a munkájunkon, a családunkban, a baráti körünkben, és elfelejtjük azt, hogy közben éljünk, vagy éljünk is, akkor nem csoda, hogy egyáltalán nem kezdjük ezzel a lépéssel, hanem egyből azzal foglalkozunk, hogy majd mi lesz a másikkal.
1: A mai Lélekszörfben a boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, úgyhogy jön az én boldogsága utána a mi boldogságunk, vagyis a mi boldogsága, tehát a közös lét, az együttes boldogság. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner a vendégem, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel ezeket a lépéseket vesszük sorra, és az én boldogsága után most jön a mi boldogsága, vagyis az együttes boldogság, amikor két ember vagy több ember közösen és egyszerre boldog, vajon ez ezt jelenti?
2: A második lépés az valójában leginkább a páros kapcsolódások boldogságáról szól. Ez lehet egy baráti kapcsolat, egy testvéri kapcsolat, egy szülő-gyerek közötti kapcsolat, és nyilván ide tartozóan a párkapcsolatok is. Azt gondolom, hogy amikor elkezdünk nyitni a világra, akkor mindig vannak olyan biztos pontjaink ebben a világban, először talán példaképeink, vagy amikor kicsik vagyunk, gyerekek vagyunk a szülők, akik a biztonságot adják, vagy a mintát adják számunkra, akik fontos számunkra, még egyelőre nem is igazán azonosítjuk be, hogy miért. Én azt vettem észre, hogy a boldogságunk megteremtéséhez vezető úton mindenképpen fontos azzal foglalkozni, hogy mi hogyan kapcsolódunk egy páros kapcsolódásban. Nagyon egyszerű példa, párkapcsolat kapcsán járnak hozzám párok, és ezt a kérdést is felteszik, hogy amikor kiadom a feladatot, hogy fogalmazd meg, hogy neked milyen az ideális pár, akkor megkérdezik, hogy jó, hát akkor most írjam le a jelenlegi páromat? Nem, azt írd le, amilyen kapcsolatra neked szükséged lenne, vagy amilyen kapcsolatban te jól éreznéd magad, hogy boldog lennél. És a szembesítés során sokszor kiderül, hogy azok az idézőjeles igények, amelyek megfogalmazásra kerülnek, azok nincsenek párban azzal, amit ők maguk adni képesek, vagy adni szeretnének egy adott kapcsolatban. Számtalanszor mondjuk, hogy egy kapcsolatban elfejlődtünk egymás mellett. Valahogy
1: kinőttük egymást.
2: Kicsi lett a doboz. Valahogy már nem vagyok ugyanaz, aki akkor voltam, amikor mi találkoztunk. Dr. Tara Swart egyébként, aki neurológus, doktornő és emellett coach is, megfogalmazta az egyik podcastjében, hogy két ember olyan szinten találkozik, ahol tudnak azonosulni egymással, mert azonos a traumáik vannak. És amikor elválnak egymástól, akkor az azért történik, mert az egyikük fel tudta dolgozni, a másikuk pedig nem. Ugye ez a fajta elfejlődés, ez mondjuk ilyen traumák szintjén is észrevehető.
1: Mi van akkor, hogyha az egyik ember látja a másikon, hogy mi az, amiben ő nem hajlandó tovább lépni?
2: Nem hiszem, hogy...
1: Mert arra nem tudod fölhívni a figyelmet, hát abból csak probléma van.
2: Én azt gondolom, hogy nem változtatunk meg másokat, és nem tudunk mások élete fölött, mármint hogy olyan változást generálni, ami mondjuk cselekvésben aztán átmegy a másik embernél. Maximum hatást tudunk gyakorolni, hogy aztán a másik mit kezd ezzel, akár információval, akár a bennünk lévő segítséggel, amit nyújtani szeretnénk, az bármennyire fura, el kell engedjük, hogy ez rajtunk múlik, ezt nem kontrollálhatjuk.
1: De a legtöbbször ebből csak ütközés van. Tehát azért az nagyon kevés szerve, nagyon ritkán fordul elő, hogy az az ember, aki egy kicsit tovább, jobban belehúzott a személyiségfejlődésbe, vagy a traumafeldolgozásba, ő fel tudja hívni a másiknak a figyelmét saját magára, tehát önnön magára a másiknak, anélkül, hogy ebből konfliktus lenne. Mert hogyha az a másik nincs azon a szinten, akkor hogyha én felhívom rá a figyelmét, akkor abból csak feszülés lesz. Most értettség lesz.
2: És ilyenkor feltevődik a kérdés, hogy akarom én ezt? Tehát, hogy akarom-e az életemet bonyolítani, felhívni a figyelmet, segítő szándékkal odaállni mellé, és azt mondani, hogy figyelj, én tudom erre a megoldást, nekem ez siker, segített. Szerintem az önismeret útja az attól olyan elképesztően komplex és bonyolult, hogy a saját választásaink és a saját döntéseink mentén haladunk rajta. Ha én valakinek igyekszem segíteni, de ugyanakkor ő még nincs ott, vagy neki ez most még nem komfortos, vagy ő most még nem kész arra a fajta változásra, akkor én lehetek bármilyen jó indulattal ebben a dologban, ez tényleg ilyen is ehhez hasonló feszülésekhez vezet. Mi nem tudunk szerintem mindenkinek segíteni minden pillanatban. Azt kell, hogy ő is tudja, hogy neki erre szüksége van.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, a Lélekszörf mai szakértő vendége, és természetesen hát ehhez egyszerűen a boldogsághoz vezető útról beszélgettünk, és akkor jön a közösség boldogsága, az előző kettő után most ez következik soron, erről fogunk beszélgetni, hamarosan folytatjuk.
3: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
0: Hamarosan folytatjuk.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai vendége. A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk. A hét lépés mentén most a közösség boldogsága jön, ami aztán egy igazán nehéz lépés, vagy egy nehéz téma.
2: Igen, mert amikor sokan vagyunk benne egy folyamatban, akkor nagyon sokféle dologra kell odafigyelni egyszerre, és ez hát nyilván néha Mission Impossible-nek tűnik.
1: Hát igen, mert azt szoktuk mondani, hogy aki mindenkit boldoggá akar tenni, az egy teljesen másik történet, meg hát ez ugye nem nagyon fog sikerülni, mert ez senki se tesz boldoggá, aki mindenkit boldoggá akar tenni. Nyilván egy közösségen belül más a dinamika, de hát pontosan azért vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk.
2: Igen, szerintem a közösségek idézőjelben érzelmi sikeressége, vagy az a fajta siker, amitől, hogy ez a közös megélés, a közös élmény, a közös boldog pillanatok megélése, az akkor tud előfordulni, hogyha ebben nincsen erőszakosság. Tehát, hogyha ez egy ilyen flow-ban történő valami. Mindig minden pillanatban nem fogunk egyetérteni mindenben. Erről úgy szintén le kell mondani, hogy ezt megpróbáljuk megvalósítani. Az is biztos, hogy vannak olyan közösségek, amelyeknek kifejezetten transzparensen kommunikáció célja van. Ha ezeket az alapokat már az elején tisztázzuk, hogy ennek a közösségnek mi a célja, itt mitől vagyunk mi jól, hogyan működünk jól egymással, mik azok az alapszabályok, amiknek a betartása az alapvetően mindenkit valószínű legalábbis úgy fogod tudni kezelni, hogy itt jól vagyok, vagy itt tényleg helyén vagyok, akkor nincsenek félreértések, nem lesznek félreértések. De sokszor jövök valamilyen elvárással, aztán utána csalódom, mert nem az történt ebben a közösségben. Valószínűleg nem tisztáztuk, hogy én mit hozhatok ebbe a közösségbe, milyen értéket tudok itt teremteni ebben a közösségben, amitől mindenkinek jó lesz, és ezért cserébe...
1: De ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, és erre fognak tudni válaszolni? Mert ezt csak az amerikai filmekben látjuk eddig, hogy akkor üljünk le, beszéljük meg ilyen Darnell tréningszerűen, hogy ki mire gondol éppen.
2: Hát most mondhatnám azt, hogy igen, egyébként ez egy működő forma, ez egy működő
1: az kétségtelen, modell. Csak hogy készen vagyunk-e mi erre?
2: Hát ez is egy jó kérdés. Alapvetőleg azt gondolom, mondjuk egy családban például, ami úgy szintén egy közösség, ott nyilván ezt nem tudod megcsinálni. Eleve beleszületsz, ott vagy, ez egy adott közösségi, tehát egy adott közeg, amiben a szabályokat, hát ha tetszik, ha nem, nyilván a felnőttek hozzák, a szülők hozzák, és gyerekként, amikor próbálunk ebből valamilyen módon saját utunkat megtalálva kitörni, na akkor vannak ezek az összezőrenések, hogy akkor van az, hogy rázadó lesz a tinédzser, és akkor mostan ellene megy mindannak, amit szülőként mi szerettünk volna. De mondjuk egy munkahelyen például, vagy mondjuk olyan közösségekben, egyesületben, alapítványban, nem tudom, olyan munkai közegekben, vagy bár, nem tudom, klubokban, ott szerintem simán meg lehet ezt csinálni, és akkor tudok elköteleződni egy közösség iránt, hogyha tényleg én arra szerződöm, tehát ezért jöttem, erre szerződöm, hogy ezt csináljuk meg közösen.
1: Szokták mondani, hogy egy közösség akkor csak annyira tud boldog lenni, amennyire a legboldogtalanabb tagja boldog.
2: Na, ezt még nem hallottam.
1: Az a szint, tehát tulajdonképpen melyik az a szint, ami a leginkább le tudja minuszolni?
2: Hát szerintem, hogyha te egy olyan típusú ember vagy, aki mondjuk azt keresed egy adott közegben, egy adott közösségben, hogy nem tudom, annyira nagyon boldog akarsz lenni, itt akarsz kikapcsolódni, itt akarsz ventilálni, itt akarod magadból kiadni mindezt, amit máshol nem tehetsz, és azt látod, hogy mondjuk a legboldogtalanabb tagjának a boldogság szintje az nem üti meg azt a normát, vagy azt az elvárást, ami benned megfogalmazódik, akkor lehet, hogy nem az a közeg, amit kerestél. Na, ezzel nem szoktunk szembenézni. Ezzel
1: De
2: nem...
1: ilyen tudatossággal keresünk, Minelli?
2: Nem. Én azt látom, hogy nem.
1: Szerintem sem. Gyakorlatilag nem. Senkit, aki így. Merne így választani bármilyen közösséget? Ha választott közösségről beszélünk.
2: Igen, ha van egy ügy, akkor ahhoz választasz közösséget, vagy látod a közösséget, mivel foglalkozik, és téged érdekel, akkor kapcsolódsz. De a tagjaival aztán majd menet közben fogsz megismerkedni. Alapvetőleg ez a lépés, illetve hát ez a fejezet nagyon sok olyan dologról is szól, hogy mik a csapdák, mik a buktatók, és hogy hogyan tudjuk a saját magunk boldogságát biztosítva bennmaradni, hosszú távon kapcsolódni, akár a nehézségek ellenére is bizonyos közösségekhez.
1: A mai Lélekszörfben a boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, a Boldogság két lépésben című könyv mentén, melynek a szerzője vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és az, ami a következő a sorban, a motiváció boldogsága, már önmagában egy nagyon érdekes kapcsolat, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Az én, a mi és a közösség boldogsága után most jön a motiváció boldogsága. Hogyan kapcsolódik össze ez a kettő?
2: A motivációval kapcsolatban nekem nagyon régi történetem az, hogy egyszer egy ilyen erről szóló előadáson az előadóról beszélt, egy képet mutatott egyébként egy kivetítőn, ahol hegymászókat mutatott. Volt valaki legalulról, aki biztosította a köteleket, volt, aki középen járt, és volt, aki már a csúcs előtt nem sokkal. Az volt a kérdése, hogy szerintünk ki az, aki motiváltabb. Én végighallgattam a sok hozzászólást, és valójában mindegyikben megtaláltam azt a motivációt, amiért ő megy, és amiért ő a csúcsra akar jutni, vagy adott esetben akár lent maradni. Én aztán azt a kérdést vetettem fel, illetve azt mondtam, hogy szerintem nem az a fontos, hogy ki milyen, mennyire motivált, vagy ki a motiváltabb, hanem sokkal inkább az, hogy ez a motiváció belülről jön, vagy kívülről. Aki alul volt azzal kapcsolatban, az volt az érzésem, hogy őt az motiválja, hogy tud a többieknek segíteni. Hogy kívülről jön-e ez a késztetése, vagy belülről önmagából, mert ő egy ilyen attitűdű ember, aki szeret segíteni, és ő nem a csúcsra vágyik, hanem arra, hogy háttérben ott legyen, mint biztos pont, az nyilván egyéni történet. Mint ahogy középen az az ember, akin látszott a képen, hogy ugye az a motivációja, halad. Hogy halad, és már mindjárt ott van, és látja, hogy már valakinek sikerült, vagy majdnem sikerült, hogy én is meg tudom tenni. Ez belülről hajta engem, vagy pedig az a példa, amit magam előtt látok, az, ami motivál, ugye ez is megint egy egyedi történet. És hát nyilván a csúcson lévő is, hogy most azért, mert az ő edzője volt, az ő példaképe, és akkor megmutatja a világnak, hogy ő csak azért is fel tud jutni, és ő is meg tudja csinálni, vagy pedig ezt ő akarta maga, ez egy különbség.
1: Mekkora a különbség ez? Tehát miben jelentős ez a különbség? Hogyan befolyásolja a viselkedésünket, vagy a megszerezhető, vagy elérhető boldogságunkat az, hogy milyen típusú motivációnk van rá?
2: Szerintem sokunkat próbálnak kívülről motiválni. Kapunk bizonyos lehetőségeket az élettől, amiket lehet, hogy abban a pillanatban mi magunk is a belső lelkesedésünkből fajolag jó ötletnek tartunk. Aztán rájövünk, hogy ez mégsem a mi útunk. Én azt tapasztalom, és az egész életem is gyakorlatilag eddig erről szólt, hogy azokban tudtam hosszú távon benn maradni, motiváltan, amelyek belülről is kapcsolódtak, amelyekhez belülről is kapcsolódtam. Tehát ez a belső inspiratív állapot, ez a belső tűz, az ott volt mindegyikben, akkor azok nagyon sokáig meg tudtak maradni. Míg hogyha csak kívülről jön, hogy csináld meg, és akkor kapsz egy cukorkát, vagy tessék megcsinálni, mert ez a kötelességed, és persze megcsinálod, mert meg akarsz felelni, az már nem az a motiváció szerintem, ami hosszú távon visz előre.
1: És ez a típusú motiváció a kényszer, a szófogadási kényszer, vagy a jó leszek kényszer, tehát ami kényszer motiváció bármilyen irányú is, az el tudja folytani bennünk a saját normális vágyak által keletkező motivációnkat?
2: Sajnos igen. Inkább azt mondom, hogy a cselekvés szintjén, de a gondolatok szintjén soha nem fogja. Ezért van az, hogyha valami iránt nagyon mélyen elköteleződsz, és azt érzed, hogy már pedig ezt meg akarom az életem folyamán valamikor is csinálni, maximum halaszgatod, vagy tologatod magad előtt, de az ötlet, a gondolat, az érzés mindig veled lesz, vissza fog hozzátérni, és ott fog benned kiabálni, hogy háló, itt vagyok, foglalkozz velem, csináld meg.
1: És ezeknek a nem figyelembevétele miatt lehet például az embernek komoly lelki problémája? Mert sokszor szokták azt mondani, hogyha a lélek hív és szól, és sokáig nem figyelek oda, abból szokott lenni mondjuk egy kiégés, abból szokott lenni mondjuk akár, hogyha tovább megyünk, egy idegösszeomlás, egy olyan motiváció hiány, pontosan azért, mert az már nem motivál, a másikat meg nem merem vállalni, mert ahhoz szoktam hozzá, hogy gyakorlatilag az ember megfeneklik.
2: Abszolút.
1: Sőt, meg is betegedhet.
2: Megbetegszik, kialakul egy hosszú távú depresszió, ami nyilván már adott esetben akár orvosi kezelést igényel, és hogy visszagyere oda az eredetihez, és újra legyen kedved, motivációd arra, hogy elkezd vele foglalkozni, ez bizony hosszú folyamat, sokkal hosszabb, mint maga a leépülés folyamata.
1: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a boldogsághoz vezető útról beszélget ma velünk, a Boldogság 7 lépésben című könyv kapcsán, és annak mentén, annak a 7 lépése mentén beszélgetünk. A következő órában az ötös fogattal kezdjük majd, hogy mi is ez pontosan, majd akkor elmondjuk, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.

0: Kultúra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Folytatódtak a harcok a Közel-Keleten. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Igazi strandidő lesz hétvégén. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. 5 meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keret megállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen tegnap az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves férfi egy dróngyártó cég toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A Moszkvának kémkedő férfi akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az Északi Járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetényben. Mindkét sofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső országrészben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
5: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98 pont, tehát Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 20-án. A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk. Szakértő vendégem Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a boldogsághoz vezető. A Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, és akkor megyünk szépen tovább a lépések között, és most jön az a bizonyos ötös fogat, ami mit is jelent.
2: Azért ez lett az ötödik lépés, mert hogy öt alapértéket foglal magában. Az emberiségnek is vannak alapértékei, ilyen a béke szeretete, ilyen a tisztesség, ilyen a becsület, ilyen a másik tisztelete, vagy másik szeretete, a maga szeretet, mint olyan. Ezek az emberi alapértékek, ezek nagyon fontosak, és még ha nem is fogalmazunk így meg őket, de alapvetőleg irányítják a saját normáinkat, irányítják azt, hogy hogyan éljük az életünket, hogyan választunk, és hogyan döntünk, hogyan cselekszünk. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, először szervezeteknél, cégeknél, mik azok az alapértékek, amikhez mindenki tud kapcsolódni, és amitől azt érzi valaki, hogy hú, itt nagyon szeretek ennél a cégnél dolgozni, mert itt ezek az alapértékeink, akkor azzal is foglalkoztam, hogy miért olyan borzasztóan nehéz elköteleződni olyan alapértékekhez, amiket mások tartanak fontosnak. Persze nyilvánvaló, hogy ez ugye maga a válasz is adja magát, de amikor a saját alapértékeidet keresed, akkor elkezdtem én is, ahogy mindenki más szerintem, először kutakodni abban, hogy a családomban, a barátaimtól kapott alapértékek, és azok az alapértékek, amiket vittem tovább aztán a saját családommal, mik azok? Számomra mi az a legalább öt dolog, ami annyira elképesztően fontos, hogyha nincsenek jelen, akkor biztosan nem tudok boldog lenni. És évekkel korábban voltam egy olyan foglalkozáson, ahol kiderítettük, hogy mik azok az érzelmi motivátorok, amiknek a megléte szükséges ahhoz, hogy jól tudjak dönteni az életben.
1: Ezt meg lehet keresni belőle?
2: Igen, van erre egy gyakorlat egyébként, és ez egy ilyen vizualizációs gyakorlat. Tulajdonképpen a belső motivátoraid lesznek azok, amik megmondják, hogy na miért nem fogadod el azt az egyébként nagyon jó fizetéssel járó állást? Adott esetben az én életemben is volt pár ilyen lehetőség.

0: lehetőség, de valahogy mindig egy bizonyos averzióval fogadtam ezeket, és többnyire nemet mondtam ezekre a dolgokra. Ahol nem...
1: Most már tudod miért?
0: Igen, mert tudom, mert ahol meg igen, mert hogy olyan is volt, hogy igent mondtam ezekre, ott egyértelműen sérültek ezek az érzelmi motivátoraim, és sérültek az alapértékeim. Két alapvető érzelmi motivátorom, a szabadság és az inspiráció. Ha azt érzem, hogy megpróbálják megnyírbálni a szárnyaimat, és megpróbálnak megkötni, és mondjuk mikromenedzselni és kézi vezérelni, akkor egészen biztosan nem tudom magam jól érezni, és nem tudok boldog lenni. És ha nem érzem, hogy benne van a feladatban, vagy a csapatban, vagy az ügy iránt az a fajta inspiratív energia, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy én ezzel menni tudjak, akkor megint csak így érzem.
1: Hogyan látod, hogy az ember fejlődik-e ebben? Mi magyarok tudunk-e fejlődni ebben is, hogy lássuk, képesek legyünk látni azt, hogy mik ezek a belső motivátoraink, a sajátjaink? Egyáltalán el tudunk-e indulni ezen az úton, ahol meg tudjuk találni őket?
0: Szerintem az őszinte szembenézés az mindennek az alapja. Hogyha azt mondod, hogy oké, az nekem rendben van-e, hogy valaki nem tudom, csak most tényleg nagyon egyszerű példát akarok hozni. Az ember van nekem, hogyha valaki állandóan késik. Ha nincs, és azt élem meg, hogy egyébként olyan, mintha rabolná az időmet, vagy nem tisztel engem, tehát kvázi ez az érzésem, mert én mindig pontos vagyok, mindig becsülettel, tisztességgel ott vagyok, ahova én ígértem magam, akkor ez a fajta dolog, ez nem csak egy szimpla elvárás bennem a másikkal kapcsolatban, hanem egyszerűen igényli azt a pozitív választ, azt a reciprocitást, ami mondjuk adott esetben egy kapcsolatban nincs benne. És számtalan ilyen alapértékünk van, vagy értékeink vannak, amik számunkra fontosak az életben, csak ezeket megint, hogyha visszatérünk az első lépéshez, ha nem mérjük fel, nem rajzoljuk fel, nem írjuk fel, akkor olyan, mintha tiszteletlenül bánnánk saját magunkkal is.
1: A Boldogsághoz vezető útról beszélgetünk a mai műsorban, a Boldogság 7 lépésben című könyv mentén, amelynek szerzője mai vendégem Antónia Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és a következő a sorban a döntés. Ráadásul ebben a szép szókapcsolatban, hogy a döntés boldogsága, ami azért kedves különösen számomra, mert hogy én mindig azon lovagolok, ez a veszőparipám, hogy az életünkben az a csodás, hogy minden nap, minden órájában, akár minden percében dönthetünk jól, és lehet jó választásunk. Szóval, hogy a döntés valóban hozhat boldogságot, mint ahogy nehézségeket is, de hogy miért tud a döntésnek saját boldogsága lenni, na erről lesz szó a következőkben, hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk ma. Antóni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner a vendégem. A döntés boldogsága a következő sorban.
3: A fejezet talán pont ezzel az idézettel kezdődik, szerintem sokaknak ismerős lesz. Minden másoknak mondott nem, egy magamra mondott igen. Amikor azt érezzük, hogy olyan nehéz nemet mondani másnak, de tényleg olyan elképesztő nehéz, akkor tudjuk, hogy abban vagyunk még benne, hogy meg akarunk felelni, abban vagyunk benne, hogy azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk szerethetők, elfogadhatók, hogyha mindent megteszünk, ilyen jó kis people pleaserként ott vagyunk, és természetesen rendelkezésre állunk, bármiről is legyen szó, annak ellenére, hogy fáj a fejünk, nincs kedvünk hozzá, betegek vagyunk, szabadságon vagyunk, szóval, hogy és mégis megtesszük. Ez a fajta megfelelési tulajdonképpen már nem vágy, hanem kényszer az, ami sok esetben olyan dolgokra visz rá bennünket, amiket nem akarunk csinálni. És hogyha végre magunk mellett döntenénk, akkor mi lenne a legrosszabb? Én mindig ezt szoktam kérdezni. Mi a legrosszabb abban, ha most azt mondod neki, hogy nem? Mi fog történni?
2: Mi a legrosszabb, ami történhet? Igen.
3: Mi a legrosszabb?
2: Általában tehát nem fog meghalni senki tőle.
3: Nem. Sokkal inkább magunkat egy olyan vakságban tartjuk szerintem, mint érzelmi szinten, amiben hogy azt éljük meg, hogy lejátszódik előttünk a harmadik világháború, és minden, hogy úristen, majd utána soha többet nem fog velem szóba állni, vagy és elképzelhető, hogy tényleg nem fog velünk szóba állni. De akkor felteszem a kérdést, vajon akkor jó ez
2: nekünk
3: a kapcsolódás?
2: Kell ez?
3: Tehát akkor miért is tartjuk ezt fenn? Ugyanis minden rendszer addig marad fenn, amíg fent tartjuk. Legyen ez egy kapcsolat, legyen ez egy állapot, ez egy helyzet, de ebben a helyzetben, ami csak egy passzív, tehát hogy is mondjam, egy ilyen várakozó állásponton vagyunk folyamatosan, és mindig csak adunk, és igen, uh-huh. kifelé, de befelé pedig mit szól a belsőnk? Mit szól az a gyermek bennünk?
2: Olyan érdekes dolog ez, mert szerintem ez a mi generációnkra és a szüleink generációjára, tehát a háború utáni generációra különösen igaz, mert ugye mi abban nőttünk föl, és ebben, ha nem is magyar, de ez a poroszos oktatásnak köszönhetően, a frontális oktatásnak köszönhetően sajátos megfelelési kényszer miatt jellemez bennünket szerintem generációsan, az a szép lehetsz, de okos nem, örülj, hogy meg széllel szemben nem lehet, stb. És akkor megtanultuk azt, hogy akkor inkább süssük le a szemünket, és maradjunk csöndben, és tök jó látni, hogy például a mostani 20 éveseknek ez eszük ágába sincs, sőt a 30-asoknak sem. És hogyha figyelünk, akkor ilyen gyorsan meg lehet tőlük tanulni nemet mondani. Az első néhány nehéz, de hogyha az ember eljut oda, hogy okay, hogyha megsértődik, sértődjön, de akkor nincs közünk egymáshoz, mert hogyha ez az ember rám megsértődik, én egyébként ezzel treníroztam magam, azért tudom elmesélni így, és valóban megtörtént, és hogyha én képes voltam rá, akkor bárki képes rá, én voltam a világ legnagyobb megfelelési kényszerese, szerintem. De egyszer-kétszer nemet mond az ember, és elmondja, hogy nem szeretné, és akkor egy idő után elmondja, hogy figyelj, egyáltalán nincs kedvem, ez nem hozzád, de ehhez.
3: Így van.
2: Én most akarok maradni a seggemen, maradok nyugton, nézek előre ki a fejemből. És akkor először jönnek azok, hogy de ne jön a győzködés, a sértődés, mindenféle fázison keresztül mennek. Nem mindenki, de sokan. És aztán jön az, hogy... Miért, mire jó az? Nem lehetsz ilyen antiszociális. Tehát akkor jön már hirtelen a mindenki a bot csinálta a pszichológus, akkor jön az a vonal, és amikor látják, hogy nem érnek el vele semmit, akkor mindenki nem mindenki, de van, aki elfogadja, és akkor rendben vagyunk. Na, és akkor az oké, aki elfogadta.
3: Így van.
2: De a győzködéstől én például én a falnak megyek. Tehát az nálam válók.
3: Azt gondolom egyébként nagyon fontos, a Z-generációt imádom, én nagyon szeretem, nagyon sokan.
2: Ők a 20 éves? 20?
3: 20-22, igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mondhatom, hogy az én generációmból többsége nem nagyon szereti őket, nem nagyon érti ezt a jelenséget. Én pedig mindig azt szoktam mondani, hogy csak gondolj bele, tedd a kezed a szívedre. Mindaz, amit ő csinál, amit ő mond, amit ő kommunikál, nem-e az, amire te mindig egész életedben vágytál, vagy amiről én beszélek állandóan. Szóval, hogy mi csak beszélünk róla, de hogy megtenni, valójában úgy élni az életet, ahogyan ők élik, ezzel a fajta én tudatossággal, ugyanakkor azért tegyük hozzá tisztességgel és becsülettel, tehát nem arról van szó, hogy letoljom a közeget, ahol vagyok, hanem, hogy nem, csak én is benne vagyok a saját képletemben, benne vagyok a saját életemben. Szóval ők tudnak úgy dönteni, olyan döntéseket hozni, amikben ők benne vannak.
2: Antoni Cornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, a Boldogság 7 lépésben című könyv mentén, és annak a lépéseivel haladva, és jön az idő boldogsága, ezzel folytatjuk majd hamarosan.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk Antóni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel, aki a szerzője a Boldogság 7 lépésben című könyvnek, amelynek mentén is kapcsán beszélgetünk, és jön az idő boldogsága, ami nem egy egyszerű faktor, ugye? És akkor ide behúznám azt a mondatot, amit meg lehet találni sokszor a neten, hogy az a baj, hogy azt hiszed, van időd, így szól a mondat. Sokféle eredetet tulajdonítanak neki, de tulajdonképpen mindegy, hogy ki mondta, a lényeg a mondat.
2: És mennyire egyet tudunk vele érteni, én legalábbis nagyon egyet tudok vele érteni. Amikor a hetedik lépéshez értem, akkor azon gondolkodtam, hogy mi az az egyetlen olyan dolog, ami az életemben nekem is kifejezetten kihívást jelent a boldogságom tekintetében, és rájöttem, hogy az a türelmetlenség, amivel benne vagyok az életemben, saját magammal szembeni türelmetlenség, vagy másokkal, vagy hogy történjen már meg, legyen már most, az teljesen világosra tette, hogy ugyanakkor, bár ez a vágy megvan bennem, de soha nem vagyok a mostban. A most, a pillanat megélése az, hogy itt vagyok, most történik, most jó.
1: A jelenlét?
2: A jelenlét, az, hogy ott vagy, igen, hogy figyelsz, hogy élsz, hogy minden lélegzetvételedre, vagy arra a pillanatra rádöbbentett arra, hogy valójában én azt szeretem például a saját szakmai munkámban is, amikor az időmet és az osztatlan figyelmemet tudom odaadni a másiknak, mert ennél szerintem nagyobb érték nem nagyon van ma, amit igazából ki lehet fejezni, akár pénzben, akár bármiben is, de ne fejezzük ki pénzben. Szóval az, hogy egymásra figyeljünk, és ne legyen bennünk közben egy mozi, hogy hova kell mennem, mit kell vennem, hol a gyerek, mit is beszéltünk meg, hanem hogy tényleg tudjak rád figyelni, az megint egy ilyen luxus terméknek tűnik.
1: Mert annyira gyors lett minden, hiszen hogyha belegondolunk, akkor mondjuk a mi nagymamáinknak nem volt ilyen gondjuk, hogy ne lettek volna a jelenben. Arra figyeltek, amit csináltak, és nem figyeltek messzebbre, nem néztek távolabbra, azzal foglalkoztak, ami a dolguk volt, és feküdtek a nappal, és keltek a tyúkokkal, és az évszaknak és az időnek megfelelően éltek. Szerintem ez a jelenlét, amit nyilván nem mondom, hogy nem lehet visszahozni, mert szerintem vissza lehet, és lehet egy finomított változatot is, mert sokkal gyorsabb a világ, meg egy csomó dolog van, amire figyelni kell, sajnos meg szét is ráz a külvilág, mert most már nem úgy élünk, hogy van egy tanya, a tanya közepén van egy kis udvar, és nem halljuk a szomszédot, és akkor még a legnagyobb nyugalomban is ki tud rázni a szomszédnak a gyerekének az üvöltése, vagy magának a szomszédnak a fejhangú üvöltése, de hogy a jelenben maradni meg lehet tanulni, és ehhez viszont kell az összes többi előző.
2: Igen, lépés. Így van. Mert hogy többnyire ugye a szakmai munkámban a múltban vájkálunk, aztán a jelenben beszélgetünk, de jövő fókusszal, célorientáltan megyünk tovább. Valahogy ez a múlt, jelen, jövő hangsúlyok eltolottak. Vagy nagyon benne ragadunk a múltunkban, és nagyon azért nem tudunk tovább lépni, azért nem tudunk egészségesen, boldogan élni a jelenünkben sem, mert egyszer még mindig a múltban vagyunk, nem raktunk le egy csomó mindent. Vagy ugye van az, aki, és hát nyilván szerintem ez mindenkivel előfordul, aki azt gondolja, hogy a boldogság valahol a jövőben van, majd akkor leszek boldog, ha majd ha megteremtettem, megvettem, felépítettem, létrehoztam, most jelenleg, bocs, nem érek rá, nincs időm boldognak lenni, majd akkor, most azon dolgozom, hogy majd a jövőben boldog legyek. Csak akkor tényleg boldog leszek a jövőben?
1: Ez olyan, mint ez a történet, tudod, amikor meghal a feleség, és a férj megpakolja össze a holmiait, és megtalál az egyik fiókban egy gyönyörű hálóinget, selyem hálóinget dobozban, selyem papírban, amire mindig azt mondta a feleség, hogy majd amikor lesz egy jó alkalom, felveszem. Ki tudja?
2: Hát igen. És hány ilyen...
1: Ez az alkalom.
2: Igen. És ilyen alkalmakat egyébként számtalant tudunk elhagyni, vagy kihagyni.
1: Vagy észre se venni.
2: Így van. Úgyhogy szerintem az időboldogság erről szól. Nézzük meg, hogy igyekezzünk a jelenben is felfedezni azokat a dolgokat, amiknek hálásak lehetünk, amiknek örülhetünk, amelyek boldoggá tesznek már eleve, hogy mi az, ami van, és ne arra fókuszálni, hogy mi az, ami nincs, mert arra baromi könnyű fókuszálni, hogy mi nincs, és akkor azt meg ugye elképzelni a jövőben, hogy majd lesz. Most is van. Nagyon sok minden van már most is.
1: De akkor tulajdonképpen a vágyódás is elveszi az időt, igaz? Mert a jövőbe helyez mindent.
2: Szerintem lehetnek álmaink. Én nagyon szeretek álmodozni.
1: De ezt csak az jelenben lehet felépíteni.
2: Igen, de hogy az álmodozás meg a vágyódás között, ami szerintem két különböző energia, hogy az a különbség, hogy vágyódásban ott van a jó lenne, ha. Aha. De a, a, az, a, a, A másikban ugye ott van sokkal inkább már a terv is, és ami nagyon könnyen átforgatható cselekvésbe, tehát hogy már ma megteszem az első lépést, hogy aztán eljussak, lehet, hogy a 28. lépésnél fog eljönni, de hogy elindulok, megcsinálom, képes vagyok rá.
1: A boldogsághoz vezető útról szól a mai műsor, és jó szokásunkhoz híven jön egy jó adag útra való Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Vele beszélgettünk eddig is ezekről a lépésekről, a könyv mentén és annak kapcsán, de akkor hamarosan az útra való.
0: 98.6 Manna FM, lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és akkor most jön egy jó adag útra való összefoglalásképpen a boldogsághoz vezető útról.
3: Mindennek az alapja az önismeret, úgyhogy érdemes azt gondolom már először azzal foglalkozni, hogy én ki vagyok, hogyan működöm, mik a határaim, mitől vagyok én boldog, kihagyva először természetesen azt, hogy mitől boldog a másik. Az is fontos, de hogy először végre saját magunkra fókuszáljunk. Aztán szerintem a második lépés az az, hogy felmérjük, hogy milyen kapcsolódásaink vannak, ezek egészségesek, jók-e, boldog kapcsolatok-e, amit én adok, azt, és amit én várok ettől a kapcsolattól, az meg tud-e valósulni a másik részéről is, vagy ebben csak én vagyok egyedül. És hogyha eljutottunk-e így a tisztázásban, akkor eljutottunk a harmadik lépésig, ahol ugyanezt felmérhetjük gyakorlatilag a saját közösségeinkben. Vajon vannak-e olyan biztonságos, pszichológiai biztonságot nyújtó szerepeink és szerepköreink, illetve közösségeink, ahol meg tudjuk találni ezt a kiteljesedést, ahol másokkal együtt is meg tudjuk valósítani ezt a boldogságot. És persze aztán újra a saját magunkhoz, azt gondolom nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy mi az, ami ténylegesen motivál minket, és mi az, ami inspirál, ami előre visz, amitől értéket tudunk teremteni elsődlegesen saját magunknak, és nyilván másoknak is. És nagyon fontos, hogy próbáljuk meg megőrizni magunkat azokkal az alapértékekkel működni, amelyek számunkra tényleg fontosak. Ne adjuk fel ezeket, mert ezek fognak elvezetni minket oda, hogy végre merészen és bátran merjük vállalni azt, aki vagyunk, és végre tudunk saját magunkra igent mondani, másokkal szemben pedig egyre több nemet, hogyha nem szeretnénk velük kapcsolódni. És hát végül ne legyünk türelmetlenek, és próbáljuk már megélni a pillanatot a jelenben, boldognak lenni most itt, ebben a picin kis szobában, térben, ahol éppen vagyunk, és legyenek álmaink, tervezzünk, de cselekedjünk, tegyünk azért, hogy aztán a jövőnk is boldog legyen.
2: Miben függ a boldogságunk másoktól? Akár úgy, hogy tanulunk valakitől, ugye említetted az égenerációt, akár úgy, hogy azt tanuljuk tőlük, hogy mi mit nem akarunk csinálni, vagy mit akarunk másképp csinálni.
3: Akkor jó, hogyha függ a boldogságunk mástól, és ezt inkább ilyen zárójelbe teszem, ezt a függ szót, hogyha tisztában vagyunk azzal, a belső igényeinkkel, hogy mi mit szeretnénk. Ha csak azt látjuk, hogy kvázi leutánozzuk, hogy mások mitől boldogok, és megpróbálunk annak a képnek megfelelve cselekedni, gondolkodni, akkor ez egy utánzat lesz. Egy idő után megjön az érzés, hogy ez nem én vagyok, ez nem az én utam, nem az én boldogságom. Függeni semmiképpen nem érdemes. Én azt gondolom, tanulni viszont, figyelni, nézni, látni mintákat, jó példákat. Sajnos most azt kell mondjam, hogy leginkább nemzetközi példákat, mert hogy leginkább onnan jönnek most. Érdemes megnézni egy jó filmet, egy jó podcastet meghallgatni, ezt az adást, vagy ezeket az adásokat veled meghallgatni és végigkövetni, mert sok olyan értékes gondolat jön mástól, amit valahogy belülről azért nem hallunk meg, mert vakok vagyunk rá.
2: És elég mondjuk meghallani egyszer-kétszer, és hagyni, hogy ő majd elkezdjen dolgozni belül. Tehát én a magam példájából tudom azt, hogy sokkal hatékonyabban tud elkezdeni mozogni odabent bármilyen jó tanács, gondolat, vélemény, egy-két ilyen magas mondat, gondolat, mint amiről mi is beszélgettünk ma, hogyha hagyjuk, csak úgy legyen.
3: Egyértelmű.
2: Ne forszírozzuk azt, hogy én azt akarom, hogy ez történjen velem, hogy, és akkor ehhez képest én is legyek holnaptól ilyen, vagy akár mostantól azonnal.
3: Kellenek a tervek, kell az, hogy legyen egy tiszta kép arról az útról, amit meg akarok tenni, de azt engedjük el az irányítást, a kontrollt, annak a kontrollját, hogy mindig, minden pillanatom úgy történjen, ahogy azt én elterveztem. Ha valami új jön, akkor az lehet, hogy meg fog lepni minket. Lehet, hogy sokkal jobb lesz, mint amit mi kitaláltunk saját magunk számára. Legalábbis én ezt tapasztalom.
2: A boldogsághoz vezető útról beszélgettünk, a mai Lélekszörfben szakértő vendégem volt Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Köszönjük szépen, hogy jöttél.
3: Hálás vagyok, hogy itt lehettem, köszönöm.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetényben, mindkét sofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek, a helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni, ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában folytatódik az Elhívásban rejlő erő című minisorozatunk, aminek a vendég a fiatalokat képviselve most, vagy egy másik generációt képviselve, bocsánat, inkább így udvarias, Benedek Ruben, akik feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztorai, egyébként Ruben pedig férj és apuka, és hát nyilván az Éden gyülekezet már önmagában az ő elhívását jelenti szerintem, de ezt majd ő elmondja. Szia, Rubi, köszönjétél.
2: Szia, szia, jó, hogy itt lehetek, köszi a meghívást.
1: Szóval Éden gyülekezet. Hogyha valaki gyülekezetet alapít, nem is tudom, ez a jó szó, ezt mondjuk, egy gyülekezetet alapítunk,
2: helytálló,
1: vagy életre hívünk valami ilyesmi, akkor az már önmagában egy elhívás, nem?
2: Hát nagyon, nagyon. Mindenféleképp, ugye szokták még mondani, hogy plántálni, meg ilyesmi, ez annyira nem biztos, hogy mindenki számára érthető.
1: Túl magasztos, igen.
2: Abszolút, alapítás, szerintem ez így jó. Igen, az elhívásnak nagyon része, mert gyülekezet önmagában nem mindig kézenfekvő, nem mindig logikus, és éppen ezért ezt nem tudod csinálni, ha csak nincs valamilyen belső olyan drive-od, ami keresztül visz.
1: Hogy ismerted föl az elhívásodat, vagy az elhívásaidat? Mert hogy aztán az is kiderült, hogy itt ebben a minisorozatban a vendégektől, hogy abból nem csak egy van feltétlenül, lehet több is, és egymásra is épülhetnek, tehát hogy ez lehet egy elhívás láncolat.
2: Igen, ebben nekem van egy kicsit, hát ilyen nagyon fajék egyszerű megfejtésem az én életemre, hogy én azt látom, hogy az elhívás az alapvetően minden keresztény ember életében örök, és ugyanaz, ami a Máté 28-ban van írva, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. Szerintem alapvetően ez a missziós parancsunk, vagy küldetésünk. És a platformja változik. Időszakonként az ember életében az, ahogy élethelyzetek adódnak, ahogy lehetőségek adódnak, ahogy bátrak vagyunk, vagy éppen gyávák vagyunk. Szóval ha az elhívás ilyen szempontból szerintem örök, de az, hogy ezt hogy éljük meg, vagy ezt az Isten hogy tud minket ebben a világban így használni, most ez lehet, hogy pura kifejezés lehet megint csak, hogy az Isten engem használhat, szerintem igen. Úgyhogy ebben biztos, hogy sokrétű a megfejtés, de valahol az alapja kicsit ilyen ellentmondásos szerintem, hogy amennyire egyszerű az alapja, annyira szerteágazó lehet. Szóval sok minden volt, de visszatérve, hogy hát én úgy nőttem fel, hogy ugye anyapa is gyülekezetbe járt, sőt, már a felmenők is gyülekezetbe járó keresztény emberek voltak.
1: Tehát picik korodtól jártál te is?
2: Abszolút. Aha. Hát figyelj, én 34 éves vagyok, szerintem az elmúlt 34 évből most nem a számokkal akarok flexelni, de hogy az elmúlt 34 évből szerintem, hogyha összességében kihagytam az életembe 10 vasárnapot,
1: Akkor sokat mondok.
2: Aha. Szóval itt ugye elképzelni a kedves hallgató, hogy én egy nagyon-nagyon ilyen tenyésztett keresztény vagyok. Ennek van sok jó vonatkozása, meg kevésbé jó. De én abban nőttem fel, hogy a vasárnap az ilyen szempontból az az Istené, és azt láttam a apa meg anya életében is, hogy nem csak felvevők vagyunk a közösségben, hanem leadók is. Ez időt, pénzt, energiát is jelent. És azt láttam, hogy az Istennek a házában, amit a templomnak hívunk, oda jó menni, ott értékelnek, ott értékesnek érzem magam, ott van téradva, hogy kibontakozzak, stb. Stb. Úgyhogy ebben nőttem fel.
1: Akkor nem is kérdés veled kapcsolatban, hogy lesz valakiből ilyen fiatalon pásztor.
2: Azt mondod? Lehet.
1: Te mikor érezted azt, hogy vezetni szeretnéd a saját embereidet? Hány éve van az Éden?
2: 2,5. Uh-huh. 2022. október második.
1: 31 és fél voltál.
2: Igen. Uh-huh. Igen. Ezt viszonylag én későn éreztem, mert én abban nőttem fel, hogy kb. 4-5 éves koromtól kezdve bekerültem a helyi gyülekezetnek a dicsőítő csapatába. Én úgy nőttem fel, mint ilyen csodabogár, ilyen tehetséges dobos fiú. És oda is úgy kerültem be, hogy otthon doboltam minden, és akkor mondta apa, hogy elég volt már, hogy otthon szétvertél mindent, akkor inkább beviszlek az imaházba, ott van valami dobszerű dolog, és akkor kalapáld azt. És akkor úgy kerültem be

0: az egésznek a körforgásában, hogy volt egy alkalom, ahol az alapdobos, aki jött volna, ő lebetegedett, és akkor mondta apa, hogy na hát akkor kicsi Rigó, most dobolj. És akkor én így kezdtem el egyáltalán úgy a része lenni egy gyülekezetnek, hogy teszek bele valamit ilyen fiatalon. Aha. És éppen ezért ez nagyon jó dolog, mert az értékességemet meghatározta meg az identitásomat, viszont egy idő után, hogy az ember ebben nem lát többet, vagy nem hajlandó megújulni, milyen érdekes ugye, hogy lehet gyerekként, vagy fiatal felnőttként megújulni, de szükséges szerintem, akkor én például meg voltam győződve, hogy nekem ebben nincs több, tehát lényegében én egy dobos fiú vagyok, és pont. És akkor jöttek az évek, akkor milyen érdekes az elhívás, hogy kijött az, amit ugye az Isten viszont eleve az emberbe oda rakott képességet, habitust, ahogy gondolkodik, ahogy bánik az emberekkel.
1: És ez hogy jött ki?
0: És ezek előjöttek, így fiatalon, így az ifivel mocorogtunk, mentünk oda-vissza, szerveztünk sportnapokat, konferenciákat, ezek jól mentek, és azt vettem észre, hogy az emberek szeretnek így a közelembe lenni, hogy szívesen dolgozok együtt emberekkel, érzékeny vagyok az emberek felé, megbízom az emberekben zsigerileg, tehát hogy nem igazán van bennem ilyen távolságtartás, meg ilyen féltés, hogy ó, akkor a másik mit fog kezdeni, hanem én ilyen nyitott kezekkel élő ember vagyok, hogy el lehet belőle venni, meg lehet is beleadni, és ezt tudom fogadni. És ez viszont ilyen embermágnes, én most rájöttem már, ezeket az emberek így elkezdtek így gyűlni körénk. És akkor képbe jött ugye onnantól kezdve Kingus, kb. 11 éve leszünk most házasok, és onnantól meg ez egész így beindult, hogy mint házaspár is ilyenek vagyunk. Aha. És akkor itt jött, hogy jó, hát akkor emberek vannak körülöttünk, akikben megvan ez a közös nevezőnk, hogy szeretnénk valamit tenni.
1: Hasonló korúak, fiatalok? Tehát az a ti generációtok.
0: Igen. Aha. És akkor ez szépen így elindult, aztán felköltöztünk Pestre, és akkor elkezdtünk járni egy gyülekezetbe, aminek az a neve, hogy Hillsong. Ez egy ilyen full nemzetközi nagy gyülekezet, és volt Budapesten is egy ilyen plantálása. Uh-huh. És na az viszont az így berúgta az ajtót arra, hogy én nem csak dobos fiú vagyok, hanem ezt azt így nagyon szépen fenyitotta a szemem arra, hogy amiről ezelőtt beszéltem, hogy a dobolás az csak egy platform, de az alapja az, hogy én nagyon szeretem az embereket zsigerileg, nagyon érdekelnek az embereknek, hogy milyen gondolata van, ahogy működik, én észben tartom, hogy az embereknek valami fáj, vagy rossz napjuk volt, és akkor innentől indult az, hogy ho-ho, hát akkor én nem csak dobos vagyok, hanem ebben lehet valami más, vagy egy teljesen más irányba fog vinni az Isten, és akkor innen indultak a házi csoportvezetések, aztán utána ifit vezettünk, és akkor abból jött az Éden gyülekezet később.
1: És gyűltek egyre az emberek köréd?
0: Igen.
1: Tehát növekszik ez a
0: abszolút
1: társaság. Aha. Hogyan jelenik meg a te elhívásod az Édenben?
0: Hát jelenleg abszolút olyan vagyok, mint valami tyúkanyó. Hát úgy jelenik meg, hogy most csúnyán fogalmazok, mert nyilván ezt nem lehet teljesen így kijelenteni, mert hogy nyilván Isten a forrása mindennek, de valahol minden belőlem indul ki. Aha. Meg sok folyamatot végig kísérek, még megtörténnek a dolgok. Úgy vagyok jelen, mint embereknek első szinten ilyen mindig elérhető személy, akitől mindig meg lehet kérdezni, hogy most mégis mi történik, vagy milyen irányba megyünk, tehát ilyen látáshordozó. Egy rétegnek vagyok barátja, és nagyon sok embernek vagyok az a személy, akivel szeretnék időt tölteni. Aha.
1: Vagy egy lelkivezető tulajdonképpen.
0: Igen. Aha.
1: Mennyiben más, mit látsz a ti generációtoknak az elhíváshoz való hozzáállása? Mit látsz bennük? Mennyiben mások, mint mondjuk a 45 vagy 50 pluszos
0: ügyben
1: járók?
0: Hát azt látom egyrészt, hogy míg a felettem lévő generáció, tehát 40-50-es korosztály, ők nagyon is megtisztelték ezt a szót, és ennek van jó vonatkozása is, de van az a része, amikor tudod, annyira elkezdünk félni a szerepvállalástól, a terhektől, hogy túl gondoljuk, hogy mivel fog ez nekem kerülni. Szerintem valahol, hogyha elhívásról beszélünk, akkor azt tud igazán az elhívásában járni, vagy hogy értse a kedves hallgató, aki mondjuk nem hisz Istenben, akkor az, hogy igazából ezek elhívásában, vagy a küldetésében sikeres lenni, aki valahol tudja, hogy nem arra néz, amit most lát, hanem van benne valami, amit ki tud vetíteni a jövőre. És akkor azt mondja, hogy én már pedig ebbe el fogok indulni. És nem azt fogom megnézni, hogy miért nem tudok elindulni. Ez nyilván habitustól is függ, nyilván régebben is voltak ilyen emberek.
1: Hát meg ezt tudod, ezek ilyen generációs lenyomatok.
0: Igen,
1: szerintem.
0: Abszolút. De ezt nagyon látom a mostani fiatalabb, a mostani Z generáció, aki ugye nálam is jóval fiatalabbak, azt látom, hogy ott az, hogy egy 16 éves ember azt mondja magáról, hogy nekem van küldetésudatom, vagy pedig én már most tényleg bele fogok lépni, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet azt mondani, hogy hát majd meg tudod 10 év múlva, vagy várjunk még egy kicsit, mert ő ezt személyes sértésnek veszi, hogy ő 16 éves gondolkodó emberként ugyan miért nem csinálhat valamit, vagy miért ne csinálhatna valamit.
1: Vagy miért nem mondhatná azt, hogy igen, én megtaláltam az elhívásomat.
0: Ja.
1: Aha. Egyébként, hogyha azt tesszük, hogy mennyire gyors a világ, akkor simán lehetséges az, hogy még akár ennél hamarabb is rátalál valaki,
0: igen,
1: aki hitben jár, és sokat,
0: igen,
1: tölt időt Istennel, és olvas a Bibliát, stb. Tudsz-e vezetőként, pásztorként segíteni a többi embernek, akik mondjuk ott vannak a gyülekezetben, vagy akár egy nem hitben járónak segíteni megtalálni az elhívását? Vagy segíteni neki eligazodni abban, hogy amit érez, az elhívása-e vagy sem?
0: Uh-huh.
1: Vagy segíteni abban, hogy mit mondjon, hogyan kérjen, mit imádkozzon, mit mondjon az Istennek annak érdekében, hogy világossá váljék számára, hogy ez az-e, vagy csak a feje kitalált valamit?
0: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés szintén. Jó volt bejönni hozzád beszélgetni. Szóval, hogy
1: köszönöm.
0: Én az én életemből szoktam kiindulni mindezt úgy, hogy tudom, hogy az Isten bármit megtehet, tehát hogy nem feltétlen kell ez alapján az Istennek vezetni. Hogy a Bibliát is nézzük, azért ahogy az Isten elhívott embereket, kezdve mondjuk Mózestől, hogy látjuk, hogy megjelenik csipkebokorba, stb. Mond neki valamit, és akkor az ember elkezd el reagálni. De ha az ember végignéz számos ilyen bibliai szereplőt, ami szerintem tök jó kiindulási alap, akkor azt fogja látni, hogy ezek az emberek egy dologban voltak nagyon hasonlók, az, hogy elérhetőek voltak az Isten számára, nem tökéletes emberek voltak, hanem elérhető emberek.
1: Uh-huh.
0: És ha ezt kicsit árnyalni szeretném, akkor az elérhetőség mellé hozzátenném az engedelmes szót az Isten felé. Mivel vagyok engedelmes az Istennek? Nem azzal, hogy mindent jól csinálok, hanem hogy engedem azt, hogy az Isten amilyen helyzetekbe beleenged, azt nem kifogásnak fogom fel, hanem lehetőségnek.
1: Uh-huh.
0: És ez most nem akarok ilyen nagyon nagy, ilyen coach megfejtésbe átmenni.
1: De mondj mindent, mondj.
0: De hogy én tényleg ezt látom, hogy ha az ember fel tudja azt fogni, vagy át tudja kapcsolni különböző helyzetekben, hogy ez, ami most történik velem, erre tudok reagálni úgy, hogy hát én soha többet nem csinálok, vagy én semmiben nem fogok belekezdeni, mert mondjuk ezt elrontottam, uh-huh, vagy nem jött össze, vagy nem úgy reagáltak rám, vagy úgy fogom fel, hogy ez lehetőség arra, hogy na, ebből én most mit tudok megtanulni a következő időszakomra, vagy engem ez mire tanít, akkor szerintem az ember már is lényegében már tett egy lépés, már egy fél lábbal kilépett az elhívásában, mert valahol, ahogy mondtam is, a platformok változni fognak, tehát hogy valószínűleg 20 év múlva nem így fogok beszélni, meg nem ezeket a dolgokat fogom csinálni, teljesen más lesz a dinamikám, stb. De az elhívás az való ugyanaz is, és tovább megyek, az elhívás az nem biztos, hogy mindig látványos, nem biztos, hogy mindig azok az emberek a legjobbak az elhívásban, csúnya kifejezéssel élve, akik a leghangosabbak.
1: Uh-huh. Sőt.
0: Sőt.
1: Ez azt is jelenti, hogy hogyha befelé figyelek, ha odafigyelek, akkor kaphatok az Istentől megerősítést arra, hogy igen, én a helyemen vagyok, igen, én azt csinálom, amit kell, és hogyha ahhoz jó érzés társul. Ugye szokták azt is mondani pszichológusok vagy kócsok például, hogy milyen érzés, könnyű vagy nehéz.
0: Uh-huh.
1: Az a valami. Hogy érzed magad attól, vagy annak a valaminek a közelében, vagy annak a valakinek a közelében? Ez is az Istentől jövő válasz?
0: Biztos vagyok benne. Aha. Most mondok egy nagyon ilyen, amit én keresztül megyek, így ebben a elmúlt 2,5 évben, hogy gyülekezet vezetés, hogy rengeteg olyan dolgot kell csinálni, amire én azt gondolom, hogy zsigerileg én nem vagyok rá képes, vagy nem vagyok benne elég jó.
1: Aha. Tehát azt gondolod, hogy alapjáraton ez nem volna a te platformod.
0: Igen.
1: Aha.
0: Szóval, hogy
1: tehát és ennek ellenére?
0: Igen. Tehát lényegében mondjuk az elmúlt 2,5 évben annyit kellett konfrontálódnom, mint idáig összesen az egész életemben. Úgy, hogy alapvetően én meg tudom ezt tenni, pláne hogyha sérti valami az igazságérzetem, akkor kiállok bármi mellett lényegében, de én nem az a vitatkozó ember, aki így keresem. Én mégis nap mint nap kerülök ilyen helyzetbe, vagy például tovább megyek, hogy én nem gondolom magam ilyen főszereplő vibe-os srácnak. Mégis ezt nem tudom máshogy végigcsinálni, hogy nyilván minden
1: csak
0: héten.
1: Csak a teászként.
0: Igen. És ezekből látom viszont, hogy ez valahol az isteni elhívás lehet, mert a Bibliát is, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy elhívott mondjuk egy Mózest, akiről annyit olvasunk a Bibliában, hogy nehéz beszédű volt, tehát lényegében nem tudott valószínűleg jól kommunikálni, és aztán, ha tovább megyünk a Bibliában, olvassuk, hogy volt rá lehetőség, hogy nem-e másnak kéne beszélni, vagy nem-e lehetne, hogy valaki szószólja legyen ennek a csávónak, mert hát értjük az isteni víziót, csak hát nem értjük, mit beszél.
1: Igen. Lehetséges dadogott szegény, igen, én mindig arra gondolok. Igen.
0: Vagy megyünk tovább, akár Gedeonnál, stb. Ó, én a legkisebb, én ezt, stb. Nem tudom megcsinálni. És itt jön képbe szerintem, ami kicsit viszont külön választja az elhívást, az isteni elhívást az ilyen emberi küldetéstudattól, hogy abban azért tudjuk, hogy az isteni, mert van benne valami isteni, ami nem tud emberi lenni. Tehát amikor én beszélek dolgokról, és rájövök a végén, hogy ez hogy tudtam ilyen jól megfogalmazni, vagy hogy jött ki ez belőlem, akkor sokszor tapasztalom azt, hogy ez valahol ez az isteni része, hogy ez csak azért tud jól működni, mondjuk az Éden gyülekezet is, mert az Isten fogta az én, ami nekem rendelkezésre áll, és azt mondja az Isten, hogy de jó, hogy találtam egy elérhető csávót, aki hajlandó ebben a mai világban is odafigyelni rám.
1: Így szólni meg, a saját közegéhez.
0: És akkor én meg azt mondja az Isten, hogy hozzá fogom tenni, amit én tudok hozzátenni. Hogy
1: hát igen, mert valószínűleg a Benedek Rubenség kell ahhoz, hogy ezt a felnövekvő generációt, a te korosztályodat és a még nálatok is fiatalabbakat meg tud szólítani.
0: Igen, én ezt gondolom.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, lazábbak a mostani keresztény ifik, vagy hitben járó fiatal keresztények? Miben mások, mint mondjuk az 50-60 évesek? Mit látsz?
0: Sokkal kevesebb.
1: Dumában, szövegben, szóhasználatban, létezésben, öltözködésben, miben, hogyan?
0: Az is, meg sokkal kevesebb, hát, ha mondjam így, képmutatás van benne.
1: Oké.
0: Szóval, hogy a mostani fiatalok, ők úgy vannak vele, hogy figyelj, hogyha nekem meg kell játszani magam, akkor inkább nem jövök. Míg ha kicsit így más korosztályban, míg akkor látjuk azt, hogy hát igen, el kell mennem, tudod.
1: Igen.
0: Mennem kell gyülekezetbe, mert...
1: Tanárember, mérnökember, orvosember, a pap.
0: Igen.
1: Nekik mindig igazuk
0: így van. Igen.
1: És nekik mindig meg kell felelnünk.
0: Pontosan. És akkor a mostani fiatalokban mi vannak vele, hogy figyelj, hogyha jó, akkor jövök. Uh-huh. De ha nem,
1: jól érzem magam,
0: igen,
1: ugye?
0: Persze, azért az érzelemközpont azért az brutálisan erős. Tehát most nem azt akarom mondani, hogy a fiatalok része hibátlan megközelítés most, és a idősebb generáció meg rossz, erről szó nincs, csak nagyon-nagyon más.
1: Aha, értelek.
0: De ez érződik náluk, hogy úgy vannak vele, hogy figyelj, Rubi, függőségektől szenvedek, nem érzem magam értékesnek, keresem a válaszokat, futok dolgok után, nem tudok lemondani a külsőségekről, stb. Jöhetek így is? Felszetes, hogy jöhetsz így is. Jó, akkor jövök. Aha. És a szemem előtt változnak meg emberek. Ezeket nem én változtatom meg, még csak nem is az, ahogy beszélek. Ez egy eszköz benne. De az ember azt érzi, hogy oda tudok férkőzni valahogy az Istennek nevezett dolog, vagy személyhez. Mert sokszor nem tudják, hogy ez mi, vagy aha, mit jelent pontosan.
1: Azt mondtad, nem tudok lemondani a külsőségekről. Miért kéne? Tök lazán öltözködnek a keresztény fiatalok. Rajta is van egy olyan vagány kapucnis, essence az fear of God, hát tök menő. Mindjárt végzünk, akkor meg is keresem a neten. Szóval, hogy van benne egy nagyon lazán, de mégis tisztelettel újraértelmezett hitbéli viselkedés, én így látom, egy olyan mintázat, ami tök jól mutatja azt, hogy a lényeg az lényeg marad. A kapucnisba vagy szürke kis kosztümbe, a hídben járás, vagy Istennel való rendszeres találkozás, vagy a Jézussal való rendszeres találkozás, tehát maga a hit, az nem kell, és most bocsánatot kérek előre mindenkit, senki ne sértésnek, vagy csak képekben beszélek. Tehát, hogy ezeknek, amiket az imént elmondtam, nem kell templomhideg, moírtószagú, nagyon esdeklős, Ferenciek terén erőszakos, bibliárus hangulatúnak lennie.
0: Így van.
1: És így most van. Bocsánat, senkit ne sértsek, meg képekben mondom, hogy mi az, amitől az emberek megijednek. Mert mi történt az elmúlt évtizedekben, hogyha valaki hitről, Jézusról beszélt, akkor egy idő után ugye az ember megállt, hogy jaj, nem, már jön mindjárt, hogy meg akar téríteni itt helybe. Igen. Miközben szerintem hitben járónak lenni, Istenben hinni, vagy a Bibliát olvasni, az szerintem tök rock and roll.
0: Szerintem is. A legtrendibb dolog szerintem.
1: És az tud vagány lenni, az tud élhető lenni, az nem azt jelenti, hogy nekem el kell zárnom magam egy sötét szobába.
0: Igen. Igen, ugye itt van szerintem képzavar így a társadalomban, hogy halljuk a nevet, hogy Jézus, de a képünk, amit a személyhez társítunk, az ilyen zűrzavar.
1: Igen.
0: Nagyon zűrzavar. Neked
1: ráadásul ugye volt egy időszak, amikor szegény Jézust, meg az Istent is olyan erőszakkal tudták az arcunkba tolni, hogy az ember azon azt mondta, hogy ne, tehát hogyha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, ha muszáj.
0: Nagyon egyetértek.
1: Tehát innentől kezdve hadd válasszam én a magam tempójában.
0: Igen.
1: Úgy, ahogy én azonosulni tudok vele.
0: Igen.
1: Én ez alatt a másfél év alatt nagyon-nagyon sokat változtam. Szerintem én nem egyszer tértem meg ez alatt a másfél év alatt, hanem 11-szer.
0: De jó.
1: Legalább.
0: De jó.
1: De én nem merültem víz alá, és egy csomó minden van a mai napig, bevallom nagyon őszintén, amivel nekem vannak fenntartásaim, és amikről azt gondolom, hogyha lehetett a Bibliát értelmezni egyféleképpen évszázadokon keresztül, akkor az újításoknak ugyanúgy helye van. Hiszen igen, ez csak attól függ, és csak azon múlik, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát éppen.
0: Igen.
1: Ki az, aki kiáll, és elmond egy-egy mondatot. Tehát nekem például az eszenciája ennek az egésznek az, tehát amitől Isten és Jézus rock and roll, és a legőrületesebb jó arc, az az, hogy mindig van választásom.
0: Igen.
1: És én minden adásban elmondom, lehet, hogy már unják, de szerintem ez nagyon fontos. Gondoljuk végig, hogy mennyire nagyon mély dolog ez. Azt mondja, nézd, ha ezt választod, ez lesz. Ha ezt választod, ez lesz. Mit szeretnél?
0: Igen.
1: Nem fogom mondani, hogy mit választ.
0: Igen. Igen.
1: És ha belegondolsz, a teremtés legelső pillanatától ez történt.
0: Igen.
1: Válasz. És még ha rosszul döntöttél, és én nem használnám az elárulni szót, de mondjuk ellenem döntöttél idézőjelben, akkor is szeretlek. Gyere, igen, semmi baj. Tehát az Isten, és akkor én ezt szeretném itt tisztába rakni, hogy én úgy tudok ebben hinni, hogy az Isten az nem egy büntető, féljél tőle, odaver majd neked, megleckésztet, esél el 8-szor, még egy lökök is rajtad egyet, ez nem így van.
0: Persze, hogy nem.
1: Tehát az, amikor lökök rajtad még egyet, az nem az Isten.
0: Így van, így van.
1: Persze. Az Isten a segíteni akar, akkor igen, is, hogyha hülye vagyok, a jó Isten nem fogja egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, mielőtt kihúzná. Soha.
0: Így van, így van.
1: Mekkora hülye vagy, na látod, hol vagy?
0: Persze.
1: Tehát ilyen igen, nincsen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem ebben ez a nagyon franki.
0: Igen.
1: Hogy, és akkor, hogyha ezen elkezdünk merengeni, hogy akkor ehhez mi minden társul még? Mi a legfantasztikusabb dolog az életünkben? A döntés szabadsága. Mi az, ami végig kíséri az életünket? Igen. Minden nap, minden percét. A döntés.
0: Igen. Abszolút így van. Meg szerintem azért nagyon, nagyon erőteljes, amit képvisel a hitünk, mert hogy mindenkinek van bármi vagy valami fogalma Jézusról, gondol róla valamit, és milyen erős az a hit, vagy az a személy, amit kapunk Jézus által, hogy eljött erre a földre, és ha belegondolsz, ment egy társadalomba, vagy egy kultúrába, és igazából nem a kultúra változtatta meg Jézus, hanem Jézus volt hatással, és valahol most is igazából ez a mi küldetésünk, hogy nem az változtat meg minket, hogy most akkor mindent kigórunk belőle, meg mindent átírunk azért, mert a 2025-ben így működnek a dolgok, de benne vagyunk nyakig. Tehát igazából most ez tipik olyan dolog, hogyha most csak itt lehet kenyeret venni, akkor fogok én is kenyeret venni, most teljesen mindegy, hogy keresztény vagyok, vagy nem keresztény. De hogy nekünk is van egy ilyen küldetésünk, hogy legyünk hatással, hogy azt az értéket, ami Jézus személyéből fakad, ami nem tradíció, ami nem törvénykezés, ami, ahogy előbb mondtad, nem az, hogy na hol a hiba, hanem a lehetőségadás, az újrakezdésnek a lehetőség. Hát ebbe fullad meg az ember. Hát hány élet megy tönkre, hogy valamit tett 3 éve, és azt mondjuk rá, hogy hát ez úgyse fog megváltozni, de én meg elvárom az életemre, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy én nem tudok megváltozni.
1: Ne verje belém a csúfot, azt mondják az öregek. Nagyon érdekes dolog az egészben az egyébként, hogyha ezt mind nézzük, akkor az elhívás alapvetően az, de lehet, hogy nem jól értelmezem, de hogy most már sok-sok-sok ebben a minisorozatban sok beszélgetés lezajlott ezzel a témával kapcsolatban, és sok-sok fantasztikus dolgot hallottam a vendégektől, meg is lehet hallgatni a Rivernek az oldalán, de hogy az elhívás önmagában az, hogy az Isten hív minket.
0: Igen.
1: Magához vissza.
0: Igen.
1: De ez nem egy kerítéssel elkerített, nem egy görcsös, nem egy nehéz, nem egy szöges dróttal körbevett udvar, és nem egy folytonos nehézségeknek a háza, pont az ellenkező.
0: Igen.
1: Nyilván vannak dolgok, amikre az ember azt mondja, jó, hát én ezt nem tudom feladni, de hogy nem egyébként.
0: Persze.
1: De még az is elfogadható, én úgy tapasztaltam az Istennek, oké, majd fokozatosan.
0: Igen.
1: Egyszer egy dolog, hogy is van, hogy azért még a Bibliát nem tudom idézgetni, hogy legyen meg a holnap gondja, legyen a holnap.
0: Igen.
1: Elég
0: igen.
1: A mának a maga
0: igen,
1: gondja.
0: Igen, mindennek a maga baja, igen.
1: Hát ez pont elég.
0: Igen.
1: Egyszer egy.
0: Így van.
1: És egyébként olyan érdekes, hogy egy nagyon plasztikus dolgot mondok csak, hogy ez nagyon sok helyen megjelenik az életben, hogy egy nap egy dolgot.
0: Így van.
1: Vegyük csak az anonim alkoholistákat, ami a világon mindenhol ugyanúgy működik. Ez az X lépéses, most nem akarok butaságot mondani, hány lépéses program, és ők mindig azt mondják, hogy egy nap, mindig csak egy napot nézünk.
0: Igen.
1: Egy nap.
0: Igen.
1: One day at a time.
0: Igen.
1: Mondják.
0: Igen.
1: Tehát a gyógyulás, a változás, az nem úgy jön, hogy fogom, azt megnyitom a csapot, az rám ömlik 270 liter víz. Áldásként. Hanem, hogy megyek szépen,
0: így van.
1: És egyenként.
0: Igen.
1: És az benne nagyon fontos, hogy nem szabad túl messzere nézni.
0: Igen.
1: Gyászban, örömben, szerencsében, szükségben, soha nem szabad túl messzere nézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Lássuk azt az egyet.
0: Igen. Abszolút.
1: Hogy lehet... Hogy lehet ezt az átmenetet felépíteni? Mert hogy én úgy érzem, hogy a te elhívásod az egy híd, az Éden gyülekezet, generációk között is, illetve, és akkor most ezt is kérem értse jól mindenki, a hit újraértelmezésében is. A hit az egyféle, de akkor az odavezető út újraértelmezésében, vagy másképp tálalásában. Mert erre igény van, időről
0: igen.
1: Időre. Ugye, hát színes tévénk is lett egyszer a fekete-fehér
0: így
1: után,
0: van,
1: és ez nem volt,
0: van,
1: nem volt, hogy mondjam, csak egy borzalmas ördögtől való dolog.
0: Igen. Figyelj, én azt látom, hogy nagyon egyszerű válaszok vannak ezekre a kérdésekre. Erre most én azt gondolom kifejezetten, hogy az őszinteség, hogy annyi mindenre rádobtuk ezt a keresztény leplet,
1: amit elmondtam, ez igen. A templomhideg,
0: igen,
1: erőszakos,
0: hogy,
1: igen.
0: Igen, ugye ez, hogy mi bemegyünk a templomba, mi ott benn vagyunk, és akkor mi különbek vagyunk, mint ti, akik nem jöttek
1: és mi hiszünk, te még nem hisztek. Aki nem jár templomba, az nem
0: így van. Hisz. És gondolj bele, ez igazából ez egy nyílt provokáció, mert aki nem jött be, az azt mondja, hogy oké, de tudod-e, hogy miért nem jöttem be? Azért nem jöttem be, mert a munkahelyen hallom én, hogy beszélsz. Hallom a pletykálkodást, hallom a negatív beszédet, hallom a cinikusságot, hallom, hogy beszélsz a gyerekeddel, és akkor erre mi jövünk, hogy ja, hát igen, de az Isten, meg hát...
1: Úgyis emberek... megbocsájt.
0: Na.
1: Majd meggyónom.
0: Ja. És akkor az emberek meg azt mondják, hogy én értem, mondjuk Rubi, de én óvatosabb vagyok ennél egy kicsivel, csalódtam már dolgokban, meg eszmékben. Azt mondják, hogy tudok-e lenni a közeledben anélkül, hogy én, tehát én kapok ilyen kérdés, hogy oké, lehet-e veled beszélgetni anélkül, hogy én nem válok szektássá? És akkor most elkezdnék tudod erre
1: a
0: visszavágni.
1: A szektaság már megint, igen.
0: És akkor visszavágnék erre, hogy nem szekta, nem vágok vissza. Azt mondom, persze, hát, hogy ha megyünk focizni, gyere nyugodtan. Nem fogok Bibliával járni focizni, és nem fogok mindenhol erről beszélni. Nyugodtan beszélgetek én veled kb. Bármiről az életben, és nem is akarok semmit rád kényszeríteni. És ha ezek alapján te azt mondod, hogy hát egyszer csak el fogok most már jönni az Éden gyülekezetbe, úgy is hallottam, hogy új helyre költözhetek az Akvárium Klubba, akkor eljövök egy vasárnap.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na mondjuk azért az menő.
0: nem hagyhattam ki.
1: Ha jó, hogy? Hát ez figyelj, olyan, mint valami amerikai fiatal Gyüli.
0: Igen.
1: Ilyen helyen van, amit a filmekbe látni tudod.
0: Igen. És akkor én ezt látom, hogy, hogy vissza kell térni oda, ahonnan az ember indult, hogy mi emberek vagyunk. És attól, hogy valaki keresztény nem lesz tökéletes, attól, hogy bement a templomba.
1: Hát meg
0: és
1: a szeretet, az... nem?
0: Persze.
1: Gyere, úgy, hogy vagy, mezitláb vagy, gyere mezitláb.
0: Igen. Persze.
1: A annyi... szíved van mezitláb, jöjjön mezitláb a szíved. Majd meglátjuk, hogy mit igen. tehetünk érted. Elfogadsz egy zoknit először, nem?
0: Igen. Abszolút ezt látom, hogy nagyon sok dologra akkor a megoldás, hogyha néha csöndben maradunk. Uh-huh. És oda menni egy emberhez, akinek látom, hogy az élete nem változik, sőt, látom, hogy mondjuk nem olyan jó irányba megy, ami szerintem jó lenne, de nincs annál felszabadítóbb érzés, mint oda menni hozzá, és magyarázkodás nélkül csak örülni, hogy találkozok vele, hogy eljött, megölelem, és érzem, hogy neki jó, és nem is akarja folytatni, mert lehet, hogy úgy jött el, hogy szégyenérzete van, hogy igen. tudom, hogy nem tudok belőle megváltozni. De most, amikor az ember egy milyen
1: más
0: ember
1: megölel... akkor, amikor valaki ezt kimondja, Rubi, az már azt jelenti, hogy ezt már felismerte.
0: Így van.
1: És beismerte, hogy ez a dolog van. Tehát ő validálta magában, hogy neki van egy problémája. Hát ez a legnagyobb lépés, amit meg kell tenni. Onnan igen. már csak a könnyebb rész jön.
0: Igen.
1: Az csak már idő kérdése.
0: Igen. Persze. Szóval én ezt látom, és mellette meg, amit nagyon tanulunk az elmúlt 2,5 évben, az, hogy így viszonyulni az emberekhez, hogy szeretettel, de ettől függetlenül, ami elhangzik a gyülekezetben, meg amit képvisel, az legyen isteni, az isteni értékrend szerint való dolog, de ne vádolva, hanem tisztán kimondva.
1: Aha.
0: És aztán nem behajtani a másik emberen, ami elhangzott, hanem azt képviselni, és ha már én mondjuk ezt elmondom a színpadról, valamilyen dolgot, akkor igazából nekem az a felelősségem onnantól kezdve, hogy ne mondjak olyan dolgot össze-vissza, amiben nincs meggyőződésem, amiben nekem sincs törekvésem az életemben.
1: Amiben nem vagy hiteles.
0: Így van. És akkor ezeket, mikor összerakom, akkor azt látom, hogy igazából a vasárnap az egy nagyszerű ünneplése, hogy kéne legyen a hitünknek. Aha. És aztán a keresztény életet mindenki megéli a hétköznapjában, tehát nem vasárnap lesz az ember keresztény.
1: Igen. Joyce Meyert hallgatom mostanában, és ő mondta azt, hú, nagyon bírom a nőt, és azt mondta a múltkor, vagyis hát nem azt mondta neki, nem nekem mondta a múltkor, hogy hello, mondj valamit, hanem hogy pont egy olyan beszédét hallgattam, amiben azt, erről beszélt, hogy nem attól lesz valaki jó hívő, hogy minden vasárnap ott ül a gyülekezetben, utána meg megy töknek, passzújnak, és akkor amit felsoroltál, hogy így beszél, és úgy viselkedik, és így gondolkodik, igen. és így cselekszik, azt mondja, hogy attól, hogy órákat ülsz napi szinten a garázsodban, nem leszel autó.
0: Így van.
1: Nagy és igazság. Azt mondta ő is, és akkor most visszakapcsolódok oda, hogy az embereknek miért nehéz, majdnapság már talán nem annyira változás miatt, amiről idáig beszéltünk, de hogy miért nehéz azért alapvetően megtalálni azt a default elhívást, ami az Isten hívás, hogy gyere vissza hozzám, legyünk újra együtt, én így értelmezem, mert egyrészt ez az erőszakos térítés van a fejükben, másrészt a megítéltetettség van a fejükben, harmadrészt pedig ez, hogy de bocsáss meg mindenkinek, és ezzel baromi nehéz kibékülni.
0: Igen.
1: Én nem csak saját életem szintjén, tehát nem privát, egyéni szinten, hanem a pedofilok, a gyilkosok, az állatkínzók, a terroristák, tehát hogy azoknak hogy tud megbocsátni, tehát hogy ezen mindenki megakad.
0: Igen.
1: Tehát hogy az ember a szívére teszi a kezét, szerintem ezen még a hitben járok, és meg tudnak akadni, erről ők azt mondják, hogy de hát az más szinten van már a megbocsátás, stb. Na erre azt mondta Joyce Meyer, hogy amikor meg akarunk bocsátani valakinek, akkor kérjünk az Istentől áldást rá. Igen. Arra az illetőre, áldja meg őt az Isten. Azt mondja, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ő kap ezután, hogy én ezt kértem neki, ő kap majd egy új autót, meg egy nagy házat, meg sok milliót, meg ilyenek, hanem az első áldás, amit kapni fog, az az, hogy találkozik az igazság.
0: Igen.
1: Hogy szembesül azzal, amit csinált. Igen. Na hát azt azért elég nehéz úgy elviselni. És akkor ilyenkor mindig eszembe jut, mert ezt most már több egyszer hallgattam meg, nem tudom, hogy kinek ismerős, lehet, hogy neked nem, mert ez a 90-es években volt ez a film, Bruce Lee fia, Brandon Lee a főszereplő, aki egyébként érdekes módon pont úgy, mint az apja, az életét vesztette a forgatás alatt, a Holló című film, megvan?
0: Nincs.
1: Nézd meg.
0: Jó.
1: Kedves hallgatók is, nézzék meg, amiben van egy olyan rész, hogy úgyhogy ez igazságot a srác, hollóvá tud változni fájdalmában, ezt kérje, hogy nem, valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, arra emlékszem pontosan, hogy úgy szolgáltat ő kvázi igazságot, vagy hát, de valahogy azt hiszem, hogy így az Isten közbenjárásában, mert valahogy mégiscsak hollóvá változik a kérése, tehát valami van benne, hogy az egyik gonosztevőnek, most nem akarom teljesen lelőni, hogy megfogja a fejét, és amit az ő barátnője, aki meghal egyébként a filmet, ez az elején megtörténik, úgyhogy nem lövöm le a poént, amit ő akkor, amikor történt vele az eset, amit akkor ő érzett, látott, hallott, a félelme, a fájdalma, a rémülete, minden egyszerre belemegy a fejébe, megfogja a srác a pasinak a fejét. Tehát én kb. Így, így gondolom ezt, hogy ott egy az egyben megkapod az információs csomagot. Tehát ez az igazságszolgáltatás, hogy nézd, ezt okoztad, nézd oda, ezt. Így érezte magát a másik tőled.
0: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
1: Vagy hülyeséget mondok?
0: Nem.
1: Jó.
0: Nem. Én azt, abszolút ezt látom, hogy az Isten úgy érinti meg az embert, ahogy az, ami nem lehet emberi eszköz. De nem tud emberileg csak ezt értelmezni meg felsorolni, de az tuti, hogy amikor mi áldást mondunk egy másik emberre, vagy minden nehézségünk ellenére azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom ez miért történt, de hálás vagyok azért, hogy ezen keresztül megyek, és kérlek, hogy segíts ezen túlmenni, hogy mi ebben nekem, amit én tudok tenni, az megváltoztatja a gondolkodást, és abszolút ezt gondolom én is, hogy sokszor nem nekünk kell legyőzni a másik embert, hanem olyan jó lenne elengedni a másik ember felé a mi tartozásunkat, és hagyni, hogy az Isten az emberbe bekapcsolja azt, hogy figyelj, ez meg ez történt a múltban, ezt tetted, én nem foglak ezért elítélni, nem foglak tönkretenni, de ugye érzed a súlyát, hogy mit okoztál mondjuk másik emberek. Az én életemben rengeteg ilyen dolog történt mondjuk az elmúlt 10 évben, amit utólag jöttem rá, hogy figyelj Rubi, 5 évvel ezelőtt történt valami, lehet már te el is felejtetted, de meg tudom most azt tenni, hogy ezt az embert felhívod, vagy eljövöd egy találkozóra, hogy ezt vagy azt a dolgot így átbeszéljétek. És lehet, és volt olyan eset, amikor ez ténylegesen nagyon dolgot indított el, meg hozott változást a másik embernek az életében. Valamikor látszólag nem történt semmi.
1: De van, amikor nem is kell ezt nektenni.
0: Hát igen, de erőteljes volt ez a fajta ilyen dolog, hogy nekem nem került semmibe, és csomó dolgot meg én ismertem fel a beszélgetés közben, hogy Rubi, paraszt voltál, bántó voltál, nem voltál empatikus, önző módon reagáltál dolgokra, és a másik ember meg csak kapkodott, hogy ezt most miért kapom. És visszamenni, és azt mondani, hogy figyelj, hogyha ekkor megbántottalak, akkor ne haragudj, rengeteg ilyenem mentem keresztül, az én irányomba is kapok ilyeneket, és a legkirályabb dolog, hogy aminek nál nem volt súlya, mert már én is feldolgoztam, annyira megerősít, hogy tudom, hogy egy másik embernek az életében is van lehetőség az Istennek dolgozni, változtatni, felhozni, azt mondani, hogy figyelj, ez nem volt oké. Ezt van lehetőséged letenni, ettől megszabadulni, azt mondod, hogy ez bűn volt, azt mondod, hogy Uram, én ezt le akarom zárni, és az Isten ezt megadja, és megadhatja másnak is, csak az a szép, ugye, hogy ez a fájdalmas igazából, így mondanám a kegyelemben, hogy amikor ténylegesen történik, akkor az embernek valahol fáj, mikor mással történik, mert annyira jó lenne, hogy ha mi tudnánk ezt kontrollálni, hogy az Isten kinek bocsájt meg, és kinek engedi el minden tartozását. De ahogy az Isten működik, az sokszor az ember számára botrányos, hát látjuk Jézusnak az életét, hogy a kicsi Jézus mindenki szerette, a nagyot már nem annyira. Ott már a szombatok miatt, meg a törvények miatt voltak galibák, pedig azért jött, hogy az embernek élete legyen, és bővölködjön.
1: Az Isten elhívása az mindannyiunkra igaz. Valaki él vele, valaki meg még nem, vagy nem tud, vagy nem tudom, de nagyon sokféleképpen lehet erre reagálni. Hogyan tudom én nem tévútra vinni magam? Érted, mire gondolok?
0: Igen. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat. Én azt látom, hogy legyen az ember bármennyire introvertált, vagy extrovertált, társas lények vagyunk, és nagyon meghatározza, hogy milyen emberek vesznek körül. Nagyon erős megtartó ereje van annak, hogyha olyan emberek vannak, akik értik, vagy szeretnék érteni, hogy mibe kezdünk bele, és nem azért, mert hogy ők is pontosan így csinálnák, hanem azért, mert értik, hogy nekünk mi a belső meggyőződésünk, ha ilyen embereket találunk, akik azt mondják, hogy figyelj, jövök veled ebben, akkor az nagyon sokat tud segíteni az embernek, a másik pedig az, hogy az embernek megtanulni, elfogadni azt, hogy mivel emberek vagyunk, ezért hibázni is fogunk, és a hiba az nem egyenlő azzal, hogy akkor nekünk vége van, és ha valamit elrontunk, az nem tesz minket rossz emberré feltétlenül, és engem ez elképesztő módon megerősít, meg ad újabb lendületet csinálni tovább, hogy nem az vagyok, amit elkövettem, hanem én az Isten szemében tudom, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, én tudom, hogy az Isten engem hogy lát, hogy néz rám, és hogy nem a tetteim alapján fog engem elítélni, és nem azt fogja mondani, hogy na Rubi, én mondtam neked, hogy ezt csináld, nem sikerült, akkor most ezt így elengedem.
1: Vagy majd jó, megkapod a magad.
0: Igen. Ugye azt mondja a Bibliában a Isten, hogy ő nem vonja vissza az ő elhívását. Hogy azt mondja, hogy megbánhatatlan az elhívása. Milyen szép, hogy Isten nem bánja meg. Igen. És lehet, hogy gondolj bele, hogy 0 évesen az Isten már tudja, hogy én ezt a drága gyermekemet, akit úgy lát, hagyom, hogy éljen, hozzon döntéseket, ahogy te is mondtad. Én tudom, hogy mit szeretnék vele, de alakulhat ez bárhogy. De ha 50 évesen még nem lépett bele, nem fog az Isten visszavonni, hogy na, lekésted.
1: Lekésted.
0: És ezért nagyon érdekes volt, hogy ha nézzük a Bibliába, annyira előjön, annyira, hogy az Ószövetségbe is, hogy mondhatnánk, hogy ott egy törvénykező, nagyon kemény Isten volt. Nem. Annyi esetben adott új esélyt az embernek, bármit megtett, hogy csak hogy legyen kapcsolat.
1: De mindig az ember hibázik, mindig, igen. Sajnos ez a helyzet. Na, igen.
0: És ez a kulcs szerintem, uh-huh. Hogy az ember tud-e abban az állapotban maradni, hogy igen, el tudom fogadni, hogy soha sem leszek tökéletes, de az Isten az, és megmerem-e engedni magamnak, direkt mondom így, hogy uh-huh. Megmerem-e az Istentől függőségemet. Aha.
1: És megmerem engedni magamnak azt, hogy elhiggyem, hogy nekem nem kell, tehát hogy a könnyűséget.
0: Igen.
1: Nem kell nekem a főnöknek lenni, nem kell nekem állandóan okosnak lenni.
0: Így van.
1: Van, aki segít.
0: Így van, így van.
1: De ez az egóból, ez megint a választás. Tudod, hogy választasz engem, én segítek, vagy választod az egódat, ami valószínűleg meg fog csalni. Igen. Nem, én tudom.
0: Ja.
1: Megyek, ez az én háborúm. Jó, hát ezen átmegyünk sokszor, igen, sokan, sőt, abszolút. Szerintem nincs is olyan ember, aki nem ment volna át. Milyen korosztály jár az Éden Gyülibe?
0: Hát mikor elindultunk, akkor úgy néztünk ki, mint egy, nem tudom, egy gólyabál.
1: Az jó?
0: Jó, hát persze. Mostanra azért, figyelj, pont érdekes, mert az elmúlt
1: fél évben... Hát megnőtt az a generáció most,
0: igen,
1: már.
0: Igen, megnőtt. Hát nyilván minden szeptemberben érkezik egy ilyen frissítés, mert akik éppen felköltöznek Pestre, akkor megjelenik egy ilyen 5-10-20 nagyon fiatal. Aha. De most pont az elmúlt fél évben csináltunk egy ilyen házas kurzust, és pont összeszámoltuk, hogy 21-22 házaspár van
1: akit
0: a gyülekezetben.
1: Akit az Éden hozott össze?
0: Akik oda járnak házaspárként, és ebből van... Aki
1: ja, azt hiszem, hogy ott találkoztak.
0: Nem. És ebből van olyan, aki 27 éve házas. Tehát az biztos, hogy nem fiatal. Aha. Nem annyira fiatal. Aha. Szóval, hogy most azért a korfa azért eléggé szépen nyílik kifelé. Aha. Szóval van egy... Nyilván jelentős réteg az még mindig ez a 20 és 35, 20 és 40 között. Aha. Ez a 80% a lényegében a gyülekezetnek. Úgyhogy így.
1: Miben más nálatok egy Isten tisztelet, mint máshol? Mert ahol fiatalok vannak, ott mindig, én azt feltételezem, hogy mindig lazább, egy kicsit idézőjelben kötetlenebb, vagy más, igen, mondjuk a dicsőítő muzsikának a stílusa.
0: Igen. Lényegében elmondtad.
1: Igen.
0: Aha, hát nagyon, nagyon hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit csinálunk, az minőségi legyen. Ez nem azért fakad, hogy megmutassuk meg, hogy mi jobbnak tűnjünk, hanem igazából úgy működik a generáció, a fiatal generáció, hogy ahogy csinál valamit, abban kíméletlenül precíz akar lenni, vagy ilyen, aha, hogy ami érdekli, abban jó is. Uh-huh. Ami nem érdekli, az olyan is. Szóval nem csinálnak semmit, azért, mert másnak ez az elvárása, de amiben nekik megvan, abban nagyon jó. Éppen ezért a maga az egész, ami történik így zenei szinten, bárne most már ezen a helyszínen, abszolút olyan minőségi, hogy akik eljönnek azok...
1: Gyakorlatilag egy buli.
0: Igen, egy minőségi koncert, de mellette olyan élménnyel, ami az Istennek a jelenléte, és amit mondtál, a másik a kötetlenség, ez meg végképp nagyon így van, hogy mi szeretnénk Habár növekszik a gyuli, és a kis hal után jönni fog a nagy hal, meg stb. Nagyobb helyszínek, de hogy megmaradjon az egésznek az a fajta közvetlensége, ami az Istenből is fakad, hogy az Isten bármit megtehet, például a legutóbbi vasárnapi alkalmon nem volt ilyen szigorúan vett prédikáció. Mert a hálaadás volt a téma, a hála, és igazából valahogy kimaradt.
1: De akkor az zajlik beszélgetés is?
0: Igen. Az egész közvetlenebb, nem ilyen...
1: Tehát egy interaktív...
0: Jóval interaktívabb, igen. Tehát nem ilyen megvannak a szakaszok, és akkor erre ennyi perc van, akkor utána ennyit kell tanítani, utána pedig, stb. Van egy nagyjából váz, de ez csak azért van, hogy tudjuk, hogy mitől térünk el.
1: Robi, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm ezt a sok mindent. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megbeszélhettük. Én azt hiszem, hogy ez sok embernek adott új értelmet, meg új megvilágítást a hittel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Benedek Róbán volt a vendégem a mai Hitem szerintben, aki feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztora, egyben férj és apuka természetesen, és akkor új helyen az Éden Gyüli, az akváriumban érdemes hozzájuk is elmenni. Köszönöm szépen.
0: Köszi.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen pénteken az uniós csúcs zárótájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Napsütéses szombat délután kívánok, sziasztok! Elkezdődött a vakáció, de a Manna kanapé ilyenkor is szombaton és vasárnap is 3 és 6 között számít rátok. Mondom is, hogy milyen témákkal készültem. Természetesen a vakációra tekintettel olyan társasjátékokat hozunk. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével az első órában, amit a nyári szünet idejében is lehet játszani. Aztán a következő órában egy rendhagyó nagyobb grafológiai adás lesz, hiszen azokra a kérdésekre ad Hakkel Hedvig választ, amire nem tud választ adni a grafológus szakember. Az utolsó órában pedig az ásványi anyagok fontosságára hívjuk föl a figyelmet Németh Csaba élelmiszermérnökkel. Tartsatok tehát velem, már is indítok, és az óra első dara Ann Mary és Neil Horan közös az Orsang.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-mel, jön a társasjátékos óránk, hiszen elkezdődött a vakáció, úgyhogy itt a tanulás helyett a sok-sok-sok végtelen játék és társasozás ideje. A játékkunyhó játékmestere a vonal túlsó végén, és hát Zoli ezúttal is hozol nekünk mindenféle színes hírcsokrot, infót és a vakációra tekintettel játékokat is. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Krista! Valóban, hogyha a naptárra nézünk, akkor ma van a vakáció első hivatalos napja, igaz, hogy szombat, de akkor is a vakáció első hivatalos napja, és hát természetesen ilyenkor szétrebbennek az osztályok, még egy évzáróra talán-talán összegyűlnek, aztán utána legközelebb szeptemberben futnak össze a gyerekek. Ilyenkor én mindig arra biztatom a családokat, a gyerekeket, a fiatalokat, próbálják keresni azokat a találkozási lehetőségeket, ahol ők személyesen tudnak egymással együtt lenni, és erre a személyes együttlétre nyilván mondjuk egy hűvös moziterem is alkalmas, de a társas játékozás is tökéletesen megfelelhet. És hát én most hoztam néhány olyan játékot, amelyek nagyon egyszerű szabállyal bírnak, kifejezetten nagy létszámmal is játszhatóak, és hát a puding próbálja az evésen, már túl vagyok, hiszen én magam is szerencsére ki tudtam próbálni ezeket a játékokat.
0: Akkor kezdjük a játékokkal.
1: De mielőtt ezeket bemutatnám, két adósságomat szeretném letudni még itt az adásban, hiszen az országos Carcassonne bajnokságnak a döntője lezajlott múlt hét vasárnap, és ennek az eredményét szeretném ismertetni, hiszen azért elég részletesen beszámoltunk a folyamatról, a versenyről, a helyszínekről, magát a játékot is bemutattuk. Szerencsére egyre többen tudják, hogy miről is szól a Carcassonne, mint játék, és miért fontos ez a 2000-ben megjelent népszerű stratégiai játék sokunk számára, hiszen sokunk számára nyitotta meg a modernkori társas játékok felé a kaput, és hát igen, versenyszerűen is lehet játszani, és igen, a Carcassonne-ból világbajnokságot is rendeznek, és igen, idehaza is ennek a világbajnokságnak a selejtező sorozatáról beszámoltunk, hiszen Székesfehérvártól Sopronig, Pécstől Esztergomig nagyon-nagyon sok helyszínen voltak selejtezők, és múlt hét vasárnap a Játszma Társasjátékos Kávézó adott helyet az országos döntőnek, ahol 24 fő vett részt, és egyszerű 5-fordulós lebonyolítás volt, majd utána rájátszás, elődöntő és döntő, és doppergés, az első helyet Kocsis Bakti Ruben szerezte meg, ő fogja képviselni hazánkat a Carcassonne világbajnokságon idén ősszel a németországi Essen városában. Gratulálunk neki, és hát köszönjük mindenkinek így a rádión keresztül is, hogy részt vett a selejtezőkben, elment a döntőre, és tartsák meg jó szokásukat, és szeressék, és játsszák a Carcassonne-t a következő időszakban is, hiszen azért nem árulunk el nagy titkot, természetesen jövő évben is lesz országos Carcassonne bajnokság, újból nekifutunk majd, és természetesen itt a rádióban is beszámolunk a folyamatokról. Kocsis Bakti Rubennek pedig jó gyakorlást és jó felkészülést kívánunk, hiszen még rengeteg-rengeteg idő van arra, hogy még többet és még többet játszon, elemezzen, és próbálja megmutatni ország világ előtt, az ország előtt már megmutatta, most a világ előtt megmutatni, hogy miért is érdemelte ki ő az országos Carcassonne bajnokság első helyezését. Sok sikert kívánunk neki.
0: Akkor innét fogjuk folytatni. Két dolgot említettél, amiről mindenképpen szeretnél beszélni még a társas ajánlónk elején, úgyhogy hamarosan Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével innét fogjuk folytatni a kanapéban.

0: Ez a szombati kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és társasjátékozunk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Mindjárt jönnek vakációra való társasjátékok, de ugye még két fontos hírt említettél, Zoli, amit szeretnél velünk megosztani. Az egyik ugye a Carcassonne bajnokság volt, meg van a magyar bajnok, na de mi a másik?
1: A másik adósságom pedig a foci VB-hez kapcsolódik, és kedves hallgatók jelezték, hogy hát igen, bemutattam én két focis kártyajátékot, de a kedvenc játékaim közül nem említettem meg egyet, ez pedig a Smart Games játékcsaládtól a Plug and Play labda játékot nem mondtam, hiszen ez egy háromdimenziós foci labda, amely tulajdonképpen 7 darab kirakó darabból áll, egy gömb kirakóról beszélünk, és hát nekünk az a feladatunk, hogy a kis két elemes kezdő darabot fölhelyezzük erre a labdára. Fekete-fehér klasszikus foci labdát látunk magunk előtt, és ez az izgalmas mini háromdimenziós játék gyakorlatilag semmilyen bonyolult előkészületet nem igényel, nincs benne a Smart Game játékokhoz megszokott feladatfüzet sem, egyszerűen csak pakolgatnunk kell rá a megfelelő elemeket, nyomkodni, játszani és készre építeni magát ezt a focilabdát. Tehát nagyon-nagyon jó szívvel merem ajánlani, aki szereti az ilyen kis táskában hordozható, ügyes, kis puzzle-szerű, 3D-s puzzle-szerű játékokat, nekik a Smart Games Plug and Play labda elnevezésű játék itt a foci VB-hez kapcsolódóan jó szívvel ajánlható.
0: Van még focis adósságod?
1: Aztán itt van még a Brainbox játék családból a labdarúgás játék. Ugye a Brainbox játék családról azt érdemes tudni, hogy látunk egy kártyát, tanulmányozzuk 10 másodpercen keresztül, ez alatt igyekszünk minél több információt megjegyezni, vizuális információk, tényadatok, stb. Majd utána a kártyát lefordítjuk, és kérdést teszünk föl, és a kidobott számmal jelzett kérdésre kell válaszolni, minél gyorsabban, minél pontosabban, a kártyákon ellenőrizhetjük a válaszokat, és akkor is jól működhet a játék, hogyha kiváló vizuális memóriánk van, és jól megfigyelő képességünk van, vagy egyszerűen csak tudással rendelkezünk foci csapatok, játékosok kapcsán, mert hogy aki a leggyorsabban, a legpontosabb választ adja meg, akkor a kártyát megszerzi. A Brainbox játékcsalád egy gyors megfigyelések és vizuális memória fejlesztő játék, kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek ajánlható maga a játékcsalád, és hát szerencsére természetesen a labdarúgás témában is van külön doboz. Jó szívvel merem ezt is ajánlani itt a foci VB-hez kapcsolódóan.
0: És akkor néhány nyári, könnyed társasjáték is van még a tarsolyunkban, ezzel fogjuk folytatni Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével a Manna kanapét. Maradjatok ti is!

Ez a 98.6 Manna FM szombat délután van, és itt a társas játékozás ideje. És nem baj, hogyha a háttérben szól a Manna FM adása is. Horváth Zolival, a játékkonyhó játékmesterével mindjárt hozunk nyári vakációra való társasokat is. De a Deacon Blue féle Real Gun Kid is most jön a Manna kanapéba.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Üdv nektek, mannásoknak, sziasztok! A 98.6 Manna FM kanapéjában folytatjuk a társasjátékos óránkat, és vakációra való játékokat ajánl nekünk most Horváth Zoli, a játékkunyhó játékmestere.
1: A kedves hallgatóknak elárulok egy kulisszatitkot, hogy amikor egy-egy játékot részletesen bemutatok, akkor nagyon sokszor előzetesen utána olvasok, hallok róla, én is megnézek róla valami híradást, hazai vagy nemzetközi bejelentést, elolvasom a játékszabályát, egyre több játéknak elérhető már megjelenés előtt a játékszabálya, értelmezem és elképzelem, hogy hogyan működhet egy-egy játék különböző létszámokkal, kiknek merném ajánlani, aztán utána beszélünk róla, bemutatjuk, beharangozzuk, kedvet csinálunk neki. De aztán, amikor saját magam asztalára kerül maga a játék, akkor válik igazán személyes élménnyé, amikor megtapasztalom, hogy valóban az, amit én elképzeltem, az hogyan és miként működik, és most szerencsére egy ilyen játék került az asztalomra, amely már réges-régen az én látókörömbe került, és végre szerencsére személyesen is ki tudtam próbálni a Jinx O elnevezésű játékot, amely, ha a játék adataira tekintünk, akkor azt kell elmondanom róla, hogy 4-7 játékos játszhatja, egy fél órás játékidejű játék. A doboz 10 éves kortól ajánlja, de fiatalabbakkal is már nyugodt szívvel lehet játszani.
0: Mi ennek a játéknak, Zoli, a lényege?
1: A játék neve a Jinx sokak számára ismert kifejezés lehet, hiszen, hogyha két ember egyszerre mondja ki ugyanazt a szót vagy gondolatot, akkor sokszor hagyomány szerint egyszerre kimondjuk a Jinx kifejezést. Na itt is ez a fajta egymásra hangolódás jelenik meg ebben a játékban. Ez egy kifejezetten egyszerűen tanulható kis parti játék. Mindenki kap egy 3x3-as hálózatban egy ilyen kis bingószerű táblát maga elé, egy filctollat, egy törlő eszközt, és elhangzik egy kérdés, például dolgok, amiket megünnepelsz, és a játékos a kérdésre három különböző választ kell, hogy adjon, amit fölírt titkosan a saját kis játéktáblájára, majd utána egy újabb kérdés következik, újabb három válaszsal, majd amikor ezt a második kérdésre válaszol, akkor utána egy harmadik kérdésre is fölír három-három választ, így meg lesz 9 kis válasz, ha kitölti a tábláján az összes helyet, és a kezdő játékos felolvas egy szót abban a reményben, hogy legalább egy embernél ugyanaz a szó megjelenik. Amikor ismertetünk egy szót, ha többen fölírták, akkor az gyakorlatilag pontot jelent mindazoknak, akik fölírták ugyanazt a szót. Ha csak én és egy másik játékos írtunk föl, akkor jön a Jinx pillanat, hiszen akkor extra győzelmi pontot fog kapni valaki, és ha sajnos senki nem írta rajtam kívül ezt a szót, akkor én magam sem fogok érte pontot kapni. Nagyon-nagyon vidám hangulatú játékaink voltak így a próbajátéknál, és nagyon izgalmas volt, hogy ugyanarra a kérdésre mennyi különböző választ tudott megszületni, például ételek, amelyeket töltünk. És itt tényleg a palacsintától a töltött káposztáig, a szilvás gombócon át, a töltött csirkéig egy csomó minden előkerült, és amilyen sokszínűen gondolkodunk, amilyen kreatívan gondolkodunk, ahogy a játékba elkezdtünk belemerülni, és egyre izgalmasabb és izgalmasabb rétegeit fedeztük fel a játéknak, a pontszerzés lehetőségeit megvizsgálva, annál kreatívabb ötleteket hoztunk elő, és más-más helyére pakoltuk a játék táblán is ezeket a szavakat, abban a reményben, hogy minél több győzelmi pontot szerezzünk.
0: Na, hogy miért fogott meg téged ennyire a Jinx O társasjáték, még erről egy picit beszélünk, meg még egy társasod is van, ahogy ígérted legalábbis előzetesen. Úgyhogy visszajövünk életörömzenék után Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Ez a szombati kanapé, a Manna délutánban. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. A Jinx ótársas játékot mutattad be nekünk, de hát azért érdekelne, Zoli, hogy miért fogott meg téged ennyire ez a játék? Mik az alapinfói?
1: Azt is mondhatnám, hogy tényleg egy szóasszociációs játék, laza, könnyű szabályokkal bír, sok pontot lehet vele szerezni, kreatív játék, jó szívvel merem ajánlani családoknak, baráti társaságoknak, óriási értéke, hogyha otthon legyártunk még néhány ilyen kis játéktáblát, akkor gyakorlatilag szinte végtelen létszámmal tudjuk játszani ezt a játékot. 200 kártya szerepel a játékban, 200 témakártya szerepel a játékban, és minden témakártyán kettő kérdés, tehát 400 téma van megjelölve a játékban, és egyébként mi magunk is kreatívan alkothatunk még újabb és újabb témákat, hogyha úgy érezzük, hogy ez kevés lenne számunkra. Tehát a Jinx O elnevezésű játék, mely egyébként a Spiel des Jahres évjátéka díjazott top 3-ba idén bekerült, tehát az biztos, hogy dobogós lesz az évjátéka. Díjazáson idehaza is magyar nyelven ez a játék elérhető, megjelent a GameCube kiadó gondozásában. Jó szívvel merem ajánlani, 10 éves kortól a doboz ajánlja, én már ezt bizonyos kérdések esetében 7-8 éves kortól már merem jó szívvel ajánlani, és 4-től kötőjel 7 főig ajánlható a játék, és egy 30 perces játékidővel bír. Nagyon gyorsan elsajátítható, nagyon-nagyon kreatív, ötletes, humoros játék a Jinx O játék.
0: Mit van még nekünk?
1: Még egy egyszerű kicsi játékot ajánlanék itt, aki a kombózást szereti, és a gyors játékokat. A Királyi Kombó elnevezésű játék van még itt előttem. Ezt 2-5 fő játszhatja, szintén 10 éves kortól játszható, 25 perces játékidejű, és ez is a 9-es számjegyében zajlik, mint a Jinx O játék, amelyet előbb bemutattam részletesen. Ebben a játékban a legjobb embereket gyűjtjük össze a birodalomból, egy 3x3-as hálót hozunk létre, mindenki saját maga tablóját építi. Minden körben kötelező egy személyt fölfogadnunk, a költségét kifizetnünk, és beépíteni a magunk előtt lévő 3x3-as mezőbe. Végre kell hajtanunk a lap azonnali képességét, ami vagy kulcs, vagy pénzbevételt jelent, és megpróbáljuk úgy felhelyezni a játék táblánkra, a játék terünkre, a saját tablónkra ezt a 9 kártyát, hogy a lehető legértékesebb kombináció alakuljon ki, különböző pajzsokkal, különböző falu, illetve kastély helyekkel, kulcsokkal, különböző győzelmi pontozású szempontok jelennek meg ebben. Gyakorlatilag 9 lapot helyezünk le magunk elé, 9 döntést hozunk meg, és ebből igyekszünk a lehető legjobban pénzt, kulcsot, győzelmi pontot elérni, úgy, hogy a kártyák képességét a lehető legmaximálisabban tudjuk kihasználni. Tehát a Királyi Kombó is egy jó pofa, táskába rakható, gyorsan elsajátítható, 2-5 fő számára játszható, 10 éves kortól ajánlható, 25 perces játékidővel bíró játék, és ígérem, hogy az elkövetkező hetekben nagyon-nagyon sok nyári szünetre való játékot fogunk bemutatni még a kedves hallgatók számára.
0: Zoli, nagyon szépen köszönjük, irány akkor mindenkinek a Múzeumok Éjszakája, hiszen ma zajlik ez a remek rendezvény, az ország különböző pontjain számos múzeum nyitja meg éjszakára a kapuit, és szervez például játékos, társasjátékos programokat is a résztvevőknek. Ezt a beszélgetésemet is visszahallgathatjátok a Manna FM podcastján, lehet keresni, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: 4 óra után már grafológia itt a Manna kanapéban, hogy mik azok a kérdések, amikre nem tudja megadni a grafológus szakember a választ. Ezeket fogjuk végigvenni, és a Jonas Brothers féle Summer Baby is jön majd az óra elején.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Újabb csapást mértek az orosz erők Harkív városára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkív városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légi csapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztároknál lehet átvenni.
1: Időjárás.
5: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Elmúlt 4 óra is. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Üdv mindenkinek itt a kanapéban, amiben a grafológiai rovat kezdődik nem sokára, és azok a kérdések kerülnek megválaszolásra, idézőjelben, amikre nem tud választ adni a grafológus szakértő Hakkel Hedviggel. Nem sokára kezdünk, de jön a Jonas Brothers és a Summer Baby is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem. Ez a Manna FM kanapéja, én pedig Argyarán Kriszta vagyok, és kezdődik a grafológiai rovatunk, amiben két grafológus szakértőnk hétről hétre felváltva válaszolja meg a ti hallgatói kérdéseiteket. Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő, illetve dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írás szakértő. Igen ám, de most egy igazán különleges és rendhagyó adással készültünk nektek, de hogy miért is különleges, ezt Hédi fogja elmondani.
1: Ebben a grafológiai blogban azokhoz szeretnék szólni, akik a közelmúltban vagy még régebben küldték el a kérdésüket, de arra még nem kaptak választ a grafológustól. Ennek oka nem a kényelmesség vagy a feledékenység volt részünkről, pusztán vannak olyan konkrét kérdések, illetve kérdés típusok, amelyekre a grafológia módszerével nem adható válasz, vagy ha adható, az egyéb problémába ütközik. Ezekből szemezgetve állítottam össze egy csokrot, hogy a kérdezők tudják, a kérdéseik nem tévesztettek célt, pusztán az alábbi okok miatt nem kerültek megválaszolásra, vagy nem kerülhettek megválaszolásra.
0: Mi lesz az első kérdés?
1: Itt van mindjárt elsőként a pontos életkor. Kaptunk olyan kérdést, hogy kaptunk egy levelet valakitől, nem tudjuk, hogy ki az, de jól lenne tudni, hogy mégis mennyi idős, mert azt szerint válaszolnánk rá. A pontos életkor behatárolása grafológiai szempontból nem lehetséges, hiszen az életkor behatárolását befolyásolja a genetika, az életkörülmények, a rendszeres sporttevékenység végzése például, vagy a személyiség alapattitűdje, szemléletmódja, az adott szemét érő stressz hatások és az esetleges betegségek is természetesen. Így tehát az, hogy ki hány éves, az nem meghatározható pontosan a grafológia módszerével, hiszen vannak, akik nagyon fiatalosan tartják magukat, meglepően jól, és nem is gondolnánk róluk, hogy mennyi idősek.

napoknál fogva. Ugye itt arról van szó, hogy sok-sok kérdés fut be hozzánk hétről hétre, és ezekből szemezgetnek a szakemberek. És van olyan, ami mondjuk lehet, hogy már régebben is érkezett, várja a hallgatónk, hogy miért nem történt meg még a válaszadás, de nem feltétlenül hanyagság az oka ennek, vagy azt, hogy nem tartottuk túl érdekesnek, vagy izgalmasnak a kérdést, hanem egész egyszerűen vannak olyan kérdések, amikre nem tudja a grafológus a szakmai kompetenciáján belül megadni a választ. Ilyen volt ez életkor, de ezen kívül még mik jöhetnek itt szóba, hamarosan ki fog derülni, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel beszélgetek itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Kellemes rádiózást, jó, hogy itt vagytok velem, ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, én Argyanán Kriszta vagyok, és a kanapéban a grafológiai órában Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértőnkkel, a www.írásszakértő.hu munkatársával. Most azokat a kérdéseket vesszük elő, amik átkerültek eddig egy olyan csoportba, hogy erre nem tudja a grafológus a választ megadni, úgyhogy ezt félretesszük, és nem hanyagság miatt, vagy azért, mert nem tetszett a kérdés, nem válaszoltunk rá. Ugye azt mondtad, hogy az életkor az, amit nem nagyon lehet megmondani a kézírásból, hiszen van, aki az életkorát meghazudtolóan fiatalos, vagy pont fordítva túlságosan is belassult ahhoz képest, hogy milyen fiatal. Na de mi az, amire még az életkoron túl nem tud választ adni a grafológia?
1: A másik ilyen kérdéskör a nemi hovatartozás. A férfias és nőies jellemzők minden személyiségnek részét képezik, ugye erről már korábban volt szó, de hogy mindenkinél egyedi arányuk van. Vagyis nők közül is lehet valaki kifejezetten férfiasként működő és kinéző nő, és a férfiak között is lehetnek nőiesként működő és kinéző férfiak. Attól függően, hogy inkább a női, vagy inkább a férfi írásokra jellemző sajátosságok uralják az ilyen személyek kézírásán, beszélhetünk nőies vagy férfias jellegű kézírásról, amely nem feltétlenül azonos az írás készítőjének tényleges nemével. Ezért aztán a nemi hovatartozást pontosan behatárolni a kézírás alapján nem lehet, pusztán azt lehet mondani, hogy férfias vagy nőies jellegű maga a kézírás.
0: Na jöjjön a következő téma, amire nem tudtok grafológusként választ adni.
1: Újabb csoportját alkotják ezeknek a kevésbé megválaszolható kérdéseknek. A vallási, etnikai hovatartozást, szexuális irányultságot feszegető kérdések. Ezek egyike sem olyan tényező, ami eredendően befolyásolná valaki képességeit. Emellett úgy gondolom, hogy erősen az intim szférához tartoznak. Kinek-kinek a magánügye, hogy ezeken a területeken ő mit választ, hova sorolja magát, vagy mit vállal fel. Ez nem a grafológusra, és pláne nem a külvilágra tartozik. A másik ilyen kérdéskör a testalkatot feszegető. Szívesen járnék vele, ha nem lenne alacsony, vagy magas, vagy kövér, vagy sovány, vagy stb. Ezekre szintén nem tudunk a kézírás alapján választ adni, hiszen a testalkatra vonatkozó információk és ilyen jellegű kutatás sem zajlott a grafológiában. Egyetlen egyeset képez ez alól kivételt, ha valakit nagyon zavar a testalkata, vagy a megjelenése, de ilyenkor is inkább a belső elégedetlenség jelződik a kézírásban, mint sem maga az alkati adottság. Tehát ezekre a kérdésekre ezért sem tudunk válaszokat adni.
0: Na, hogy mi jut eszedbe még ilyenkor, erre is ki fogunk térni, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő a beszélgető partnerem, aki természetesen várja a ti hallgatói hozzászólásaitokat is a 0677098-ra SMS-ben Viberen, illetve él az e-mail címem is argyelen.krisztina@kriszta.hu.

0: Ez a Manna adása, 98.6 Manna FM-en és benne a szombati kanapé, amiben grafológia, hogy mik azok, amiket nem tud az írásunkból megmondani rólunk a szakember, vagy például a jövőnkről. Na, ezekre fogunk még kitérni. Ed Sheeran egy felvétele után, Eyes Closed, jön nem sokára ez a Mannán. Just dancing with my eyes closed,
1: 'cause everywhere I look, I still see you. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Köszi, hogy együtt rádiózhatunk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és egy nagyon izgalmas területe a grafológiának, mégpedig azért izgalmas és különleges, mert ezek azok a kérdések, amikre nem lehet választ adni a grafológia segítségével. Ugye szó volt már például az életkorról, a vallási, etnikai hovatartozásról, de még a szexuális irányultság is előkerült. És hát, ha kell Hedviggel, akkor folytassuk én itt. Mi az, ami még egyébként ezzel a témával kapcsolatban az eszedbe jut, Hédi?
1: Aztán vannak olyan szokások, amelyekre szintén rá szoktak kérdezni a kérdezők, ilyen például, hogy jó lenne tudni, dohányzik-e, nem zugivó-e, milyen hobbiai vannak. No, ez a kézírásból megint csak nem megfejthető, ezért ezekre a kérdésekre emiatt nem tudunk választ adni. Néha azért az ember lehet szerencsés, például kap egy levelet, és annak igen erőteljesen dohányfüst illata van, akkor gyanakodhat rá, hogy, de ez sem ad biztos támpontot, hiszen egyszerűen lehet, hogy csak olyan környezetben írta, ahol nagyon sok volt a dohányos, és emiatt vette át a írófelület is ezt a illatot, vagy hát inkább szagnak nevezném.
0: Melyik kérdéscsoport, Hédi, a következő?
1: Szintén egy újabb csoportot alkotják a jövővel kapcsolatos kérdések, ilyenekből is szoktunk bőven kapni. Fog-e nyerni valaki a lotton, vagy lesznek-e gyerekei? Vagy fogja igazán szeretni a párja? Ugye ezek megint olyan kérdések, amelyek nem a grafológia módszertanával megválaszolható kérdések, így értelemszerűen ezekre sem válaszolunk, hiszen nem látunk a jövőbe. Mi a kézírás jellemzők alapján formálunk véleményt. Újabb csoportot képeznek azok a kérdések, amelyek olyan területekhez kapcsolódnak, amelyeken nem vagy nagyon kevés kutatási eredménnyel rendelkezik a grafológia. Például általánosságban a betegségekre vonatkozó kérdések. De kaptunk már kérdést az autizmussal, vagy a játékfüggőséggel kapcsolatban is. Mivel ezeken a területeken minimális kutatási eredménnyel rendelkezünk, vagy egyáltalán nem is rendelkezünk információkkal, így ezekre nincs kompetenciánk érdemben válaszolni.
0: De hogy mit tartogattál nekünk a végére, mit nem tudnak még megválaszolni a grafológusok, pusztán csak a kézírásunkat elemezve, persze a szakmai szabályokat betartva, ezekre fogunk kitérni hamarosan itt a 98.6 Manna FM-en, és igen, ez a beszélgetésünk is visszahallgatható formában felkerül majd a Manna FM podcastjára, keresítitek majd nyugodtan, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Szombat délután van, és jó, hogy itt vagyunk együtt a Manna csapat, a 98.6 Manna FM-en is együtt kanapézunk, Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írás szakértő a beszélgető partnerem, akivel most egy rendhagyó különleges adást tartunk, és azok a kérdések kerülnek elő, amikre nem tudnak a grafológusok választ adni, és amilyen kérdések, amik tőletek hallgatóktól érkeztek, átkerültek egy olyan kupacba, hogy na hát ezt nem vesszük elő adásban, mert hogy ezekre nem lehet választ adni. Ilyen volt az életkor, etnikai hovatartozás például, vagy a testsúly, testmagasság is. Mit tartogattál nekünk még a végére, Hédi? Mit nem tudnak még megválaszolni a grafológusok az írásunkból?
1: Utolsó csoportot alkotják azok a kérdések, vagy hát minden olyan kérdés, ha lehet ezt mondani, amely valamely okból etikai szabályokba, személyiségjogok védelmébe ütközik. Az adott vagy személyiségjogok megsértésébe ütközik, bocsánat. Ilyen például az adott személy nem tud róla, hogy az írását elemeztetni szeretnék, mert nem járult hozzá. Ugye ma már tudjuk, hogy ez a személyiségjogokat sérti, igenis jogában áll tudni, ha a kézírását vizsgálatra küldik, mindenkinek joga van ehhez, hogy erről tudjon, és ehhez hozzá is kell járulnia. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, akkor bizony az írás elemzése korlátokba ütközik. Aztán ide soroljuk azokat a kérdéseket is, amelyek során más személy írását szeretné valaki elemeztetni. Nem az övé, hanem valaki másé. Ugye gyakorlatilag az előző pontban említettekkel szintén személyiségjogokat sért, ha erről nem tud valaki. Főleg, hogyha nem úgy került a birtokába a kézírás, hogy az legális lenne, tehát valaki átadta neki és kérte, hogy elemeztesse. Ha ez áll a háttérben, akkor ezeket a kérdéseket, az erre irányuló kérdéseket sem válaszolhatjuk meg.
0: Van még olyan téma, amit nem érintettünk itt, hogy mi az, amire nem tudják a grafológusok a választ?
1: Előfordul az is, hogy a harmadik személy vagy megrendelő bizalmas információkra kérdez rá. Mi lehet a kézírás készítőjének a gyenge pontja? Milyen a szexuális irányultsága? Ugye ezt is már érintettem. Ezek is azok a kérdések, amelyekre akár a személyiségjogok védelme okán, akár etikai szabályokba ütközően nem adhatunk választ. Ha például harmadik fél, mondjuk megrendelő, egy cég vagy vállalat kér tőlünk ilyen vizsgálatot, akkor ezeket mindig előre bocsátjuk, és el kell mondanunk, hogy csak szigorúan a munkakörrel összefüggő kérdésekre adhatunk választ, amennyiben azok valóban a munkakör ellátásához tartozó kérdéseket és képességeket feszegetik. Úgyhogy aki eddig nem kapott választ a kérdésére a grafológusoktól, az végig hallgatva ezt a műsort úgy gondolom, hogy talán be tudja sorolni valamelyik csoportba az általa megfogalmazott kérdést, és nem veszi zokon, és érti, hogy miért nem tudtunk rá választ adni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértő volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és ott egy nagyon izgalmas, különleges adással készültünk, mert hogy most nem kérdésekre válaszoltunk, hanem megmondtuk, hogy bizonyos kérdésekre miért nem tud választ adni a grafológus. Itt említettük az életkort, azt, hogy férfi vagy nő írta-e, a vallási, etnikai hovatartozást, vagy szexuális irányultságot, testalkatot, a szokásokat, dohányzást, hobbit, jövővel kapcsolatos kérdéseket, illetve minden olyan kérdést, ami etikai szabályokba vagy személyiségi jogokba ütközik. Érdemes visszahallgatni ezt a beszélgetésünket is a Manna FM podcast felületén. Megtaláljátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet ezeket keresni. Illetve, hogyha szeretnétek nekem írni, akkor rendelkezésre áll az e-mail címem is argyelen.krisztina@manna.fm.

5 óra, nem sokára 98.6 Manna FM kanapéjában, és egy óránk még van, úgyhogy az ásványi anyagok fontosságáról fogunk beszélgetni, nem sokára vendégem lesz dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, hogy mit tud tenni a szervezettel a vashiány, vagy éppen az, ha kevés a szervezetben a kalcium, na ennek is utána fogok járni. Gyertek ti is, meg hallgassátok a Make Me Feel-t!

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna
3: Morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
1: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Ma van a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre. A kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Az izraeli hadsereg ismét légi csapásokat mért dél-libanoni területekre. 5-en meghaltak, több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban, G.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Ma van a múzeumok éjszakája, csaknem 470 helyszínen, több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
0: Időjárás.
5: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: 5 múlt, sziasztok a Manna kanapéban. Argyelen Kriszta köszönt mindenkit. Remélem, hogy velem tartotok. Az ásványi anyagokról fogunk beszélgetni, és ezek pótlásáról. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel. Ha van kérdésetek a témában, már most feltehetitek 0677 1986. Amíg érkezik a Make Me Feel a kanapéba. 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet,

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és ezúttal a szervezetünket tápláló fontos anyagokról, vitaminokról, ásványi anyagokról fogunk beszélgetni. Pontosabban ugye egy kupacban szoktuk említeni ezeket, hogy vitaminok, ásványi anyagok, de talán a vitaminokról egy picikét többet tudunk. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök van itt velem a vonal túlsó végén. Na mi a különbség a vitaminok, ásványi anyagok között, hiszen általában mi laikusok ezt azért együtt szoktuk emlegetni.
1: Gyakorlatilag az, hogy a vitaminok, azok szintén az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, de igazából komplexebb vegyületek, tehát gyakorlatilag ilyen biológiai molekulák. Az ásványi anyagoknál pedig ugye inkább makró és mikroelemekről is beszélve, konkrét elemekről beszélünk, amik szükségesek ahhoz, hogy hibátlanul működjön a szervezetünk.
0: Vegyük akkor sorra, hogy melyik mire jó?
1: Itt azt lehet, hogy kettő kategóriába sorolnám, az egyik az, hogy amiből viszonylag nagyobb mennyiséget kell fogyasztanunk, ezek a ugye makró anyagok, ez a magnézium, kálcium, foszfor, kálium, és vannak a mikroelemek, azok pedig a vas, a cinka, jód meg a szelén. De én úgy gondolom, hogy vannak olyan, ezek között a jód, ami az, hogy a konyhasóba van, belekeverik, ezért kevésbé szoktunk rá oda figyelni, vagy kevésbé is kell. És általában, amikor az ásványi anyagokról döntően beszélünk, akkor a kálcium, a vas és a magnézium szokott nagyon előtérbe kerülni. A kálcium az gyakorlatilag a szervezetünkben, tehát a kálcium tartalom nagyjából a 99% az a csontunkban és a fogainkban található. Tehát ugye

0: fogyasztása, és az ilyen idősebb korban, vagy pedig tényleg mondjuk egy várandós kismama esetén ezt akár ilyen 1200-1300 milligramra is szokták javasolni.
1: Folytatjuk akkor innét, és beszélünk egy picikét a vasról is, mert szerintem nagyon sokan rásütik a gyerekre, hogyha vékony, étvágytalan, karikás, azt hiszem, hogy biztos vashiányos. Hogy mit mond erről a szakértő doktor, Németh Csaba élelmiszermérnök, a beszélgető partnerem a Manna kanapéban.

0: Kanapézzatok velem a 98.6 Manna FM-en, sziasztok! Az ásványi anyagokról beszélgetünk, és dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel már tisztába tettük a vitaminok ásványi anyagok közti különbséget, és hogy milyen kategóriái vannak az ásványi anyagoknak. Na hát beszéljünk egy picikét a vasról, mert szerintem ez az, ami a köztudatban leginkább ott van, és hogyha egy gyerek vékony, karikás szemű, étvágytalan, akkor nagyon sokszor rásütik azt, hogy biztos vas hiányos.
1: Igen, hát ez valóban így van, és egyébként hozzá kell tenni, hogy a vashiány az ugye nagyon sok táplálkozási és a táplálkozás összefüggő betegségnek is a következménye lett, pont a mondjuk a lisztérzékenység is ilyen, de egyébként ugye a vasnak, tényleg vas fogyasztás az nagyon egy kényes téma. Igen, itt nagyjából a 8 mg-ot szoktak javasolni napi fogyasztásra, de ugye például menstruációtöket 18 mg-ot, terhességet, meg az több mint a háromszorosát 27 mg-ot szoktak javasolni, hogy legyen a napi bevitel, és a vas, az talán eltérve a kálciumtól, a magnéziumtól, az a különleg is, hogy általában azt mondják, hogy éhgyomorra együk, akkor igazán jó a felszívódása. Ha valakinek ez bármilyen problémát okozhat, akkor étkezés közben is nyugodtan fogyaszthatjuk. Ugye, talán ezt is sok helyen hallhatjuk, hogy kifejezetten gátolja a felszívódását, az, hogyha teát, kávét, vagy magas kálciumtartalmú ételt fogyasztunk mellette. Tehát az, hogyha mondjuk megtehetjük, és mondjuk táplálékkiegészítőként tablettával visszük be a vasat, akkor mondjuk nem érdemes egyszerre a kálciummal, viszont érdemes a C-vitaminnal, ami kifejezetten segíti a felszívódását.
0: Miért fontos ezekkel foglalkozni? Milyen egészségügyi probléma fordulhat elő, hogyha mondjuk kevés van a szervezetben az ásványi anyagokból?
1: Én gyakorlatilag mindegyiknél más féle probléma adódhat. Tehát gondoljunk csak arra, mondjuk a említett magnéziumnál, ami 300 gyakorlatilag mindennapi működésünkben részvevő enzimnek az egyik alapja, de akár a vas, ugye ha vas bevitelve hiányunk van, akkor be a vérképzésünk be lesznek hiányosságok, tehát nem jut elég oxigén a szervezetünk különböző pontjaiba. Itt akár az agyunk is említhető, tehát kevésbé fog fáradékonyabbak leszünk, kevésbé lesz éles a gondolkodásunk, de még ezen kívül is sok-sok probléma, akár vérzékenység is adódhat. De a kálciumnál meg tényleg döntően azt mondanám, hogy ott a csontjaink, a fogaink egészsége, meg egyéb szervezeti problémák is adódhatnak, mert ott igaziból a leginkább azt szokták mondani, hogy a időskori csontritkulásnak az egyik nagy problémája, hogyha nem megfelelő mennyiségű és minőségű kálciumot fogyasztunk.
0: Folytatjuk innét a beszélgetésünket, dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, a Manna kanapé vendége a 98.6 Manna FM-en, és az ásványi anyagok a témánk. Hogyha van ezzel kapcsolatosan nektek is kérdés, hozzászólás, akkor írhattok nekem e-mailt is, argyelen.krisztina@mannafm.hu a címem, és adás közben is látom ezt is.

Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, ásványi anyagok, amikre szüksége van a szervezetünknek. Hogyan pótolhatjuk ezeket, mi történik, ha kevés van belőlük, ezekkel foglalkozunk az órában dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel. Megjön Phil Collins is a Two Hearts-szal.

pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hello kanapésok, ez a 98.6 Manna FM, sziasztok, én Argyelen Kriszta vagyok, és köszönöm szépen, hogy a szombati adásban együtt rádiózhatunk. Az ásványi anyagokról beszélgettünk dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel, és megbeszéltük, hogy mi a különbség a vitaminok ásványi anyagok között, és hogy melyik miért fontos. Ugye beszéltünk a vas jelentőségéről, de a kálciumról is. És a kálciumnál, amikor beszélgettünk, azért megütötte a fülemet az, hogy azt mondtad, hogyha nem megfelelő mennyiségű, minőségű kálciumot fogyasztunk. Ezek szerint akkor kálcium és kálcium között is lehet különbség?
1: Hát, hogy ezt is gyakran látjuk, hogy a kálcium, hogyha tablettába visszük be, akkor még nem mindegy, hogy kálcium karbonát vagy kálcium citrát, de én mindenképp azt javaslom mindenkinek, hogy a változatos étrenddel vigyük be ezeket. Például a kálciumra egy kiváló forrás, hogyha ugye tejtermékeket eszünk, de hogyha ugye valaki ezt nem teheti meg, akkor is számos magas kálcium tartalmú élelmiszer van, és ugyanígy a vasra, ami mondjuk a spenótba, a vörös húsokba, a tojássárgába megtalálható.
0: Mikor érdemes laborvizsgálatot kérni, és valóban meggyőződni arról, hogy miből mennyi van a szervezetünkben?
1: Én úgy gondolom, hogy egyébként a mai világban ez a laborvizsgálat sosem probléma, viszont ha minél tovább ez fennáll, akkor mindenképpen érdemes. Tehát, hogyha egy-két hónapnál hosszabb időig azt tapasztaljuk, hogy tényleg fáradékony, sápadt ugye a gyermek, akkor mindenképp érdemes egy laborvizsgálatra vinni, és mondom, itt tényleg azt is figyelembe kell venni, hogy itt nem csak az lehet a baj, hogy mondjuk nem eszik, tényleg mondtam, elég spenótot és vörösárút, és ezért ne lenne elég vas a szervezetében, hanem ebben tényleg az is benne van, hogy akár egy táplálékallergia, egy táplálékérzékenységi vizsgálat során fogjuk azt tapasztalni, hogy bizony lisztérzékeny, és ezért a vas felszívódása nem olyan mértékű a táplálékokból, hogy azt mi gondolnánk.
0: Hogyha körbenézünk a piacon, akkor táplálék kiegészítőkből rengeteg van, amiből többek között az ásványi anyagokat is pótolhatjuk. Tudnál nekünk segíteni, támpontokat adni, hogy mi alapján igazodjunk ki és válasszunk ebből az óriási kínálatból?
1: Hát én egyfelől ugye azt mondanám, hogy tényleg próbáljuk az étrendünket úgy alakítani, hogy gyakorlatilag majdnem minden valamilyen makro és mikroelem nagy mennyiségben megtalálható sokféle élelmiszerben, tehát szerintem ez is egy érdekes dolog. A másik pedig az, hogy jellemzően próbáljuk olyan formában fogyasztani ezeket a elemeket, amik gyakorlatilag már biológiailag be vannak épülve, vagy olyan vegyületek, amik tényleg biológiailag könnyen felszívódnak.
0: Szeretném, hogyha erre a biológiailag könnyen felszívódó dologra, vegyületekre hoznál nekünk példát, hogy jobban érthessük ezt egy kicsikét képletesebbé téve a beszélgetésünket. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a vendégem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és beszélgetünk az ásványi anyagok fontosságáról. 0677098-at ide jöhet SMS Viber kérdésben, hozzászólás, témajavaslat is akár, és egyébként ezt a beszélgetést is visszahallgathatóvá fogom tenni, kereshetitek majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a beszélgető partnerem, akivel a különféle ásványi anyagokról beszélgettünk, már szó volt a vasról, a kálciumról, illetve az étrend kiegészítőkről is, hogy hogyan igazodjunk el ezek között, és említetted azt, hogy vannak biológiailag könnyebben felszívódó vegyületek. Tudnál erre nekünk példát hozni, hogy mire gondolsz itt?
1: A vasról van szó, vas az van egy rozsdásszögben, van a spenótban, és mondjuk van a vörös húsban is, és ugye a szöget, ha lenyeljük, azzal inkább ártunk magunknak. A spenótban már sok van, viszont ötöd annyira jól hasznosul, mint a vörös húsban, vagy a tojás sárgájában lévő vas, tehát hogy mindenképpen érdemes ugye táplálékból fogyasztani, és igazából azt is megnézni, hogy melyikből mennyit tudunk bevinni, illetve azt is megnézni, hogy tényleg akár ha már hiánybetegségünk van, számszerűen tudni és követni, hogy mi az a minimális mennyiség, amit be kell, hogy vigyünk, és pont az említett állapotunkat is figyelembe véve.
0: Na hát a végére maradt Eszter kérdése, hogy az ő nagymamája mindig tojáshéjból készített kálciumot. Ez valóban működik? Ezek a régi nagymamás receptek, ezek jók és hasznosak akár a mai korembere számára is?
1: Hú, abszolút, tehát a tojáshéjnak gyakorlatilag jelentős része, közel 40%-a kálcium, tehát az egyik legjobb és legtisztább forrásunk, és pont az, amit mondom, hogy biológiailag már egyszer a tyúk szervezetébe bevitt formában található, tehát ugye ez már egy megemésztett kálcium, tehát a számunkra nagyon-nagyon jól hasznosítható. Hát ugye ez gyakorlatilag évszázadok óta az egyik legjobb ilyen kálciumpótlás az volt, hogy megsütötték a tojáshéjat, utána őrölték, és ezt ilyen őrölt formába fogyaszthatták, és én, ha bárki ezt otthon megtelti, akkor én ezt abszolút támogatom. Sőt, egyébként a hölgyeknek csak úgy figyelmét felhívom arra, hogy a tojás hártyában, mire sok kollagén is van, tehát még a bőr épsége is, a tojás héj és a kálciumpótlás közben egy kicsit meg lesz oldva.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel beszélgettünk az ásványi anyagok fontosságáról, illetve arról, hogy hogyan lehet ezeket pótolni, és hogy miért fontos a kiegyensúlyozott étrend és táplálkozás, illetve hogy mikor érdemes laborvizsgálatot kérni, meggyőződni arról, hogy valóban tényleg van-e esetleg valami hiányállapot a szervezetünkben. Ez a beszélgetés is felkerül majd a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet ismételni, visszahallgatni. Ha pedig felmerült a témával kapcsolatosan, vagy Csabához kérdésetek, akkor ne fogjátok vissza magatokat, mert ha megírtátok ezeket, akkor a következő alkalmak egyikére összegyűjtve fel fogom tenni neki. Dr. Németh Csabának, élelmiszermérnöknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Véget ért a szombati kanapé, köszönöm a figyelmeteket, vakációs társas játékokat hozott Horváth Zoli a játékkunyhó játékmestere, meg olyat is, amit ugye a foci VB apropójából a focis téma lenk körül. Aztán megnéztük, mik azok a kérdések, amikre nem tudja a grafológus szakértő a választ, az utolsó órában pedig az ásványi anyagok kapták a főszerepet. Remélem jöttök velem holnap is, amikor is a bogyós gyümölcsök, piros bogyós gyümölcsök kapják majd a főszerepet, illetve a Revoluttal kapcsolatos friss hírek, információk is előkerülnek majd a pénzügyi percekben, és az ingyenes készpénzfelvétel is. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, Argyelen Kriszta voltam, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légi csapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-on vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani vasárnap, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: A párbeszéd jegyében nem éppen figyelemfelkeltő téma vagy cím, viszont nagyon szükséges. Remélem, hogy az elkövetkezendő hónapok mind az egyházi életben, mind pedig a magyar társadalomban meg fogják ezt erősíteni. Hello, én Bali Mónika vagyok, még mindig Pajor Tomival és a vendégeinkkel, Fóris Ritával és Attillával köszöntjük a Cross nézőit, hallgatóit és a Manna FM hallgatóit is. Hello mindenkinek!
7: Sziasztok!
6: Zenész énekes házaspárt hívtunk ezúttal a Cross GPS-be. És mit kell tudni rólatok? Családi zenekarotok van, a dicsőítő iskola tanárai vagytok, ének és zongora tanárok, az autonóm gyülekezetben szolgáltok, és Attila még lelkészként is szolgálsz a gyülekezetetekben. A beszélgetés életre hívója egy roppant kellemetlen helyzet volt. Szörfölgetek a Facebookon május elején, és azt látom, hogy Rita, bejelölted, hogy a május 9-i kossuth-téri rendezvényen te részt veszel. Semmi politika fennhang nem volt, de semmi, nem is szoktál posztolni ebben a témában. Na és akkor elindult egy cunami, gyakorlatilag ellened, hogy mennyire csalódnak benned, és a Tisza ilyen meg olyan, és akkor én felhívtam a Tomit, és mondtam, hogy ez a helyzet, és mondtam, Mónika, jöjjenek, beszélgessünk. Ez az egyik életre hívó. A másik pedig az, hogy én a Facebookon követek egy nagyon fiatal, 29 éves marketinges srácot, a Rácz Dávidot, aki köztudattan nem egy gyülekezetbe járó, de rendkívül józan, rendkívül intelligens, kedves srác, komoly elemzései vannak, a Szemlélek blog is felkérte egy elemzésre, amiben az egyik hívó mondata ez volt, hogy ha az egyház multicég lenne, a tulajdonosai már rég válságstábot hívtak volna össze. Srácok, tényleg ekkora nagy a baj az egyházban? Mert az, hogy még gyászolnak, az tény. Ti mit tapasztaltok?
8: Nagy a baj, és most jelen pillanatban azt érzem, hogy egyre nagyobb a baj, de hiszem és remélem, hogy azért ez az árok, ez nem így úgy fog, hanem tömődni. De én most azt látom, hogy ez egy, most a jelenleg ellen szerint egy nem jó tendencia, amit én most tapasztalok. Attila? Nem tudom, a többiek.
9: Igen, én nem vagyok ennyire borulátó. Én azt gondolom, és azt látom, hogy a gyülekezetekbe, közösségbe járó embereknek a többségének igenis megvan a határozott saját véleménye, és nem feltétlenül igazodnak a vezényszavak.

0: kegyelem kipótolja?
1: Biztos, hogy az is, és a kegyelem kell, hogy megteremtse azokat a pillanatokat, amikor lesznek megfordulások, megtérések, őszinte szembenézések. Mondjuk szerintem ez kispórolhatatlan. Tehát ez kétségtelen, hogy ennek meg kell történnie.
0: Tehát ez
1: le
0: az
1: kell
0: az
1: vonni a konzekvenciát.
0: Aha, ez az első lépés.
1: Igen.
0: És mit szóltok ahhoz, Tomi, tőled is kérdezem, hogy a szekuláris sajtóban, akár a HVG, akár a Telex foglalkozik az egyház jelen helyzetével, 2026-os állapotával. Olvastok ilyen cikkeket?
2: Hát abszolút. Én is gyászolok. Hát én nagyon gyászolom Orbán Viktort, az utolsó keresztény, konzervatív, egészséges férfi politikust. Gyászolom azt, hogy nem tarthatja országunk a forró és baráti kapcsolatot Vlagyimir Putyinnal. Hát, jó, hát ki nem ölt már meg pár százezer ember, tehát rossz napjai voltak az elmúlt években. Én ezt nagyon gyászolom. Én nagyon gyászolom, hogy nem lehet fenntartani azt a hát ilyen sajátos alternatív uralmi módszert, amely Magyarország perifériáin hát tulajdonképpen függésben tartotta a szegényeket, hogy egy kicsit ugye a szavazatukat irányítsa megfelelő keresztény konzervatív irányba. Én nagyon sajnálom, hogy nem lehet felhasználni az állampolgárokkal szemben az államhatalmat, az adófizetők pénzéből fenntartott államhatalmi szerveket a polgárok ellen. Mert erre azért van szükség, mert ők nem értik, hogy akik uralmon vannak, azok mennyire jót akarnak nekik. Én ezt nagyon sajnálom. Én azt szeretném, hogy ők visszajöjjenek, és nagyon örülök, hogy a védvonalat elkezdtük megszervezni, és ők vissza fognak jönni, és átvesszük újra Magyarország irányítását. Ezek nem tudják, hogy mit akarnak. Tehát, hogyha én gyászolok.
0: Performance by Tom Pajor. Ez volt. Szóval...
3: Hol is volt a vége a Tomi előtt, mert most ez...
2: Nem, tényleg az... Most túl a... Nem, ez már nem is szarkazmus, ez már cinizmus volt a részem.
0: Igen,
2: de ezen
0: igen.
2: Túl szerintem ott van elvétve a dolog, hogy az egyháznak nem lenne szabad beleszólnia a magánemberek politikai döntésében. Igen. Maximum annyit lehetne csinálni, hogy ki a meggyőződése szerint, és nem akarok megbántani egyetlen egy Fidesz szavazót sem, elmondja a véleményét, akár ha lelkész, akkor úgyis joga van elmondani, csak akkor érkezni kell dekonstruálni közben a saját hatalmát és szellemi tekintét, mert különben óhatatlanul a hívek szellemi kinyilatkoztatásként fogják értelmezni a profán, pragmatikus politikai véleménynyilvánítását. De nem, hogy ezt nem teszik legtöbben, hanem tudatosan szakralizálják a saját politikai véleményüket, és egyedül üdvözítő kinyilatkoztatástként tárják, sőt, sok esetben a pokol és az elveszés zsaroló potenciájával kényszerítik a hívőket az általuk vélelmezett szubjektív dolgoknak a megvalósítására. Ez egy súlyos blaszfémia és Isten nevével való visszaérés. Nekem ez a véleményem.
1: Igen, egyetértünk. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi közösségünk az elmúlt 16 évben azért meglehetősen az árral szemben úszott, tehát, hogy nem volt túl sok közünk a jelenlegi rendszerhez, de ugye még...
0: Tanulni már, kell ezt, hogy ez már a múlt rendszer.
1: Igen, tehát a múlt rendszerhez fölemeltük a szavunkat több mindennel szemben, elmondtuk a véleményünket. Nem mondom, hogy ez mindig nagyon szalonképesre és kulturáltra sikerül, de hogy ezért megkaptuk a megfelelő kritikákat. Ebből adódóan persze azért sokszor az a vád is ért bennünket, hogy mi vagyunk azok, akik politizálunk. És aki pedig együttműködő, az persze nem politizál, hanem mi vagyunk azok, akik politizálunk. Szóval, hogy ilyen értelemben véve azért vagyok én óvatos, és fogalmazok óvatosan, mert nem szeretnénk abban a képben feltűnni, hogy na, mi megmondtuk. Mi megmondtuk előre, mi mindig is ezt képviseltük, és akkor most egy magas lóról kioktatjuk azokat, akik ugye a másik oldalon voltak. Az az érdekes helyzet van, hogy bármennyire is nehéz ezt elfogadni, de azok, akik másképpen gondolkodtak, az életük egy pontján hitre jutottak, Jézus Krisztusban újjászülettek, ők a testvéreink, még akkor is, hogyha bizonyos dolgokról másképpen gondolkodnak. És azt látom, hogy nagyon sokszor, bár lehet, hogy nem én vagyok ebben a legjobb pszichológus, de a kőkemény szembesítés van helye, abszolút van szerepe,
0: igen,
1: és van, akinek erre van szüksége, de nem feltétlenül hoz egy elgondolkodást, és ugye te mondtad azt, hogy az a cím a beszélgetésnek, hogy párbeszéd. Nem tudom ezt, hogy kell jól csinálni.
0: Jegyében,
1: hogy én azt tudom, erről többször beszéltem, egyszer volt

0: Egy ilyen prédikációm az volt a címe, hogy frakció fegyelem, ahogy kimondja meg, hogy kit szerethetek. Hogy
1: vigyázz, Jézus, mert a Tamás csinál ebből egy videót, mindjárt felkapta a fejét.
0: Jézus valahogy ezt úgy csinálta, hogy ő elment, leült a Simon farizeusnak a házába is, az akkori vallási vezetőkkel, akik abszolút mértékben ugye kollaboráltak az aktuális hatalommal. A bűnösökhöz is elment, azért is kapott hideget, meleget, de ő mindenhol elérhető volt, és ez nem egy könnyű feladat, mert nagyon sokszor, amikor mindenki felé próbálsz párbeszédet kezdeményezni, akkor nem az van, hogy mind a két oldal szeretni fog, hanem az, hogy mind a két oldal utálni fog. És gyakran két szék között a pad alatt találod magadat, tehát ez nem egy könnyű és hálás feladat, de azt gondolom, hogy most egy olyan történelmi pillanat van, amikor esélyt kap talán esetleg a kereszténység arra, hogy kicsit szétválasztódjon, vagy nagyon szétválasztódjon az emberek fejében, gondolkodásában a kereszténység fogalma a politikától. Mert ez olyan szinten összemosódott, hogy hát evangelizáltam én is az utcán sokat, és az elmúlt időszakban, amikor beszélgettünk emberekkel, akkor jellemzően, mondjuk, hogyha a fiatal generációt megkérdeztem, semmi nagy mikrofon letűzés és nagy pódium nem volt, csak kommunikáltunk az emberekkel. Nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy föltettem a kérdést, mit gondolsz Jézusról, vagy a kereszténységről, vagy bármi. Akkor sokszor az volt a válasz, hogy figyelj, keresztény iskolába jártam, ott érit segíztem, nekem bőven elég volt ennyi a kereszténységből, és egyedülre többet erről nem akarok hallani. Szóval ez egy elég megrázó tapasztalat.
1: Magyar
0: volt,
1: valóság.
0: Hogy nagyon sokan...
2: Nem csak magyar valóság, ez sajnos ez egy történelmi valóság. Igen. És én azt hiszem, hogy azért különbséget kell tenni, és igaz, hogy Jézus minden társadalmi réteggel, a hatalomban lévőkkel ugyanúgy megtalálta a hangot, mint a nép egyszerű fiaival, de azért néha ez a hang, már mint a hatalomban lévőkkel szembeni hang, igen keményre sikerült. Igen, néha, igen. Néha az elnémulást választotta, mint mondjuk Heródes esetében, néha pedig, mint a farizeusok esetében, hiszen egy kvázi teokratikus társadalomban ők a vallási hatalmi elitet képezték, pedig igen-igen keményre, de olyannyira, hogy ma is bele borzong az ember. Tehát azért itt differenciát lehet megállapítani, elég jelentőset, és szerintem ezt ma is, nem azt mondom, hogy bármelyikünk felér Jézusnak a szandáljáig is, de a arányaiban, nyilván a magunk szintjén, nekünk is ezt a különbségtételt meg kell tenni. A társadalom és az egyházban is. Tehát szerintem egészen más az eljárásrend azokkal, például az állami vezetőkkel, akik ezt a bűnszervezetet fenntartották, és aztán lefóliázták a kereszténységgel, és blaszfém módon visszaéltek a legszentebb szavakkal. Nyilván ezért nem lehet majd őket jogilag elítélni, de a bűncselekményekért el lehet, és el is kell. Tehát velük más az ellen, és más mondjuk egy minisztériumi osztályvezetővel, aki egzisztenciális félelmében ezt kiszolgálta, de hát emberek vagyunk, nyilván neki elég, ha ezt végig gondolja magában, hogy ez helytelen volt, és levonja a konzekvenciát. És más egy Fidesz szavazó esetében, és maximálisan egyetértek egyébként, akár keresztény testvérről van szó, akár nem, békejobbot kell nyújtani, és ha nem lehet megegyezni a politikai elvekben, akkor legalább mellőzni kell a témát, és valami olyanról beszélgetni, amely rekreálja az emberi kapcsolatokat. És más az egyházban is, szerintem az eljárásrend azokkal szemben, akik vagy egyszerűen lapítottak, sunyítottak, és korrupció ellenében becsatornázták az egyházi hatalmat az államba, és azért azokat az embereket félrevezették, akik nem ezért mentek, vagy születtek bele abba az adott egyházban. És más, az egyszerű laikusok felé a bánásmód, akiket mondjuk ezek a nagy tekintélyű emberek félrevezettek, vagy feltételezve a legjobbat, nem direkt vezettek félre, hanem tényleg úgy gondolták, bár ez sok esetben nehéz elhinni, de akkor is, tehát ezeket a differenciákat szerintem meg kell húzni, és eltérően kell ezt szerintem megítélni.
0: Abszolút, egyetértek,
3: mondjad? Én is rárepülnék, amit a Tomi mond, mert ez a differenciálás nagyon fontos, és még egyel tovább megyek, amikor mondjuk családi szintre megyünk le, tehát még csak Igen. Nem is az, hogy nekem a Facebookon partonarról valaki megkiabál, akit egyébként nem kérdeztem meg, arra is finoman, de úgy lereagáltam, mert már nem volt mit tennem, tehát arra már volt egy reakcióm, de amikor sajnos az én családomban is vannak eltérő vélemények, egyébként én ezt pont a nővéremmel beszéltük, hogy nem értjük, nem értem, hogy értelmes emberek hogy tudnak ennyire más mozit nézni, és én egy dologra tudok gondolni, amit a megtérésről mondunk, ez a bizonyos elenkosz, hogy amikor lelepleződik, tehát valami ott van a szemeken egy szemüveg, amin keresztül nézik a dolgokat, és ha az elhúzódik, akkor talán meglátják, hogy...
2: Hát ez eléggé elhúzódott már.
3: De az én esetemben még nem, érintett vagyok, és ebben az esetben, hogyha mondjuk egy családi szintre hozom, akkor szükségszerű, hogy mellőzzük, vagy igen, vagy akkor inkább ne is beszéljünk róla, vagy ha beszélünk, akkor a szeretettel. Tehát, hogy én őket nem tudom úgy meggyőzni. Észérvek itt nem működnek. Azt tapasztalom egyébként, hogy nagyon érzelmi vonalon van ez. Aha. Nagyon maximálisan érzelmi vonalon
0: van. Tulajdonképpen a politika az sok segítséggel, de betüremkedett a hitnek a helyére, az embereknek a szívébe, és itt már nem értelemről beszélünk, itt hitről, meggyőződésről beszélünk, és ott az érvek elveszítik az erejüket. Nem akarom túl szellemiesíteni a dolgokat, nem arról vagyunk híresek, hogy milyen szuper szellemiek lennénk, de ugye erre szokták mondani, hogy ez már szellem. Tehát, hogy itt már van valami olyan megtévesztés mögötte, ami, hát ja, Jézus ugye mondta, hogy nem megy ki csak böjtés.
1: Bőtre és imára.
2: Régi államegyházi konstrukció, még a babiloniai főpapok és királyok világából származik, amikor a királyi és a papi tisztség még egy volt, és nem volt különválasztva. Ez nagyon régi, és ezt rekreálja minden zsarnokság, minden diktatúra, és ennek kiváló eszközévé tud válni nagyon idézőjelben a kereszténység.
0: Így van.
2: És ez a legnagyobb gyalázat, ami megtörtént, és ezért van az, hogy ezek a kedves rokonok, barátok nem képesek józanul gondolkodni, de nem is kell ezt erőltetni, mert úgysem a tudás, úgysem a megértés a mi legnagyobb fegyverünk, hiszen nem, mi is csak nagyon keveset tudunk és értünk a valóságból, hanem a szeretet és a jóra való törekvés.
1: Tehát, a meghallgatás.
2: Igen, de szerintem érdemes mindenkinek, én törekedtem arra, hogy mindenkinek békejobbot nyújtsak, és meggyőzek mindenkit, hogy jó, rendben, ezt másik gondoljuk, de nagyon-nagyon nagy felelőssége van azoknak, akik viszont ezt jéghideg boszorkány konyhán főzik ki hatalmas profit reményében, és ezeken a pénzeken most is ülnek. Ő nekik szerintem emberileg, mivel nem istenek vagyunk, nekik is jár a kegyelem, sose Isten bárkinek bármikor megbocsájthat, és tegye is meg, mindenkiért ezt kívánom, még a legellenszenvesebb politikusok esetében is, mert nem én vagyok az Isten. Na de ők társadalmi szerepvállalók, az egyházi tisztségviselők pedig egyházi hatalmasságok. Nekik kell vállalni a felelősséget azelőtt a plénum előtt, amelyiknek a tekintélyét bírják, és mindenkinek akkora felelősséget kell vállalni, amekkora tekintélyt magához ragadott. És ez annak arányában növekszik, hogy a tekintélyelv hogyan dominál. Egy demokratikusabb egyházi vagy állami közösségben ez kisebb, egy nagyon tekintélyelv, nagyon hierarchikusban nagy. Hatalmas.
3: Ez így van.
0: Igen, ugye nem akarom magunkat fényezni, félreértés ne essék, nálunk van egy ilyen alapelv, hogy igyekszünk az embereket felnőtt módjára kezelni. Tehát most megmondhatnánk azt, hogy mondjuk már rég nincs könyves pult kinn a összejöveteli hely előterébe, de amikor volt, akkor sem az volt a tendencia, hogy akkor megmondjuk, hogy mit lehet ott árulni, meg mit nem, hanem a mi szerepünk addig terjed, vagy a felhatalmazásunk, hogy még csak nem is annyi, nem az a dolgunk, hogy közvetítsünk Isten és az emberek között, hanem azt a hitet, ami az ő szívükben van, azt gerjeszthetjük, azt elősegíthetjük. Nemrég voltam egy koncerten, és ott valaki elővezetett egy dalt, nem fogom pontosan idézni, előre elnézést kérek tőle, de azt hiszem Forgóajtó volt a címe, és akkor volt benne egy ilyen sor, hogy felettem az ég, felettem az Isten.
2: Fölöttünk csak az ég, van egyedül meg az Isten, aki kettőnk közé mégis bekerül, az nincs.
0: Az nincsen, így van. És ez igaz az egyházi vezetőkre is. Tehát nem az a dolgunk, hogy az embereknek megmondjuk, hogy miről mit kell gondolniuk, hanem hogy inspiráljuk őket arra, hogy összekapcsolódjanak azzal, aki az igazság, azzal, aki velük személyesen kommunikál. Hogy az új szövetségnek ez az egyik legfontosabb ígéret, hogy nem tanítja egyik ember a másikat arra, hogy milyen az Isten, mert mindannyian személyesen fognak megismerni engem, és visszatérve a könyves pultokhoz, hogy mondhatnánk azt, hogy ezt lehet árulni, ezt nem lehet árulni, de ez teljesen fölösleges, hogyha az embereknek egészséges a lelke, van Istentől vett kijelentésük, személyes közösségük az örökkévalóval, akkor az rendben lesz. Uh-huh. És mondom, még egyszer magunkat szeretném fényezni, de viszont nagyon sok helyütt azért nagyon radikálisan meg lett az embereknek a lelkiismerete fertőzve, és erős nyomás gyakorlás történt arra nézvést, hogy miről mit kell gondolni, és milyen döntéseket hogy kell meghozni.
1: Annyira köszönöm, hogy behoztad az egészséges lelkiállapotot, mert az én véleményem az olvasva és nézve, nagyon-nagyon sok információ birtokában, olvasva nagyon sok cikket, meg podcastokat nézek. Én azt látom, hogy a társadalom egy része igenis kíváncsi arra, hogy mi is az, hogy keresztény és kereszténység, és hogy vajon miért lehetett ekkora fegyver az előző rendszer kormányzásában és propagandájában az, hogy ők politikai kereszténységet vittek. És ezért is van az, szerintem, a kérdés, amire nem kaptam választ, hogy a szekuláris média is annyit foglalkozik ezzel a kérdéssel. És itt nem csak a kegyelem botrányról van szó, és olyan hosszú, terjedelmes cikkeket írnak erről, és nagyon örülök, hogy egyházatyák, már nyugalmazott püspökök is írnak erről. Nagyon, hogy is mondjam, baráti jobbot nyújtva a társadalomnak. Nem kifejezetten az egyháznak, hanem a társadalomnak, hogy figyeljetek, ezt mi nem így gondoltuk, most van tér, tágas tér, hogy elmondhassuk, hogy az egyháznak ez lenne a feladata, az államnak meg ez lenne a feladata. Ezt megcáfolhatjátok, az én személyes megértésem az, hogy most nyílt Magyarországon, lehet, hogy a világ más térségeiben is, egyfajta időablak. Egy olyan időablak a kegyelemre, a szeretetre, akár ennek a forradalmasított változatára, amit én tanultam nemzetközi tanulmányok szakon, és az egyik kedvenc tárgyam volt a hidegháború, és 1978-as évet láttam ilyen időablaknak. 78 volt az, amikor az egy enyhe év volt a hidegháborúban. Izrael-Egyiptom békekötés, az USA felvette a diplomáciai kapcsolatot Kínával, valamint megválasztották a lengyelt, Karol Wojtylát pápának, és második János Pál első, talán az egyik első hivatalos beszédében mondta azt, ami elhíresült Magyar Péternek, ez lett a kampányszövege, hogy ne féljetek. Konkrétan ezt mondta második János Pál, ne féljetek, nyissátok meg, sőt, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt. 1978-ban hangzik ez el, és én erre a magyar valóságra pont ezt érzem most, hogy ez nem megy már. Korábban azt mondtuk az egyházban, hogy vannak a hódító gyülekezetek, a nagyon karizmatikus gyülekezetek, akik kimennek az utcára, átmennek a falakon, és ott vannak a megtartó közösségek, akik meg inkább lelke gondozásával foglalkoznak, de nem nagyon növekednek. Szerintem itt is, nem tudom, ti úgy gondoljátok, hát ha inspirálok benneteket, hogy szerintem most sokkal inkább amit a Tomival próbálunk itt a stúdióban, az egyénekkel, az érzelmi intelligencia alapon a megközelítés, vagy hogyha kimegyek evangelizálni, nem nagy színpaddal, hanem inkább üljek le a fűben, a Margit-szigeten, és beszélgessek, ha nyitottak. Mit gondoltok? Hol tartunk most ebben, ezekben a szellemi kapukban? Szerintem ez most nyitva van, mondjad.
4: Azért Ritu. Mondom én gyorsan, mert aztán a férfiak mindent elmondanak. Igen, rövid leszek.
1: Na,
4: röviden velősen, hogy azt gondolom, hogy először rendet kell tenni a fejekben, meg a szívekben, hogy ami eddig annak volt mondva, ami az nem az. Aha. Én azt gondolom, hogy pont ezért foglalkozik a HVG vagy a 24.hu ezzel, mert az államhatalom kisajátította a keresztény szót. És óriási diszonancia keletkezett az igazi kereszténység és a között. És először rendet kell tenni, ahogyan a gimnazista már köszöni elég volt Istenből, igen. Igen. És aki most világi emberként, az, hogy köszönöm szépen, elég volt Istenből, annak megmondani, hogy nem, az nem Isten volt. És amikor rendet tettük ezt a fejekben, meg a szívekben, akkor lehet akkor szerintem valami egységes meg tud születni.
0: Volt egy nagyon erős ideológia most is, ami szembe jött úton útfélen, teli volt gyűlöletkeltő óriás plakátokkal az egész ország, bármerre mentél, és nem kellett túl intelligensnek lenni, sok fiatal megkérdezte tőlem is, hogy és akkor ez a kereszténység, vagy ez a kettő hogy egyeztethető össze, és amikor ilyen nagyon erős ideológiai nyomás, gyakorlás van az embereknek a lelkén, és ez hirtelen eltűnik, akkor mindig van egy fellélegzés, és valahogy akkor ott mindig részt talál az igazság, Most pont tegnap előtt volt egy beszélgetésünk, egy riportot készítettem, én voltam a kérdező szerepben Iványi Gáborral, és akkor föltettük neki a kérdést, hogy mi a véleménye a magyarországi eklézsiáról, helyzetéről, lesz-e még ébredés, stb. És akkor ő persze azt mondta, hogy miért ne lenne, biztos teljesen más lesz, mint bármelyik eddigi, de elmondta azt, hogy igen, régen így volt a második világháború után is, például amikor az ő szülei megtértek, hogy ez a fajta fellélegzés, mert akkor ott is volt egy nagyon erős ideológiai elnyomás, megteremtette azt a felszabadult légkört, hogy abból állt az evangelizáció, hogy te már megtértél? Én még nem. Hát te hülye, akkor térj meg. Tehát ez volt az evangelizáció, és az emberek...
2: Egy ilyen jobb, mint amikor levágták a fejét az emberek.
0: Igen, az emberek megtértek, de hogy annyira egyértelmű volt, hogy az emberek vágynak valami igazira, valami valóságosra. Na most, hogyha szerintem egy nagyon kevert, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, kereszténység és evangélium volt tálalva, úgy általában az emberek számára, és az az evangélium, ami nem változtatja meg az embernek az életét, a lelkét nem szabadítja föl, ami nem örömhír, az igazából szerintem sokkal károsabb, mint hogyha nem mondanánk semmit.
2: Pontosan így. És ha nem mondunk semmit, akkor még mindig itt a természet, amit tanítja
0: így
2: az
0: van,
2: ember.
0: Így van.
2: De a legszentebb szavakat meghamisítjuk, sőt, ellentétes tartalommal töltjük fel, akkor olyan valláskárosodás jön létre,
0: így van.
2: Amelyet talán egy édetlenet se lehet.
0: Így van, pontosan egyetértek.
1: Képzeljétek el, látom egy szenzációs kezdeményezést. A Baptista Egyház elindít egy kamiont, ami járja az országot, és a kamionnak a hátsó részen az átalakítható színpaddá, és több napos programokat és zenei, nem tudom, kulturális programokat is tudnak szervezni, és mindez úgy fog működni, hogy az adott településen, ahol van egy baptista gyülekezet, oda megérkezik a kamion, és akkor ott napokon át tudnak párbeszédet is folytatni, nem csak szolgálni így egy irányban, hanem interaktíva is tud ez működni, interaktívan a helyiekkel, nem csak zenével, szóban, sima, tehát ilyen kis laza beszélgetésekkel is. És azért ez az időzítés is nagyon érdekes. Én ezt a múlt héten láttam, akkor posztolták a Facebookon ezt a baptista kamiont, nem baptista, nem tudom mi a neve, tehát a baptista egyházon belül, és szerintem ez már nekem ez egy nagyon bátorító nyitás, mert ők nem azok, akik oda mennek a...
0: Hát azért ez így, bocsánat, hogy vitatkozok vele, csak mivel ugye törzsgyökeres baptista családból származom, a fölmeneim között van a Meyer Henrik, aki az első baptista gyülekezetet alapított.
1: Jó helyen mondom.
0: Ugye a baptista egyháznak, vagy a nem tudom, mozgalomnak az egyik alapszlogenje mindig is az volt, hogy minden baptista egy misszionárius. És még én is a hős korszakban, tinédzser koromban a Falu Misszió nevű szervezet keretein belül, vagy mozgalom keretein belül jártuk az utcákat, falvakat, mindenhol hirdettük az evangéliumot. És egyébként rendszer ide vagy oda, tehát vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor az embereknek a lelke felszabadul arra, hogy jobban befogadják az evangéliumot, de azért azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a beszéde nincsen bilincsbe verve. És még a legkorruptabb, elnyomóbb rendszer működése közben is, hogyha az evangéliumot hirdeted, face to face, akkor az embereknek a szívére hatást gyakorol, és vannak, akik megtérnek. És azért sokan megtértek a kommunista érába is, az más kérdés, hogy utána jött egy robbanás, amikor ez az ideológiai nyomás elmúlt, vagy felélegezhettek az emberek. Szóval nem tudom, bele lehet magyarázni, hogy ez most összefügg a politikai változással, ez az időzítés, de én azért azt látom, hogy a baptista egyházban is vannak lelkész barátaim, akik szóval vannak olyan emberek, hozok egy példát, nemrég halt meg Kovács Géza bácsi,
1: ugye
0: a régi rendszerben is üldözött volt, de őt, ahol letették, ott mindig pillanatok alatt többszörösére nőtt a gyülekezet,
1: hát és elkezdtek megtérni az emberek.
0: Mert amikor hiszel az evangélium erejében, akkor igazából az ébredésre nem vársz, hanem az ébredés ott van, ahol te vagy, mert az evangélium működik egyébként. Van, amikor ez sokkal több munkával jár, és nem úgy van, mint akár ugye emlékszem, azért én is voltam utcai evangelizáción, amikor még Tamásik álltak kinn a mikrofon mögött, és hirdették ezzel az evangélium, úgyhogy hát tömegek tértek meg akkor is. Tehát volt ez az időszak.
2: Ezek speciális történelmi pillanatok, amiket szinte nem mi irányítunk, tehát mi is csak átélői voltunk, nyilván ez egy nagyon szerencsés vagy kiváltságos helyzet, de
1: ezt hívom én időablaknak, hogy
0: de, van ilyen, biztos.
2: Igen, de igazából ezeket tényleg Isten cselekszi.
0: Bizony.
2: Nekem most az a megérzésem, de nem tudom, hogy hogyan kéne csinálni, de hogy valami nagyon más a jó irány, mert természetesen nagyon üdvözlendő ez a kamion, meg minden. Én is megálmodtam egyébként régen ilyen kamion, de ezek technikai részei a dolognak. Nem ez a lényeg. A lényeg itt az, szerintem, ami a ti tapasztalatokból is kiderül, hogy itt még csak nem is a Fidesz kormány által elfuserált és súlyosan visszaélő hatalom üledéke az, amivel szembe kell nézni, hanem egy sokkal régebbi, egy 2000 éves üledék.
0: Így van.
2: Hogy valahogy a kereszténység már a történelmének az elején, és mint ezt Pál apostol jelezte előre, hogy ha valaki jön és más Krisztust, más evangéliumot, más szellemet prédikál, és mást veszte, akkor szépen ráhagyjátok, és ez megvalósul az egyház történelemben.
0: Elég radikálisan fogalmaz, azt mondja, hogy az legyen átok. Itt hangzik el egyedül a Galata levélben.
2: Galata levélben, de én most a 2 Korintusra utaltam, de korrelál a kettő egymással, nagyon is így van. Ez sajnos mindig is megvalósult a történelmünkben, és ennek lett a következmény, különben nem tudjuk másként értékelni azt, hogy jelenleg ma a kereszténység, Jézus, és minden, ami ebben a tárgyban elhangzik, az emberiség nagy részét menekülésre készített. Elidegenítő erővel bír. Miközben ezzel 180 fokon ellentétben amikor János, vagy a Lukács evangélium 15. résznek első igeversében azt olvassuk, hogy Jézus körülvették a bűnösök, és igyekeztek, hogy a bűnösök közel kerüljenek hozzá, bűnösök direkt ezt mondja. Na most, tehát Jézus Krisztus meg tegnap, ma is örökké ugyanaz, hogy valószínűleg mit csinálunk valamit nem jól, hogy most Jézushoz nem akarnak közel kerülni a bűnösök. Vagyis valószínűleg közel akarnak kerülni, csak nem tudják, hogy az a Jézus, aki tőlük menekülnek, az nem ugyanaz.
0: Így van.
2: Mint aki hirdetve van, és akihez, hogyha tudnák, hogy ki az, akkor közel akarnának ma is kerülni. Most ezt kéne valahogy helyreállítani, hogy ez hogyan, az meghaladja az én képességeim, de én már azt tudom, hogy nem szeretnék részt venni.
1: És elkezdünk beszélgetni, a Párbeszédi jegyében ültünk le, ha már erről elkezdtünk.
2: Már nem szeretnék részt venni. És egyébként ennek is voltak jó korszakai, amit te idéztél, az lélegzetelállítóan csodálatos korszaka volt, és akkor tényleg Isten vitte előre, hogy ez mitől változott meg, és miért nem ugyanaz, nem most, már 20 nem tudom hány éve, most csak itt Magyarországon, a mi kis világunkban, aztán mindenhol máshol, azt nem tudom. De tartok tőle, hogy világjelenség, mert látom azért kitekintésben. Hogy hogyan kéne, azt tényleg nem tudom, de szerintem az alapokhoz kell visszamenni valahogy. Tehát egyszerűen azt nem tudom feldolgozni, hogy akár Istenben nem hívő emberekben sokkal nagyobb, nem kivétel nélkül, csak esetekben sokkal nagyobb morális értékek, sőt keresztényetek jelennek meg, mint magad keresztények valló emberekben. Tehát ez nem az, hogy nem szabad, hogy így legyen. Örülök, hogy egyáltalán van ilyen, hogy megvalósul, de hogy itt valami felcserélődött nagyon.
0: Nagyon.
3: Nekem csak én sem tudom ahogyan, nekem egy dolog jut eszembe, hogy talán ugyanúgy működhetne ez is, mint a picibel családba, hogy én mondhatok bármit a gyerekemnek, ha csak mondom, de nem csinálom akkor. Az egy üres
2: beszél. Hát
3: tehát, hogyha
2: és
3: nem.
2: A gyerekek tudják jól.
3: És ez ugyanúgy nagyba, ha láthatóvá válik, tehát a hit halott cselekedetek nélkül, tehát ha megéljük és azt teszem, amit nem csak mondani könnyű bármit.
1: Hanem amit hiszek.
3: Igen, amit akkor talán az hatni tud. Tehát szerintem csak azt tud hatni, de nem tudom.
0: Hát ugye digitalizáció, ez a kettős számrendszer, amiben mindenre van igen és nem válasz, magyarul a törvény, az mindig egy óriási kísértés, mert azt gondoljuk, hogy akkor hatékonyabbak leszünk, és a kereszténységnek óriási kísértése az, hogy sikeres akar lenni. Hogy visszaigazolódjon az, hogy nagy szolgáló vagyok, hogy hatékony evangélista vagyok, sokan megtérnek, nagy gyülekezetet építettem, nagy rendezvényeim vannak, sokan eljönnek a rendezvényeimre, és a többi, és a többi. És ezért ennek a kísértésnek engedve mindenféle eszközöket használunk, intézményesedünk. Igen. Szükség van ez pénzre? Hát most ez a kamion, ez nem egy olcsó mulatság. Tehát végigmenni egy ilyen kamionnal
1: az
0: országban, és már Billy Graham is megmondta, ugye, hogy mi kell a misszióhoz, pénz, pénz és pénz. És ez a digitalizáció, ez viszont mindig azzal jár, hogy a valóság veszít az erejéből. És amikor Jézus eljött, akkor azt mondta, hogy azt mondja róla az ige, hogy megjelent benne a teljes valóság, az analóg valóság, amiben sokszor nincsenek igen és nem válaszok. És ahhoz idő kell, tehát ahhoz kapcsolat kell, ahhoz Szent Szellemnek a vezetése kell, tehát egy bensőséges kapcsolat. Hát nem lehet megtanítani az embereket a hitre. A hit nem tanítható. Inspirálni lehet a hitet. Nekem az egyik legnagyobb kihívás, hogy én megtanítanám a gyerekeimet a hitre. Úgy tűnik, hogy hisznek azért, de szembesülni kellett azzal, hogy én nem tudom, és nem szabad megtanítani őket a hitre, mert távol tartom őket az igazságtól, és nem spórolhatom meg nekik azt az utat, hogy keressék, kutassák, rátaláljanak, ráébredjenek, hogy a hitük a sajátjuk legyen. Én nem tudom őket újjászülni. Az egyház nem tudja újjászülni az embereket. Az egyház nem tudja megváltoztatni az embereknek az erkölcsét. És ha mégis megpróbálja megtenni, akkor azzal mérhetetlen károkat okoz az embereknek a lelkében, és elidegeníti őket az Istentől.
1: Megszűnt az erkölcsi távolság Magyarországon az állam és az egyház között, írta ezt ebben a korábban említett írásában a Rácz Dávid, fiatal marketinges, nem hívő srác, és nagyon-nagyon izgalmas és elgondolkodtató az, amit még felsorolt. A fiatalok számára hiteltelenné vált az egyház, mert nem a szembenézéssel foglalkoztak, hanem az önvédelemmel. Szakzsargonokat használunk, az evangéliumot kontextualizálni kellene minden korszakban, ez nem tőle van, másoktól hoztam be, de azt mondja, hogy a kegyelembotrány az nem kommunikációs válságot eredményezett, hanem egy bizalmi törést, és ő könyörög, hogy egy fiatal, hogy melyik Z-generációs, hogy tanuljon már meg az egyház kérdezni, és legyen már őszinte. Ez csak alátámasztotta mindazokat az észrevételeket, amiket ti mondtok, és hogy mindig a népszerűségre törekszik 2000 éve, és hogy nem arra, hogy biztonságot adjon az embereknek, hogy nem, a pásztor az nem terelgeti, vagytok a pásztor, lelkész véna. A pásztornak nem terelgetni kellene? Terelget. Nem?
0: Hát ugye ki hogy határozza meg a szerepét ebben? Szerintem pont az a baj, hogy nem akarom magamat idézni tiszta gáz, de legutóbb prédikáltam erről, hogy az Új Szövetségnek milyen ígéretei vannak. Az egyik az, hogy nem, mindenki közvetlenül fog ismerni engem. Tehát mondjuk nem lesz szükség közvetítőre. Tehát amikor bajba vagy, a pap rögtön ott van, mert te vagy a pap. Szóval ez az ígéretünk, hogy királyi papság szent nemzet leszünk, Isten tulajdonba vett népe. Az nem azt jelenti, hogy másnak a hitét nem tudja az Isten használni az életemben, de alapvetően ezt a személyes kapcsolatot nem helyettesíti semmi. Okay. És az én meggyőződésem szerint, igen, a pásztor az inspirálhat, és hatást gyakorolhat az életedre, de nem tud helyetted hinni, nem tud az erkölcsöd fölött örködni. Borzasztó nagy kísértés, mert hogy azért látjuk, hogyha az emberek manipulálhatóak, akkor tiéd a hatalom, mert tudod őket irányítani, azt csinálják, amit te akarsz. És ez óriási kísértés, de szerintem nekünk pásztoroknak nem ez a feladata. És ez most lehet, hogy túl radikális, és nem ez az általános, és nem az elfogadott, de én azt gondolom, hogy pontosan az a baj, hogy nagyon sokszor pásztori hivatalra hivatkozva belemásztunk embereknek az életébe, és nagyon sok kárt okoztunk.
2: Hát zárszóként én azt tudom mondani, hogy én olyannyira igazat adok Attilának, hogy épp ezért én magam vonatkozásában legalább ismert, de ez az én speciális életutam, tartózkodnék a lelkész és pásztori megjelöléstől, tehát én nem hát kívánok többé az lenni, de Krisztus hívő feltétlenül és töretlenül, mert egyszerűen úgy érzem, hogy ha a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és fordítva, mércé alapján vizsgálom, akár csak a saját pályafutásomat, hát akkor az egy elég vegyes gyümölcs, amit nehezen tudok elhelyezni a jézusi metaforába, de ellentmondásos, szerintem mindegyikünknek, de a saját magamat mindenképpen így értékelem, és nem szeretnék, nem tagadva a létező tekintélyeket, de én nem szeretnék tekintélyi hatalmi pozícióból többé semmilyen útmutást adni. Természetesen mondhatja erre valaki, hogy most is ezt teszem, de nem ezt teszem. Arról nem tehetek, hogy ha mondjuk van súlya a szavamnak, az nyilván az életem áll mögötte,
1: igen,
2: senkit nem próbálok semmilyen manipulatív eszközzel, vagy akár nem manipulatív eszközzel, hogy elfogadja akár azt, amit most mondok. Hogyha még egy percben belefér, akkor nekem mostanában az a gondolat férkezett a fejembe, hogy talán a kereszténységben ez a monolitikus kinyilatkoztatás szerű interpretáció, ez valamiképpen összefügghet az államhatalmi pozíciójával a kereszténységnek, miközben a judaizmusban fennálló vitakultúra, ez a több osztatúság, hogy tulajdonképpen az egész Talmud egy vitairat, a különböző véleményeknek a polémiája, ez meg nagyon összefügg a zsidóság üldözött, civil, kitett státuszával. Na most nyilván senki nem szeret üldözött lenni, és mindenki szeret inkább uralmi pozícióban lenni, mert erre hajlik bennünk a romlott természet. De a történelem arra tanít, hogy minél inkább uralmi pozícióban vagyunk, annál jobban megromlunk. És hát nem véletlen, hogy Jézus, aki az egyetlen, aki nem romlott meg, és valószínűleg nem is romlott volna meg, még akkor sem, ha királlyá választják, de elmenekült a királya választás előtt, és csak ilyen immanens módon válaszolt Pilátusnak, hogy te mondod, hogy én király vagyok, mert nem neveztem, és azt mondta, az én királyságom nem ebből a világból való. Tehát itt van egy nagyon nagy kettőség ebben, és szerintem le kéne szállnunk a lóról, és a civil világban horizontálisan kéne kommunikálnunk, és amikor a dicsőség uráról elmélkedünk, azt ne tévesszük már össze önmagunkkal.
0: Így van.
2: De az nem mi vagyunk. Van a dicsőség ura, de ő méltó minden dicsőségre, mert leszállt a legmélyére. Mi meg nem vagyunk méltók semmilyen dicsőségre, maximum azt ingyen kegyelemből majd kapjuk, de az most ne szálljon a fejünkbe, mert akkor az megmérgez minket.
0: Igen.
3: Lehet még reagálni?
1: Igen.
3: Te mondtad ezt, hogy legyen kérdés, meg a Tamás mondta azt, hogy magát akár nem hívő kereszténynek valló emberben is esetleg több empátia, meg moralitás van.
1: Érgalom, igen.
3: Arról eszembe jutott egy sztori, egy amerikai sztori, egy kislányról van szó, aki egy tradicionális amerikai gyülekezetben nőtt fel. És a szüleivel válvetve 9-10 évesen transzparensekkel ment és vonult, hogy le a mondjuk homoszexualitással.
1: Oké.
3: Okay. És ebben élt, és találkozott egy emberrel, kívülről jövő emberrel, akivel csetelgetni kezdtek, és először mennek ilyen véres szájjal, hogy a hívőség, kereszténység, moralitás, minden, és a srácnak voltak kérdései, és a lány megállt, és neki is lettek kérdései, és olyannyira, hogy aztán ebből ő, hát elhagyta ezt a gyülekezetet, szerintem az Isten hitét nem tudta, hiszen radikálisan ott volt benne, de én azóta az ő monológiából kiszedtem 4 pontot, amire ő hivatkozva, szerintem ezt nevezhetjük az asszertivitásnak a 4 alappillérinek. Feltételez jót.
1: Igen.
3: Legyenek kérdéseid, legyenek válaszaid, és adott esetben, hogyha mondjuk nagyon viharos vagy, nagyon érzelem mentén mentek, akkor stopp, és térjünk vissza rá újra. Tehát ha csak ezt a 4-et mondjuk egy hívő ember is most szem előtt tudná tartani, akkor talán hát jobban sikerül.
0: És nem kell félni a kérdésektől most, hogyha még én egy zárszót mondhatok, nem magamat fogom idézni. Kubinyi Karesz egyik utolsó prédikációja volt, emlékezetes volt, és azt mondta, hogy figyelj, az Isten nem kell megvédened. Az Isten már nagy fiú, majd ő megvédi saját magát.
1: Csak úgy, mint a kereszténységet sem. Nagyon köszönöm ennek a számomra, és remélem, hogy a hallgatók és a nézők számára is megnyugtató beszélgetésnek a koronája egy gyönyörű dal lesz. Mit hoztatok, Ritus, és miről szól ez a dal?
3: A 42. Zsoltárt hoztuk, amit egyébként Tóth Marci barátunkkal, hát ő aranzsálta, ő vele gondoltuk újra, és hát nekem leginkább arról, hogy csak is nála nyugszik meg a lelkem, és ő utána sóvárgó, de nála tényleg megnyugszik.
1: Nagyon köszönjük.
0: Rita nagyon szerény egyébként, de ő írta a dalt, szóval azt azért szeretném mondani, hogy ő írta
3: a dalt. Nem.
0: Mint a magát a Zsoltárt nem, de magát a dalt és ezt a fajta
2: Dávid versus Rita.
1: Okay. Ez nagyon gyönyörű.

0: Forris Attilának és Forris Ritának ide nézek. Attilának és Ritának nagyon köszönjük ezt a beszélgetést.
1: Mi köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
0: A Cross GPS adások premierjét keddenként a Cross YouTube csatornán érheted el, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban, a Manna FM-en a premierekkel szombatonként este 6-tól találkozunk. Én Bali Mónika vagyok, és jövünk még a Pajos Tomival.
3: Amen. Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Megdőlt az országos melegrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.
0: Időjárás.
3: Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
1: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song.

0: Gomla morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és poforosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pederzoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik, Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim. And this is the story behind my new song, Yes He Does.
3: Yes He Does.
2: This song is just a reminder to know.
4: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
2: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know, yes he does.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabó Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az iráni kormány megbízottjai, a közvetítésben résztvevő katari és pakisztáni kormánytisztviselők pedig vasárnap érkezhetnek Genfbe. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.
0: Időjárás.
2: Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk, ami mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket, az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy ima, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted.

0: Anna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene.

0: sem.
1: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
2: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
3: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Ott forróbb a város, mint a vidék. Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. A nyári főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok és a buszok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást. Már érvényes a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.
1: Időjárás.
4: Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban, és észrevenni a csodáit.
1: His presence and his love

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szóval, ha növelhetjük az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Hányan szeretnétek megtanulni ezt? Szóval, ha növelhetnénk az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Ma arról fogok tanítani, hogy hogyan növeljétek az örömötöket azonnal. Úgy értem, több örömötök lehet ma délután, mint akkor lett volna, ha nem jöttök el, és nem halljátok azt, amit mindjárt elmondok. Mert a te szavaid nem csak a saját örömöd szintjét befolyásolják, hanem a körülötted lévő emberek örömszintjét is. Elérte már a szádat is az üdvösség? A szád is megtért már? Emlékszem, amikor az Úr azt mondta sok-sok évvel ezelőtt, tudod, Joyce, te megtértél, de nem úgy hangzik. Ideje van, hogy a szád is megtérjen. Szóval bátorkodom azt mondani, hogy néhányatokat azért hozott ide Isten, mert ideje, hogy a szátokat is oda tegyétek az oltárra. És ez egy döntés, amit meghozhatunk. Isten segítsége nélkül nem tudod megszelídíteni a nyelvet, de ő nem fogja megtenni helyetted. Te pedig semmit nem fogsz tenni, ha nem ismered a szavak erejének a jelentőségét. A szavak erőt hordoznak, teremtő vagy romboló erőt. Itt ez a pohár, és bármit beletölthettem volna, amit csak akartam. Ez az én poharam. A te szád csak a tied, azt teszel bele, amit akarsz. Az enyémben finom, friss víz van. Felfrissít majd engem, amikor prédikálok, ha megszomjaznék. De ha akartam volna, sárral is megtölthettem volna. Szóval el kell kezdenünk számot adni a szánkból kijövő szavakról. Megállhatunk embereket a szavainkkal, és átkozhatjuk is őket a szavainkkal. Élet és halál hatalma van a nyelvünkben. Kell, hogy legyen gyümölcsünk, nem elég a halacskás matrica, meg a keresztény ékszer. El kell kezdenünk úgy viselkedni, ahogy Isten várja tőlünk, mert a hitetlenek, akik bűnre csábítanak minket, kritikusan megítélnek, ha elkövetjük azokat. Szükségük van rá, hogy felálljunk, erősek legyünk és élő példák legyünk a mai világban. Fény lennünk kell a sötét helyeken, és az az egyik módja annak, hogy világítson a fényünk, ha befogjuk a szánkat. Legalábbis addig, amíg valami jó dolog nem jön ki rajta. És ismeritek a Szent Szellemet, ha elkezdtek emiatt imádkozni, a Szent Szellem meggyőz majd ezekről, még mielőtt felkészülnél rá. Tudjátok, hogy mi segített nekem túllépni ezen még az elején sok-sok évvel ezelőtt? Épp a mondokám kellős közepén tartottam. Amiről vagy akiről egyáltalán nem kellett volna beszélnem, és éreztem, ahogy a Szent Szellem szól, éreztem, hogy szól hozzám. Úgy értem, már akkor éreztem, amikor belekezdtem, de azért folytattam. Tudjátok, néha egy másodperc töredéke alatt el kell döntened, hogy mit fogsz tenni. És sajnos, amíg nem gyakoroljuk be ezt, addig nem mindig hallgatunk Istenre. Időnként a testre hallgatunk, de a Szent Szellem attól még győzköd minket. Oké, szóval Isten eléggé ott van az életedben, és szeretnélek itt egyszerűen cselekedni. Szeretnéd a helyes dolgot tenni. Le akarod győzni ezt a problémát. Volt, hogy a beszélgetés közben meg kellett állnom, és azt mondtam, bocsáss meg kérlek. Erről nem kéne beszélnem. Helytelenül cselekedtem. Bocsáss meg! És tudjátok mit? Ha néhányszor ilyen cikis helyzetbe hozod magad, nyilvánosan megítéled magad, az segíteni fog eljutni arra a pontra, hogy abban a pillanatban, amikor érzed, hogy rosszat csinálsz, megállj, mert a Szent Szellem azért jött az életünkbe, hogy átvezessen a mindennapokon. Csodálatos kapcsolatod lesz, ha megtanulsz együttműködni vele. És minél érzékenyebb vagy a Szent Szellemre, annál inkább érezni fogod a vezetését mindenben, amit mondasz, minden döntésedben és minden gondolatodban. Ez egy növekvő dolog. De ha nem kezdjük el valahol, akkor soha nem jutunk el sehová. Néhányatok számára ez teljesen új hír. Soha nem hallottatok ilyesmit korábban. Mások számára ez egy emlékeztető egy olyan dologról, amit már több százszor hallottatok. De kezdtétek elfelejteni. Ezért eljöttetek egy Joyce konferenciára, hogy felfrissüljön az elmétek. Nincs is ezzel baj. Örömmel felfrissítünk benneteket. Hozzáállás igazításra jöttetek. 4 Mózes 13. Egy gyönyörű helyzetet látunk itt. Amikor is Mózes, akit Isten utasított erre, kémeket küld Kánaánba, az ígéret földjére, hogy megnézzék, van-e ott gyümölcs, és tényleg olyan jó-e a föld, ahogy Isten mondta. Tényleg olyan jó lesz ez, mint ahogy mi gondoljuk? És aztán visszajöttek. 27. vers. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. A gyümölcs olyan nagy volt, hogy egy szőlőfürtöt rúdon kellett vinni, egy hosszú rúdon, amit két férfi vitt a vállán. Ez elég nagy gyümölcs. Igen, így van. A gyümölcs nagyszerű. 28. vers. De, és itt kerülünk bajba. Igen, hálás vagyok, hogy van munkám, de. Nos, igen, persze, hálás vagyok, hogy van férjem, de. Nos, igen, szeretem az otthonomat, de. Tudjátok, tönkre tesszük az örömünket azzal, hogy de. Hallottok engem? Tönkre teheted az örömödet a sok de szóval. Hadd tanácsoljam azt, hogy szabadulj meg tőlük. Olyan régóta szerettem volna kimondani ezt, és végül megtettem. Nos, tovább is mehetnék, de nem fogok. Csak szabaduljatok meg attól, hogy igen, de. Igen, de. Nos, igen, de. Felejtsétek el ezt. Igen, a gyümölcs nagyszerű. Amit Isten mond, az teljesen igaz. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is ott láttuk, akik nagy termetűek és bátrak. Szóval előadtak egy hosszú listát a problémákról. Nem gondoljátok, hogy Isten tudott a problémákról, és képes volt már előre elrendezni azokat, mielőtt oda küldte volna őket? Csitította őket Káleb. Ez az egyik dolog, amit Isten elvár tőlünk, amikor másokat bátorítunk. Amikor mások panaszkodnak és morognak, ne szupervallásosan, hanem megfelelő módon azt mondjuk, ne mondd már ezt. Maradjunk meg azon keretek között, ahol Isten együtt tud dolgozni velünk, és meg tud áldani. Főleg akkor teheted meg ezt, ha hívők között vagy, és a más emberekkel való kapcsolatunk során meg kell engednünk, hogy korrigáljanak és emlékeztessenek minket, és értékelnünk kell ezt. A Biblia szerint sok mindenre kell buzdítani az embereket. Buzdítsuk őket, hogy rendeljék magukat alá a tekintélynek. Buzdítsuk őket, hogy maradjanak távol a viszálykodástól. De tudjátok, nem nagyon fogadjuk el ezeket. Kinek gondolod magadat, hogy megmondod, mit tegyek? Hogy érted azt, hogy ne legyek negatív. Látjátok? Tudjátok, hogy van ez, főleg a házasságban. Például Dave azt mondja nekem, tudod, elég furán hangzik, amit mondasz. Hogy érted ezt? Hát úgy, hogy elég negatív vagy egyes dolgokkal kapcsolatban. Nem mond nekem, hogy negatív vagyok. Tudjátok, nem reagálunk túl jól a helyreigazításra. Észrevettétek már ezt? Hirtelen védekezni kezdünk, és tudjátok mit? Minél inkább védekezel, az annál inkább arról árulkodik, hogy tisztában vagy a vétkes mi volt oddal. Káleb azt mondta, 30. verstől. Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok, akik vele mentek, ezt mondták. Nem vagyunk rá képesek. Nézzük meg a 32. verset. És rossz híreket terjesztettek Izrael fiai között. Mindig megdöbbentett engem, hogy rossz hírt hoztak. Inkább a negatívat látták, mint a pozitívat. Ketten a gyümölcsökről akartak beszélni. A többiek viszont inkább az óriásokról. Ketten Istent látták. A többiek meg a problémákat. És Isten azt mondta, hogy gonosz hírt hoztak. Ezért, amikor mindig arról beszélünk, ami rossz, az a gonosz beszéd kategóriájába esik. Tarts távol a nyelvettől a gonoszt, az ajkaidtól a cselszövést, ha szeretnéd növelni az örömödet. Hányan hiszitek el nekem, hogyha örömteli dolgokról fogtok beszélni, akkor boldogabbnak fogjátok érezni magatokat. Jakab 3:6-8. 6. vers. A nyelv is tűz. A gonoszság egész világa, olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket. Elképesztő, hogy mit indíthatunk el néhány szóval. Látjátok? Eljöttetek, hogy meghallgassatok. Vagy a tévében néztek, miközben beszélek hozzátok, és az általam kimondott szavak Isten beszédét tartalmazzák, és az ő szavai tele vannak élettel és erővel, amik tetszenek nektek, mert jobban érzitek magatokat tőlük. Hányan vagytok, akik jobban érzitek magatokat, miután reggelente megnézitek a műsort? Nos, azért van ez, mert a szavak igazak, de utána felelős vagy azért, hogy menj és a szavaiddal segíts valakinek jobban éreznie magát. Ha én erőfeszítést teszek, hogy jobban érezhesd magad, akkor menned kell és segítened kell, hogy valaki más is jobban érezze magát, és ezt elkezdheted a saját házadban lévő emberekkel. Hadd adjak egy erőteljes példát. Értékellek téged. Kezd el kimondani, akár egy olyan ember felé is, akivel 20-25 éve élsz házasságban. Értékellek, őszintén, nézd a szemébe, és mondd ki, értékellek. Tudjátok, ezek a szavak, van bennük valami. Értékellek téged. Főleg akkor, ha olyannak mondod, aki állandóan megtesz érted dolgokat, amikhez már annyira hozzászoktál, hogy kezded természetesnek venni azokat. Értékellek téged. Hadd mondjak még néhány erőteljes kifejezést. Légy szíves. Köszönöm. Bocsáss meg. Sajnálom. Mit szóltok a következőhöz? Nem volt igazam. Tudjátok, mennyi veszekedést elkerülhetnénk, ha kimondanánk, hogy nem volt igazam. Ez a három kis szó több napi mérgelődést, fejfájást, gyomorgörcsöt, idegességet és utálatos viselkedést megelőzhet, ha csak annyit tudunk mondani, tévedtem. Sajnálom. Nem úgy tűntök, mint akik szeretnétek ezt megtenni. Hát nem is tudom. Gyerünk, gyakoroljunk, mondjátok, nem volt igazam. Te is gyakoroltál, Dave? Csak mert szeretném többet hallani. Van köztetek valaki, akinek olyan férje van, aki soha nem téved? Tudom, hogy arra gondoltok, bárcsak itt lenne a férjem. Megveszem a felvételt, és hangosan fogom lejátszani otthon. Van itt néhány dolog, amit kimondhatunk, amikor valaki hibát követel. Semmi baj. Ne aggódj miatta. Én is hibázom. Megbocsájtok neked. Ne hagyd, hogy nyomasszon. Többet ne is gondolj rá. Mennyivel jobb ez, mintha állandóan emlékeztetnénk őket, és hangosan sóhajtoznánk. Semmit sem tudsz normálisan csinálni. Megmondtam, mit akarok, miért nem tudtad megcsinálni. Azt hiszem, kezditek érteni a mai üzenetet, ugye? Példabeszédek 18, 20. vers. Komolyan mondom, a meg nem zabolázott beszéd olyan, mint egy vadon élő állat. A Biblia szerint egy vadállat, amit nem lehet megszelídíteni. Egy ember sem tudja megszelídíteni a nyelvet. Ezért kell bevonnunk Istent. És bár úgy érzed, hogy most egyetértesz ezzel, mégis észreveszed majd, hogy a beszéded elkalandozik. Főleg, ha olyanokkal vagy, akik ezt csinálják. Mindannyian jobban járnánk, ha olyan barátokat választanánk, akik tudják, hogy hogyan beszéljenek. Amen. Jó, körülbelül 10 embertől hallottam, hogy egyetért velem. Hányan vagytok, akik túl sok időt töltötök pletykálkodó és kritizáló emberekkel, akik azt mondják, most nézd meg ezt, szerez új barátokat. Nos, nekem a házastársam ilyen. Nos, akkor tudod mit? Akkor ellensúlyoznod kell ezt azzal, hogy pozitív emberekkel töltesz időt, akik felépítenek téged, aztán pedig imádkozz és tégy megvallást. Imádkozom érted, és a házunkban lévő hangulat meg fog változni. Imádkozom és megvallom ezt. 20. vers. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia, akár jó, akár rossz. Minden szó olyan, mint egy mag, ami valamilyen következménnyel jár, amit learatunk majd. Ebben a prédikációban nem fogok erről beszélni, de valamelyik másikban megtaláljátok majd. Megbetegíthetitek magatokat a rossz szavakkal, akár fizikailag is, de a megfelelő szavakkal gyógyulást szabadíthattok fel az életetekben. Igen. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi majd, életet vagy halált. Megesszük a szavainkat. Tiszta gáz az életem. Nos, talán meg kell változtatnod a szavaidat. A megfelelő szavakkal növelheted a saját és a körülötted lévő emberek örömét is. Mert nem csak a saját örömünket mérgezzük a rossz szavakkal, hanem a körülöttünk lévő emberekét is. A negativitás végül mindenkit lehúz, és azt érzik majd, hogy... Másokról mondott rosszindulatú megjegyzések. Ha velem beszélgetsz, és rosszindulatú, kritikus vagy ítélkező dolgokat mondasz valakiről, még ha azt felelem is, hogy nem hiszem el, akkor is bennem marad, amit mondtál, és küzdenem kell a kísértéssel, hogy ne nézzek másként arra az emberre, mint ahogy korábban tettem. Értitek? Azon kapod magad, hogy ó, igaz lehet? A Biblia azt mondja, hogy a rágalmazó szavai olyanok, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe, és ott rombolnak. A példabeszédek 16-22-ben van ez, azt hiszem. Nem, a példabeszédek 26-22-ben. Jól van, beszéljünk a szavainkról a megpróbáltatások idején. Amit a jelenlegi próbák során mondunk, az meghatározza, hogy hány próbánk lesz a jövőben. Az, ahogy a pusztában beszélsz, meghatározza majd, hogy mennyi időt fogsz ott tölteni. Na gyerünk! Az, ahogyan a jelenlegi megpróbáltatásaink és küzdelmeink során beszélünk, meghatározza, hogy mennyi ideig fognak ezek tartani. Legalábbis részben meghatározza, hogy mennyi ideig fognak tartani. Panaszkodj, és ott maradsz. Vagy dicsőíts, és Isten felemel. De ezt a panaszkodásról szóló üzenetre hagyom. Tényleg a problémád jelenti a valódi gondot, vagy inkább a hozzáállásod és a szavaid? Inkább ezek jelentik a gondot. Képes vagy megfordítani a helyzetet? Boldogabbá tehetnéd magad, ha ma eldöntenéd, hogy ezentúl másként beszélsz majd a problémáidról? A helyett, hogy azt mondanád, nem bírom ezt tovább. Miért nem mondod azt, hogy egyszer ezen is túl leszünk? Ez egy jó mondat. Szokásoddá kell tenned néhány rövid mondatot. Amikor felkelsz reggel, mondd azt. A mai napon valami nagyon jó dolog fog történni velem. De lesz, aki majd felemlíti a problémádat. Nos, hallottam a problémádról. Néha úgy visszaválaszolnék. Én épp most feledkeztem meg róla. Nem fognád be? Hát nem bosszantó, amikor végre sikerül megfeledkezned a problémádról? Erre valaki azt mondja, ó, hallottam a problémádról. Ezen is túl leszünk egyszer. Nem akarok beszélni róla. Ez a legjobb, amit mondhatunk. Értékelem, ha imádkozol, de nincs értelme beszélnem róla. Ha beszélek róla, csak ideges leszek, és nem akarok ideges lenni. Tartsd meg a békességedet. Jézus azt mondta, a világon nyomorúságotok lesz. Aztán egy nagyszerű teológiai megoldást mondott, de fel a fejjel. Nos, Jézus, mihez kezdjek a problémámmal? Ó, olyan nagy problémám van. Fel a fejjel. Én legyőztem a világot. De nem tudsz vidám maradni, ha csak a problémáról beszélsz, és a megoldásról pedig nem. Annyira örülök, hogy Isten megtanította nekem, és még most is tanít, hogy hogyan beszéljek. Egy másik prédikációban látni fogjátok, hogy Pál azt mondta a korintusiaknak, még csecsemők vagytok, nem tudjátok, hogyan kell beszélni. Nos, nyilvánvalóan tudtak beszélni, de nem a megfelelő dolgokról beszéltek. Ne beszélj többé mindarról, ami rossz. Menj át a vizsgán. Amikor legközelebb próbában találod magad, döntsd el, hogy végigcsinálod az adott dolgot, és közben semmilyen negatív megjegyzést nem teszel majd. Hogy imádkozni fogsz, és megvallást teszel. Nem sokat használ, ha imádkozunk, de semmit sem mondunk, ami összhangban van az imáinkkal. Úgy gondolom, hogy amit az imáról és a megvallásról mondok, az tulajdonképpen a lényeg ennek a prédikációnak. Tényleg így gondolom, mert szerintem mind hajlamosak vagyunk úgy imádkozni, hogy csak épp reménykedünk, hogy Isten talán tesz majd valamit. De ha tényleg elhinnénk, hogy ő dolgozik, ahogy a Biblia állítja, ha tényleg hinnénk, hogy Isten cselekszik, imádkoztam, ajtót nyitottam Istennek, hogy dolgozhasson, és hiszem, hogy ő cselekszik, és meglátom majd az imáim eredményét, ha menet közben nem mondok egy csomó ostoba dolgot, ami hatástalanítaná az imáimat. Nos, itt jön be a próba, mert a várakozás idején nyomás alatt leszünk, és olyan jól esne, nagyon nehéz nem mondani semmit. Tudjátok miért? Azért, mert ki akarjuk mondani, amit érzünk. De sajnos annak, amit érzünk és gondolunk, gyakran semmi köze nincs ahhoz, amit Isten tesz. Semmi köze a hithez, és ahhoz, amit Isten cselekszik. Ezért kell megtanulnunk, hogy hogyan beszéljünk, és hogy azt mondjuk, amit az Úr, ne pedig arról beszéljünk, hogy nos, szerintem, nos, tudod, véleményem szerint, én úgy gondolom, nos, a legrosszabb dolog, amire alapozhatsz, az a saját véleményed.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.

0: begin.
1: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és ésszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. A 12. kerületben, hegyvidék területén például idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat, és a körzetek is változtak tavaly óta a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Az első, a második, az ötödik, a hatodik, nyolcadik, tizedik, tizenegyedik, tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik, tizenkilencedik, huszadik, huszonegyedik, huszonkettedik és huszonharmadik kerület dátumai után a MOHU a 12. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Szeptember 6-tól 14-ig várható mindez egyébként. A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 12. kerületben ekkor lesz a lomtalanítás. A hegyvidékeiknek érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert tavaly csak novemberben került sor itt a lomtalanításra, és csak 5 körzet volt. Idén viszont korábban lesz a lomtalanítás, és 7 körzetre osztják a 12. kerületet. Közben átmenetileg pótlóbusz közlekedik a H7-es hévvonalán a Boráros tér és Csepel között. Karbantartás miatt június 20-tól július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév, helyette a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepeli hívállomás között az arra közlekedő járatokkal lehet utazni. A MÁV közlése szerint a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, továbbá a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, továbbá a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-én 7 órától július 3-án 19 óráig. Azt írják, hogy a változás ideje alatt a H7-es évvel párhuzamosan közlekedő BKK járatok pótlóbusznak minősülnek a Szent Imre tér és Csepeli hév végállomás között. A MÁV megjegyzi, hogy a pótlás miatti kényszerű átszállás nem minősül út megszakításnak. A pótlóbusz és az előbb említett járatok közötti bármely irányú átszálláskor nem kell új jegyet váltani, a már meglévő jegy is érvényes. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek áll a pihenni vágyok az idei szezonban is könnyen elérhetik, továbbra is népszerű horvát tengerpartot, tehát, ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik.

0: többféle kocsi közül lehet választani. A legkedvezőbb áru megoldást keresők fekvőhelyes kocsiban utazhatnak, akik pedig kényelmesebb éjszakai pihenésre vágynak, hálókocsis férőhelyet is foglalhatnak. Ez a megoldás pároknak, családoknak, baráti társaságoknak és egyedülutazóknak is praktikus lehet. A fekvőhelyes jegyek 46 eurótól indulnak, ami nagyjából 16 ezer forintos kezdőárat jelent. Egy 6 fős fülke akár 240 euróért is foglalható, vagyis teljes kihasználtság mellett fejenként 40 euróba, azaz olyan 14 ezer forintra jöhet ki az utazás. A pontos ár még mindig az utazás napjától, a választott komfort kategóriától és a foglalás időpontjától függ, teszi hozzá a sokszínű vidék. Az utazás hangulatához az étkező kocsi is hozzájárul, ahol az odaúton naplementében vacsorázhatunk, másnap pedig reggelivel indíthatjuk a napot. A podgyász tekintve is kedvező lehet vonattal eljutni az Adriára. A MÁV szerint ugyanis az utasok annyi kézi podgyászt vihetnek magukkal díjmentesen, amennyit elbírnak. Ez azoknak lehet jó hír, akik hosszabb nyaralásra indulnak, és nem szeretnének szigorú repülős podgyász korlátokhoz igazodni. Mivel a helyek száma korlátozott, érdemes minél előbb foglalnunk a MÁV oldalán. Az Adria Intercity idén is gondolt az iskolai csoportokra. A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendett az őszi kirándulási ajánlat, ezért a MÁV 2026-ban is elérhetővé teszi ezt hétköznapi utazásokhoz. Új parkolóval és hibrid check-in pultokkal készül közben a nyára a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az év legforgalmasabb hónapjaira több az utasélményt és utas folyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos határfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére. A fejlesztések hosszú távon is jelentősek. A kettes terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó Terminál Plus fejlesztési csomagjának befejezéséig, derül ki a Budapest Airport Facebook bejegyzéséből. Június 1-én megnyílt a kedvező áru Relax parkoló, amely 2000 férőhelyel bővíti a hosszabb távú parkoló kapacitást, és közel 50 darab elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére. A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyed órás sétával is megközelíthető. Bővültek a 2-es A terminál utas felvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló podgyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is. Az utasok, amennyiben járatuknál erre lehetőségük van, sorbanállás nélkül néhány perc alatt nyomtathatják ki a podgyász címkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröngyeiket, amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott podgyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon. Egyszerre szolgálja az utas komfort javítását és a kapacitás növekedést az utas biztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték, és kapacitásait új egységekkel bővítették, és 8 új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladás biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület pedig nőtt. A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCord hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során két új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.
1: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőbe. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot, az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Dunaipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.
2: Ha meg

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 20-a van, szombat 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Forgatás miatt változott a közlekedés, hétvégén nem jár teljes vonalon az M2-es metró. Egyenlőre elmarad a BKK bérleteseknek ígért parkolási kedvezmény. Közlekedés biztonsági programon vettek részt a budapesti gimnazisták. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Jelentős közlekedési változásokra kell készülniük a budapestieknek ezen a hétvégén, ugyanis nem a teljes útvonalán közlekedik az M2-es metró. Az utasoknak egy szakaszon pótlóbuszokra kell átszállniuk, ezért a szokásosnál hosszabb menetidővel érdemes tervezni. A korlátozások hátterében egy nagyszabású nemzetközi film forgatás áll. Jelenleg ugyanis Budapesten dolgozik Arnold Schwarzenegger, és egy új készülő akció vígjáték van, a The Kelly című produkcióban szerepel. A forgatás több belvárosi helyszínt is érint, ezért egyes területeken lezárásokra és forgalomkorlátozásokra van szükség. A világsztár az elmúlt hetekben egyébként többször is feltűnt a főváros utcáin. Többen kerékpározás közben is találkoztak vele, hiszen a színész a forgatási szünetekben előszeretettel fedezi fel két keréken Budapestet. A főváros számára nem újdonság, hogy nemzetközi filmes produkciók miatt ideiglenesen módosítani kell a közlekedési rendet. Budapest az elmúlt években számos hollywoodi film forgatási helyszíneként szolgált, a mostani produkció azonban Arnold Schwarzenegger személye miatt is kiemelt figyelmet kap. Azoknak, akik a hétvégén az M2-es metró vonalán közlekednének, érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális menetrendről és a pótlóbuszok közlekedéséről. A szakemberek arra kérik az utasokat, hogy lehetőség szerint induljanak el korábban, és számoljanak a megszokottnál hosszabb utazási idővel. Nem valósul meg a tervek szerint a főváros által korábban bejelentett parkolási kedvezmény a BKK bérlettel rendelkezők számára. Bár Budapesten hamarosan teljesen megszűnnek a parkoló automaták, a kedvezményeket biztosító fejlesztés forráshiány miatt egyelőre nem készül el. A főváros még tavaly jelentette be, hogy 2026. júliusától a parkolási díjak rendezése elsősorban digitális úton a Budapest Go alkalmazáson keresztül történhet majd. A tervek között szerepelt az is, hogy a BKK bérlettel rendelkezők kedvezményes, 25%-kal olcsóbb parkolást vehessenek igénybe. A legfrissebb információk szerint azonban a Budapest Go rendszerének ehhez szükséges fejlesztése nem indult el, és jelen állás szerint a tervezett határidőre nem is készül el. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a beruházás forráshiány miatt akadt el. Mindez azt jelenti, hogy bár a parkoló automaták leszerelése már megkezdődött, a korábban ígért kedvezményeket az autósok egyelőre nem tudják majd igénybe venni. Szakértői becslések szerint a fejlesztés több tízezer fővárosi autóst érintett volna, és jelentős megtakarítást jelenthetett volna azoknak, akik rendszeresen használják egyszerre a közösségi közlekedést és az autójukat is. A parkolási díjakat ugyanakkor továbbra is ki lehet majd fizetni mobiltelefonon keresztül. Az SMS-es és telefonhívással történő parkolás megmarad, így a fizetés lehetősége továbbra is biztosított lesz az autósok számára. A főváros egyelőre nem közölt új határidőt arra vonatkozóan, hogy mikor indulhat el a Budapest Go alkalmazás parkolási rendszere, és mikor válhat elérhetővé a korábban beígért kedvezményrendszer. Miközben országos szinten csak enyhén emelkedett a közúti balesetek száma, Budapesten jóval kedvezőtlenebb a helyzet. Az idei év első 4 hónapjában csaknem 900 személyi sérülése járó közlekedési baleset történt a fővárosban, ami jelentős 15%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb sérüléses balesetet tavaly a 13. kerületi Váci úton regisztrálták, ezen a forgalmas útszakaszon összesen 36 eset történt. A második helyen a 17. kerületben található Pesti út végzett, 32 balesettel, míg a harmadik legtöbb ütközést a Tököli úton jegyezték fel, ahol 31 sérüléses baleset történt. A szakemberek szerint azonban a puszta esetszám önmagában nem mutatja meg, hogy melyek a legkockázatosabb utak. Ha az útszakaszok hosszát is figyelembe vesszük, akkor egészen másképp rajzolódik ki. Kilométerre vetítve ugyanis a Terész körút bizonyult Budapest legveszélyesebb útjának. A mindössze 900 méter hosszú szakaszon egyetlen év alatt 21 személyi sérülése járó baleset történt. Nem sokkal marad el mögötte a József körút és az Erzsébet körút sem, vagyis a Nagy körút több szakasza is a legveszélyesebb fővárosi utak közé tartozik. A szakértők szerint ez részben a rendkívül nagy forgalommal, a sok kereszteződéssel, a gyakori sávváltásokkal és a különböző közlekedési módok, autók, villamosok, kerékpárosok és gyalogosok intenzív találkozásával magyarázható. Érdekesség, hogy mindez annak ellenére történik, hogy az elmúlt években Budapest számos pontján új trafipaxokat és trafiboxokat helyeztek ki. Bár a halálos balesetek száma csökkenő tendenciát mutat, a sérüléssel járó ütközések száma továbbra is emelkedik. A közlekedési szakemberek szerint a statisztikák arra figyelmeztetnek, hogy a legforgalmasabb fővárosi útvonalakon továbbra is kiemelten fontos a fokozott figyelem, a sebességhatárok betartása és az óvatos közlekedés. Közel 450 diák részvételével rendeztek közlekedésbiztonsági eseményt a budapesti Szinyei Mersse Pál gimnáziumban. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos, ugyanakkor gyakorlatias formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, különös tekintettel a nyári időszak veszélyeire. A rendezvényen a tanulók 6 különböző állomáson tehették próbára tudásukat és ügyességüket. A feladatok között szerepeltek elméleti és gyakorlati kihívások is, amelyek során a diákok különböző közlekedési helyzetekkel találkozhattak. A program szakmai hátterét az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság biztosította. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a nyári szünet időszakában a fiatalok általában többet közlekednek önállóan, ezért különösen fontos a szabályok ismerete és betartása. Kiemelt téma volt az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata is. A szakemberek ismertették a rolleres közlekedés legfontosabb szabályait, és hangsúlyozták, hogy a védőfelszerelések használata, a megfelelő sebesség megválasztása és a körültekintő közlekedés jelentősen csökkentheti a balesetek kockázatát. A szervezők szerint az ilyen programok azért is fontosak, mert a közlekedési kultúra fejlesztését már fiatal korban érdemes elkezdeni, hiszen a megszerzett ismeretek hosszú távon is hozzájárulhatnak a balesetek számának csökkentéséhez. Órákig tartó rendőri intézkedés miatt állt a 4-es-6-os villamos forgalma. Szokatlan jelenet játszódott le hajnalban Budapesten, egy férfi felmászott egy villamos tetejére, ahol órákon keresztül tartózkodott, miközben táncolt, ugrált és hajlongott. Az eset miatt hosszabb időre megbénult a forgalom a 4-es és a 6-os villamos vonalán. A helyszínre rendőröket és mentőket is riasztottak. A hatóságok hosszasan próbálták rávenni a férfit arra, hogy önként jöjjön le a jármű tetejéről, azonban ez kezdetben nem járt sikerrel. Az akcióról több videófelvétel is készült, amelyeken az látható, hogy a mentésben speciális eszközöket is bevetettek. A biztonságos mentés érdekében a villamosvonal érintett szakaszát áramtalanítani kellett. Végül a szakemberek egy felfújható mentőpárna segítségével hozták le a férfit a jármű tetejéről. Az ellátását követően kórházba szállították. Az incidens nem csak jelentős fennakadást okozott a közösségi közlekedésben, hanem anyagi kárt is. A villamos egyik ablaktörlője és visszapillantó tükre is megsérült, miközben a forgalom órákra leállt az érintett szakaszon. A villamosok helyett pótlóbuszok közlekedtek, és a közlekedési nehézségek még a reggeli órákban is érezhetőek voltak. A rendőrség közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A szakemberek pedig felhívták a figyelmet arra, hogy a villamosok és más kötött pályás járművek tetejére felmászni rendkívül veszélyes, hiszen a felső vezetékek közelében életveszélyes áramütés veszélye áll fenn. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legyőzhetetlen. Manna FM, Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a táncforgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emelettel lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Július 31-éig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. az a fajta mozi élmény érkezik a ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a Dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők, mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipót városban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omara álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jábor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer-Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza azokat városokat, a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jábor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárda, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurált a tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok.
2: Manna.
1: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.
3: Ezt látnod

szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű szinema veríték menetrend szerint.

kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagad.

0: Balázsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapítója, és arra fogunk most beszélgetni, hogy miért fulladunk ki, amikor nagy elánnal nekilódulunk. Ugye ez ismerős lehet az évkezdésnél, január-februárban, ismerős lehet a tavaszi nagy kezdéseknél, ismerős lehet a nyári időszaknál, és ősszel is, tehát tulajdonképpen az év több pontján is van olyan, hogy újra kezdünk, vagy újra tervezünk. Miért bukik ez el? Miért adjuk fel? Mit tegyünk, hogy ne így legyen? Ezekről lesz ma szó. Szia Kriszta, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
1: No, kezdjük azzal, hogy miért érzi az ember azt a késztetést, hogy újra kell terveznie, hogy újraindul, hogy másképp csinálom, és ez miért mindig valami időponthoz köthető, akár évszaknál is értendően?
2: Én azt gondolom, hogy tudatalatt, vagy lehet, hogy nem csak tudatalatt, hanem tudatos szinten is érezzük azt, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy már vannak testi tüneteink, lehet, hogy mentálisan érezzük, leterheltnek magunkat, és akkor úgy gondoljuk, hogy jön egy időpont, vagy egy évszak, vagy bármi, amihez köthető, és szeretnénk egy teljes tabularázát az életünkben, és mindent megváltoztatni, amit addig csináltunk. És hát az a helyzet, hogy ezekkel a nagy elhatározásokkal az a probléma, hogy egy ilyen jó egy-másfél hónap után általában kifulladnak, és nem azért, mert gyengék vagyunk, nem azért, mert nincs kitartásunk, hanem legtöbbször azért, mert rosszul terveztünk. Mert hogy a legtöbb teljesítményt azt ugye próbáljuk ilyen célokban megtervezni, de nem az életminőségünket próbáljuk átgondolni. Eredményt tervezünk, és nem rendszert. Időt próbálunk beosztani, nem energiát. Aha. Ez nagyon másféle szemlélet, ugye, ahogy hozzáállunk az egész életünk átformálásához. Aha. Kicsit, hogyha ilyen nagyon egyszerű példát akarok mondani, akkor az, hogy ilyen nagyon általános célokat jelölünk ki, tehát szeretnék lefogyni, vagy túl nagy célokat tűzünk ki, hogy szeretnék 25 kilót lefogyni, és nem azokat a pici, apró lépéseket kezdjük el magunk elé tenni, amit kellene, amivel el tudunk jutni egy hosszabb távú célig, illetve nem tesszük fel igazán magunkban azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mi is az én belső iránytűm, mi is, amit én gondolok magamról, a munkámról, az életemről, most ebben hogy vagyok, hova szeretnék eljutni, és akkor ha ezek az alapkérdések megvannak, akkor kicsit tisztább lesz az, hogy mi a tervezés, vagy miben szeretnénk változtatni.
1: Azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mindegyik pont nagyon fontos, de én mindig meg szoktam állni, hogyha ilyesmiről beszélgetek valakivel, és nálad ez különösen lényeges, mert különösen jókat szoktunk erről beszélgetni, szóval, hogy amikor azt mondod, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, na most ahhoz, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, a kritikus gondolkodásnak, mint olyannak meg kell, hogy legyen bennünk. Meg kell lennie bennünk, igen, így helyes. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk kérdezni. Tehát el kell indulnunk önmagunk felé, és látnunk kell azokat a pontokat, hogyha nem is kritizálva fogalmazzunk így, csak látni azokat a pontokat, amin érdemes lenne, és vagy kell változtatnunk ahhoz, hogy az újratervezéseink, vagy egyáltalán a terveink, akármilyen kicsi lépésekre bontjuk is, mert szerintem az nagyon hasznos tud lenni, azok működni tudjanak. Szóval, hogy mennyire képes az ember szembenézni, vagy találkozni önmagával ilyen szempontból?
2: Abszolút meg tudom erősíteni, amit mondasz, mert az egésznek ez lesz az egyik központi eleme, tehát az, hogy mennyire tudok kritikus gondolkodást gyakorolni, mennyire van önreflexióm, mennyire van önismeretem, mennyire merek a tükörbe nézni, és ez szerintem kicsit azzal függ össze, hogy szerintem az egy kultúrjelenség Magyarországon, hogy kicsit kudarckerülők vagyunk. Uh-huh. És talán azért nem nézünk bele a tükörbe, meg azért nem akarjuk magunkat reálisan látni, mert akkor kudarcként éljük meg. Úgy érezzük, hogy hibáztunk, hogy amit eddig csináltunk, annak nem volt értelme, és próbáljuk ezt kerülni. Tehát ezeket a mély pontokat próbáljuk kerülni. Pedig igazából ugye a mély pontokból lehet feltámadni, mint a főnix madár, uh-huh. De én inkább úgy mondanám, hogy ez a tanulási folyamatnak egy része. Tehát most hol tartok, mi a leltár, mi az, ami elég jó volt, mi az, amin fejleszteni szeretnék. Érdemes az életünket egyébként, van mindenféle megközelítés azon a téren, hogy hogy lehet ezeket a leltárokat megcsinálni. Van, aki ilyen szerepeibe gondolkodva, hogy milyen szerepeket élek meg az életembe, és abban, hol vannak elakadásaim, mi az, ami jól megy, mi az, amiben fejlődni szeretnék. Van, aki más dimenziók mentén, például a munka, az egészség, az, ami az én idő, az, ami a kapcsolati rendszerem, tehát ebbe a négyes dimenzióba gondolja át, de ez mindenképpen kell ahhoz, hogy reálisan lássuk magunkat, és utána feltegyük azokat a kritikus kérdéseket, amik arra kellenek, hogy tovább tudjunk ebből lépni, és tovább tudjunk fejlődni. És ez igazából, ez az egész élet egy ilyen nagy tanulási folyamat lesz, amiben folyamatosan iterálunk, és folyamatosan ránézünk arra, hogy most, ahol tartunk, meg ahol 3 napja tartottunk, meg ahova tervezünk eljutni, azok között mi a kapcsolat, mi az, amit lehetne máshogy csinálni, mi az, amiben lehetne fejlődni.
1: Sobar Kriszta, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk újrakezdésről, kezdésről, tervezésekről, holdpontokról, az azokról való kimozdulásról, úgyhogy jönnek jó tanácsok, akár jegyzetelni is. Érdemes, Kriszta szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Tom és Jerryben a nagy rezegős piros zselétort, és látom a külvilágot, és tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudok mozdulni. Nagyon összetett dolog az, ami az embert lebéníthatja. Mit csináljunk akkor, amikor egy ilyen folyamatban egyszer csak jön egy A holdpont, B egy bukkanó vagy egy visszaesés?
1: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a pillanatokat meg kell élni. Tehát amit mondtam az előző pár percben, hogy kell a mélyre jutni, és kell átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, és ezeket az érzéseket jó, ha egyébként meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt holdpontra kerültünk, mi az, ami miatt ez most nem megy nekünk, és ebbe egyébként lehet így kicsit a pocsolyában dagonyázni. A lényeg az, hogy ennek mindig legyen egy időkorlátja, hogy ez ne hetekig, hónapokig tartson, hanem ez egy bizonyos időkereten belül legyen. Ilyenkor egyébként, amikor ilyen bukkanó van, vagy nehézség, akkor ugye az emberek egy ilyen változás görbén élik meg a legmélyebb pontot. És az a jellemző, hogy amikor ugye hagyjuk, hogy nem akarjuk elnyomni ezeket az érzéseket, hanem ezek jönnek, lesöpörnek, sírtünk, dühösek voltunk, depressziósak voltunk, utána előbb-utóbb elkezd egyébként kisütni a nap, és elkezdjük, az agyunk picit elkezd pozitívabban gondolkodni, és ezt a pillanatot kell nagyon élesen megfogni, megragadni, és amiket mondtam, azokat az apró dolgokat elkezdeni csinálni. És ami egy ilyen nagyon érdekes, és a kritikus gondolkodás mellén behoznám, hogy ami nagyon lényeges szemlélet, az, hogy a kíváncsiságunkat azt soha ne hagyjuk el. Ugye ez nagyon érdekes, hogy gyerekkorban van egy ilyen nagyon természetes kíváncsiságunk, mindent fel akarunk fedezni, meg akarunk tudni, és ez valahogy, ahogy növünk, ez egyre sajnos így kiveszik belőlünk. Pedig ahhoz, hogy az életünket, meg azt, hogy hogyan akarjuk a következő 5-10-20 évet, milyen életminőségben akarjunk élni, ahhoz a kíváncsiság a kritikus gondolkodás mellett legalább annyira fontos. Úgyhogy én még ezt emelném ki.
0: Nagyon fontos ebből a szempontból a kritika is, nem csak a kritikus gondolkodás, aminek egyébként érdemes utána olvasni, mert ez gyerekkorban is nagyon fontos, tehát ezt érdemes a gyerekeknek is megtanítani, az egy másik műsor témája, csak zárójeles megjegyzés, akkor sokkal könnyebb felnőttként ezeket előhúzni, de hogy a kritika megfogalmazása önmagunkkal szemben is nagyon fontos. Tehát hogy bocsánatot kérek azért, amit most mondani fogok, hogy ne az legyen az első, hogy leszarozom magam, lekicsínlem magam, lesajnálom magam, és azt se hagyjam, hogyha nekem nem működik a negatív kritika engem, az nem ösztönöz, tehát nem az a típusú ember vagyok, aki na majd akkor én megmutatom, hanem engem lefagyaszt, és jön egy kognitív fagyás, és jön egy cselekvési fagyás is. Szóval, hogyha ilyen kritikák jönnek, akkor azokat le tudjam állítani. Hogyan tudom leállítani? Hogyan bánjunk a kritikával? Akár úgy, hogy mi szeretnénk segíteni valakinek a környezetünkben, akin látjuk, hogy változtatni szeretne, de időnként megmerevedik, belemerevedik a helyzetbe, mert megijed a változástól, vagy a következő lépéstől, illetve mi hogyan fogadjuk és hogyan kezeljük határállítással például a felénk érkező kritikát, hogy ne törje derékba vagy keresztbe a változásra való, nem tudom én, vágyunkat, hajlamunkat, vagy egyáltalán az utat, amire ráléptünk.
1: Igen, ugye itt kétféle oldalról jövő kritikát fogalmaztál meg. Az egyik az a mi belső hangunk, ami ül a vállunkon és folyamatosan kritizál.
0: Úgy hívom, hogy a rossz
1: embernek más.
0: Úgy hívom, hogy a rossz fej.
1: Igen, a rossz zsaru. Igen. Ami mindenkinél más, ugye ezek a saját démonjaink. És igazából én itt azt szoktam mondani, hogy ezeket így reálisan kitenni és kihangosítani, és valahogy a realitás földjére hozni pro-kontra, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, ha mi ebbe a helyzetbe benne maradunk, mi a pro-kontrája, miben tudunk fejlődni benne, tehát hogy ezeket a negatív hangokat kihangosítani, leülni, és ilyen nagyon realistán megválaszolni, és akkor egy picit így elkezdenek ezek a hangok így, hát hogy is mondjam, kimúlni, vagy az ereje elkezd veszíteni. A másik ilyen dolog az, hogy hagyjuk abba az agyalást. a túlagyalást, mert abban nagyon erősek vagyunk, hogy egy ilyen negatív spirálba beleesünk, és akkor onnantól nagyon végletesen kezdünk el gondolkodni, és ilyenkor jó, hogyha elkezdünk, és itt is ugye bejön azon ismeret, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy mi az a tevékenység, amivel ki tudjuk magunkat húzni ezekből a negatív spirálokból. Tehát akinek a terápiás vasalás, annak az, aki légzésgyakorlatok

0: vagy csinál, annak az, aki elmegy sétálni egyet a zöldbe, annak az. Tehát itt fülön kell csípni magunkat, hogy jó, akkor most mással kell foglalkoznunk, és amikor így elkezdjük kiszellőztetni az agyunkat, akkor ez a kritikus én, ez elkezd veszíteni az erejéből. A másik, amit mondtál, a külső elvárások mentén, vagy hogy ki mit szól, ez egy nagyon gyakori dolog, főleg így a közösségi média és egyéb ilyen társadalmi nyomás, ami ezen a témán van, és én sokszor azt veszem észre, hogy egyébként nem is magunk miatt tervezünk új szakaszokat az életünkben, hanem mert van ez a külső elvárás, vagy külső nyomás, hogy mit kéne elérnem, hol kellene tartanom, mások mit várnak el tőlem, hát ezeket kellene abszolút így a hátunk mögé dobni, mert sose vezetnek jó irányba, és szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy azt átgondoljuk, hogy mi az, ami a mi saját befolyásolási körünkön belül van, amikor bármi történik, vagy amikor valamit el szeretnénk érni. És mindig azt gondoljuk, hogy ugye a körülmény, meg a külső elvárások áldozatai vagyunk, pedig sokkal több dolgot tudnánk a kezünkbe venni, és sokkal több dolgot tudnánk irányítani, mint gondolnánk. Az, hogy miben mennyi energiát, időt rakunk, mit gondolunk, mi a reakciónk, ezek mind olyan dolgok, amiken mi saját magunk tudunk változtatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedbe, az, hogy mindegy, hogy belső kritikusunk van, vagy külső, de az, hogy ebben az egész folyamatban a kezünkbe vegyük az irányítást, az már a mi felelősségünk és döntésünk lesz.
1: Schubauer Krisztával beszélgettek az újrakezdési folyamatokról, új kezdetekről, és minden olyan tényezőről, ami ezt segíti, meglöki, megakadályozza, a lefagyásokról, a holtpontokról, hogy ezeken hogyan tudunk túljutni és átjutni, és most beszélgetünk mindenről, ami idáig elhangzott munkahely és szervezeti jelenlét szempontjából is. A műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újrakezdés, új tervek, egy új élet, egy életmódváltás, és ezeknek a segítői, illetve a buktatói, erről szól a mai műsor. Erről beszélgetek Schubauer Krisztával, aki szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mindazt, amit ideig megbeszéltünk, áthelyezzük egy kicsit a munkahelyünkre. Munkahely, munkavállaló, munkáltató, illetve szervezeti kultúra és szervezeti működés szempontjából ez hogyan néz ki? Ott hogyan tudom renoválni magam? Vagy nyomni egy reszetet?
2: Még egy picit így egyébként visszamennék egy hangyányit az Origóra, okay. Mert utána átvezetem a munkahelyi kérdéskörre. Tehát szerintem az egyik ilyen kulcs dolog, hogy a célok helyett inkább állapotot próbáljunk meg megfogalmazni. Tehát, hogy milyen szeretnék, nyugodtabb, energikusabb, hatékonyabb, hogyha ezeket az állapotokat jól le tudjuk írni, akkor könnyebben tudunk hozzá célokat majd társítani. Mm. És amikor arról beszélünk, hogy boldogság, vagy hogy jól lét, vagy szeretném jól érezni magamat, akkor van egyébként már számos ilyen modell, meg gondolati sík, amiben lehet gondolkozni. De az biztos, hogy mindegy, hogy az életünkben vagyunk, vagy a munkahelyünkön vagyunk, az, hogy a pozitív érzelmeket kihangosítsuk az életünkbe, az egy lényeges dolog lesz. És akkor itt mik ezek a pozitív érzelmek? Tehát a hála, az empátia, az együttérzés, a reziliencia, az optimizmus, ezek mind olyan érzelmek, pozitív érzések, amiket valamiért nem látunk meg a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon elemi dolog, amit nem csak az életünkbe, hanem a munkahelyünkbe is ugyanúgy tudjuk gyakorolni. Csak valahogy mindig arra áll be az agyunk, hogy ugye félig üres a pohár, és mi az, ami rossz. És a jó mellett meg valahogy elmegyünk. És ez egy olyan dolog, mint hogy a konditerembe lemegyünk, és az izmunkat így elkezdjük edzeni. Ezt is lehet edzeni. Egyszerűen azokkal a napvégi kérdésekkel, hogy akkor mi volt ma jó a napban, mi az, amiért hálás vagyok, mi az, amin elmosolyodtam, ami örömteli volt, mi az, amiben bele tudtam feledkezni, ami jó érzés volt. Tehát ezekkel az apró kérdésekkel, és akkor azt fogjuk észrevenni, hogy...
1: Ezeket tényleg, bocs, érdemes összeírni például?
2: Érdemes, ez annyira érdemes ezzel foglalkozni, hogy nekem van egy 5 éves kisfiam, és vele minden este beszélgetünk erről, és ahogy így a hetek, hónapok alatt látom, ahogy most már magától mondja, az elején semmit nem tudott mondani arról, hogy mi az, ami egy boldog pillanat volt neki, és most már észreveszi, és akár több dolgot is tud mondani. Tehát, hogy erre rá lehet az agyat valahogy húzni, hogy ezt észrevegyük ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik a kapcsolati fókusz, tehát az, hogy az sajnos egy nagyon fontos dolog, és azt gondoljuk, hogy közhely, pedig tényleg kellene vele foglalkozni, hogy energikus, motiváló kapcsolatokat építeni saját magunk körébe. És akkor itt most lehet, hogy megkérdezed, hogy jó, hát ezt még a családban meg tudjuk tenni, de a munkahelyen ott nem tudjuk ezt kiválasztani. És itt jön megint az önreflexiós kérdéskör, hogy amikor én egy munkahelyen a mikroközösségem, a közvetlen kollégáim, a vezetőim felé próbálok nyitott lenni, pozitív, őszinte, transzparens, és nem azt kapom vissza, akkor tudjam azt mondani, hogy ez valószínűleg nem az a hely, vagy nem a jó hely, ahol vagyok. És ebben tudjak lépni, és ebben ne ragadjak be. Akkor a következő ilyen elem az, hogy mennyire tudok elköteleződni amellett, hogy nem mindig a gyengeségeimre fókuszálok, hanem az erősségeimre, és abban próbálok fejlődni. Hogy mennyire találok értelmes célokat az életemben és a munkámban. Hogy mennyire tudok ugye olyan célokat állítani, amikben tudok hinni, amik elég aprók, amiket el tudok érni, és sikerélményem van, és nem utolsó sorban, hogy mennyire foglalkozom egyébként az életembe a vitalitással, azzal, hogy mit teszek, hogyan sportolok, lélegzek, és még sorolhatnám. Na és ezek együttesen fogják adni azt, hogy egyébként van egy ilyen autentikus boldogságérzetem, egy ilyen jó érzésem, jól létem, ami ugye az életben, meg a szakmai munkában is ugye fontos és elengedhetetlen, főleg, hogy egy testtel, egy lélekkel éljük az életünket, úgyhogy nincs az, hogy valaki a privát életében le van eresztve, és egyébként belép a munkahelyére, ott pedig kicsattan az erőtől, úgyhogy ezért kell ezt így kicsikét így holisztikusabban, meg komplexebben nézni, és ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit tudunk tenni, hogyha szeretnénk kicsit a munkába valahogy így, nem is tudom, így felbusztolni magunkat, vagy kicsit így felkraftolni, és hát sok mindent tudunk tenni. Tehát például ugye ezeket, amiket elmondtam, ezeket megpróbáljuk szem előtt tartani. Megpróbáljuk meghatározni ezt a belső iránytűt, amit mondtam korábban, tehát hogy mi az, amit mi várunk az életünktől, mi az, amit várunk a munkánktól, ahol vagyunk, az egyébként ebben a keretrendszerben ezt támogatja ezeket a elképzeléseket, vagy sem. Ne éljük az életünket robotpilóta üzemmódban, hanem higgyünk abban, hogy tényleg tudunk dolgokon változtatni. Ugye a pozitív pszichológia alapjai, amiről már korábban beszéltünk, az empátia, a reziliencia, az, hogy megpróbálunk az itt és mostba lenni, megpróbálunk hálásak lenni, ugye ezek olyan dolgok, amiket mondtam, hogy érdemes napi szinten gyakorolni, de nem csak otthon, hanem a munkahelyünkön egyaránt. Az, hogy megpróbáljuk megismerni a saját motivációs faktorainkat a munkába, és ezt kicsit proaktívan menedzselni, ez szintén egy ilyen tényező tud lenni. Hogyha látjuk tisztán azt, hogy egyébként a heti munka során melyek azok a feladatok, amelyek energiát adnak, amiben kicsit flow-ba vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy pozitív hatást érünk el vele, vagy látjuk a munkánk végeredményét, hogyan tudunk ebből esetleg többet csinálni, vagy ha ez nagyon fel van borulva, és a munkánk 80%-a az abból áll, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiben nem lejjük örömünket, vagy nagyon terhes, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy jó helyen vagyunk-e. Uh-huh. Fontos tényező a monofókuszing, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert mindenki ugye multitaskol, és mindent csinál öt dolgot egyszerre, pedig nagyon leterheli az agyunkat, és nagyon leterheli a közérzetünket is, úgyhogy a munkába is érdemes egy dologra fókuszálni. Ha az megvan, utána a következőre ugrani. Ezek mind ilyen olyan taktikák, amivel tudjuk a jobb érzésünket és esetleg az újratervezésünkben tud segíteni, hogy kicsit más szemléletben nézzünk a munkára és a mindennapokra.
1: Mit tehetünk összességében és most összefoglalóként annak érdekében, hogy bármilyen tervünk is van, és elkezdjük megvalósítani, az lehetőség szerint sikerre vihető legyen. Hogyan kezeljük a hepehupákat, hogyan kezeljük a fagyási pontokat, hogyan kezeljük magunkban az ijegységet, vagy a változásra való vágyakozás mellett a változástól való félelmet?
2: Jó sok kérdés. Azt gondolom,
1: hát útra való. Ahol gondolod, onnan szemezges.
2: Igen. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb nulladik kiinduló pont az az, hogy a következő időszakban, vagy attól függően, hogy épp hol tartunk, milyen emberré szeretnénk válni, milyen minőségű életet szeretnénk élni. Tehát ennek a nagyon konkrét megfogalmazása nem csak az életünkkel, hanem egyébként a munkákkal kapcsolatosan ez egy fontos kiinduló pont. Tehát ez lesz a belső iránytűnk, ez lesz az, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy amit az életszemlélet, tehát amit az élettől várunk, és a munkaszemlélet, amit a munkától várunk, ez a kettő koherense kiegészíti egymást, vannak-e ellentétek vagy sem. Ez fogja így azt a belső iránytűt adni, amivel jól el fogunk tudni navigálni, amiben látjuk, hogy akkor mi a következő lépés, mi az, amiben fejlődnünk kell. Ugye itt már említettük ezt a kritikus gondolkodást és a kíváncsiságot, ezt a két dolgot mindenképpen visszahoznám és kiemelném, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, és akkor tudunk igazán leltárazni, hogyha őszinték vagyunk saját magunkkal, az érzéseinkkel, azzal, ami nem megy, ami eddig nem sikerült, és ugye itt nagyon fontos, hogy csak saját magunkra koncentrálva, és nem arra, hogy a külső társadalmi elvárás, vagy a szűk családi kör, vagy a barátok mit mondanak, hanem csak is azt figyelembe venni, ami nekünk fontos, és amit mi szeretnénk elérni. Aha. És talán az az egy kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit idén, vagy most szeretnék elengedni, hogy könnyebb legyen az életem, ha ezt már meg tudjuk válaszolni, akkor szerintem már előrébb jutottunk. És hogyha pedig hullámvölgybe indulunk, akkor ott volt az a gondolat, amit most visszahoznék, hogy lehet hullámvölgybe lenni, lehet elhasalni, ez a tanulási folyamat része lesz, engedjük, hogy ezek a negatív érzések is elhatalmasodjanak, mert amikor ezeket engedjük, és nem elfolytani próbáljuk, akkor utána kezd majd kitisztulni az ég, és utána kezdünk el tudni egy másabb minőségben élni, az iránytűnknek megfelelően. Úgyhogy én ezeket a dolgokat emelném ki.
1: Kriszta, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon sok segítség és nagy segítség, úgyhogy akinek nem sikerült az elejétől végig hallgatni a beszélgetést, nyugodtan ugorjon föl a Manna honlapjára, és a hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttben ezt a beszélgetést is. A vendégem volt Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója, az új kezdetekről, a váltásokról, az életmódváltásról, az ezt akadályozó tényezőkről és azok leküzdéséről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia Andrea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelv tanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi kócsnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi kócsnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: öreg
2: működik.
1: Öreg vagyok már ehhez.
2: Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is, mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi kócs nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
2: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és görcs, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éres helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
2: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócssal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Tudom.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a tárgyai magabiztosan mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy mindenhol majdnem már az angol.
2: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt az információ átadására szolgált, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet. Tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat iratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
1: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
2: Így van. Így van, pontosan. Tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
1: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
2: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Ugye én most tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj magabiztos, a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni, nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
1: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentorprogramon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem tehát csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődésüket. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is oldva legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések a nyelvi gátlások oldásával is.
0: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, vagy leszóltak, vagy nem sikerült, vagy raportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben, vagy környezetben.
1: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye

0: kiderültettük azt, hogy, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy, ő egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük fel a nyelv tanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
1: egy kezdőkészlet mer
0: belépni.
1: Igen.
0: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
1: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy ne kiveselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik. A budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. No, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrogó seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozákháne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fővírává, vagyis a esti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben. Következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikult is semmi nevükben nem mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y, a Mayerben, és a végén a két FY. Uh-huh. A Mayerfi család egyebek mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondván, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a borízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a Tabáni sörfőzde, aztán volt egy Tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint ugye neve is elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét, egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt a anyanyelve. Az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt szokatható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról, és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel. Természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek. És ígértem, Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Hát számos ilyen van. Kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni. Ez természetesen a sörrel nem kucintunk legendája. Uh-huh. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kucintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocintatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Henrik Hencinek a 1850-es években, aki Budavárát védte Görgével szemben szobrot állítottak, ott kocingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobbi igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Jósnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabály az volt, az utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindezt megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan picit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképp megemlítenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya szörös birodalom? Uh-huh. Már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gellérthegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő egyetlen helyen, kőbányám, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ott bizonyos sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Petter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, de a sógora Franz Eich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit pedig Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd olyan értemben rossz száll, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletáritól, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzagó bor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, szélegyet és nelsék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a kokáért Krúdi Gyula többet ír a sörről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szenved súlyos fogyatkozást 1949 után, és ezt a hírnevét kapja vissza lassan, de biztosan az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon érdekes az is, hogy milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz, erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozatunk, ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot víztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolyák, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát egyet a következő, sörrel nemekről lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Mert a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremni a kabogyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy voltam, több sört isznak, mint bort, de ugye tempora mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevés sor a végerdőt kerül bele egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lugosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát. A kacsa vörös húsú szárnyos, az előkelő vételek közé tartozik. Na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsibe állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az. Az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja. Egy maláta hangsúlyos sör, minimális komlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben tárolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot. És még egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el. Vagy összetúrmixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, és akkor lesz egy sűrű szaftom. Vagy a B-verzió, hogy kiszedem az zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert az felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom, a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülököt csinálhatunk láger vagy pűz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy ráóbírt, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amellé lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy oronyú húsleves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrémleves, tehát ilyen szalonnacsipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhangon alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsinta tészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd tudnám a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigójancsi sztori?
2: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az élvezeti, az étkezéssel kapcsolatos élvezeteknek a csúcspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek a csúcs gasztronómiában is, tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak én nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle, természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
2: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a pilzeni típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Ez stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládés ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
1: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
2: Szigorúan.
1: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
2: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelme